0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Mint valamit. Figyeljetek a Dunájra.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földessy Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Üvegbort kibontok.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en. A különleges zenei válogatást hallgatják.
3: Valami nem sikerül.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Cutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazon módosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Steel Hill-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudományi Egyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
1: Trend Night.
2: Cutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsúkoncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a Főnök című koncert áll, ami Big Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett hosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasni és tanulni vágyókat.
0: Gasztró.
1: Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több boros pince várja a látogatókat a 14. avasi barangolás Miskolcon rendezvényen, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyha művészeti különlegességet is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól majd. Az Avasdom Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. A fesztivál nyitóestjén az avasi kilátónán található nagy színpadon a La Berrier és a Magyar Banda lép fel, ugyanezen a helyszínen pénteken a Cimbali Band, Csík János és a Mezzó, valamint DJ Suta szórakoztat, míg szombaton a Tolna Banda, a Holdeső és Szabó Balázs bandája koncertezik, akiket DJ Astro követ. A Papszer utcán az avas kapuja színpadot Leskovics Gábor Lecsó szóló koncertje avatja fel, ugyanitt pénteken a Szeder Trio és a The Beat Cats, míg szombaton a Juci Hunor Duo, a Maszkúra és a Tücsökraj, valamint az Agyag Banda koncertezik. Az avasi Présház színpadon a Lonovics József utcán, csütörtökön a Kabinet RT, pénteken a Potato Patch és a Jambalaya, míg szombaton az Elwood Boogie és az All a Tok zenél. További koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, többek között a Gonda borászatnál, a Cellárium színpadnál, az Avasi Álompincénél, a Bormúzeum színpadán vagy a Lonovics kertben. Ezeken a helyszíneken mások mellett Jecenik Bogi ad akusztikus koncertet, fellép Sándor Ferenc szakszofonos, Kollár Klemenc László pedig zenés irodalmi esten lesz jelen. A fesztiválon lesznek úgynevezett sétáló zenekarok is, köztük a Kelet Brass Band, a Komis zenekar, a Miskolci Tambura Banda és a Lakodáré. A rendezvény minden programja ingyenes.
0: Színház.
1: A Radnóti Színház bemutatta Tony Kushner Angyalok Amerikában című művének második részét, a Perestroikát. Ezzel Magyarországon első alkalommal lesz látható a mű mindkét része, amelyet egymást követő estéken tűz műsorra a színház. A Perestroikában a szerző az első részben már megismert szereplőket egy jóval töredékesebb, látomásosabb, szertelenebb második részben személyes életük küszöbb helyzeteiben mutatja be. Hogyan folytatható egy élet, amely folytathatatlannak látszik? Tud-e az ember változni, elengedni, megbocsátani, újrakezdeni, amikor az fájdalmasnak, halálosnak vagy akár lehetetlennek tűnik? Ezeket a kérdéseket teszik fel az alkotók. Kushner az Angyalok Amerikában második részében a küzdő embert állítja elénk, miközben emberséggel és humorral, pikánsan és filozofikusan, begerjedt angyalokkal és tévejgő emberekkel a romokon kisarjadni képes életről beszél.
0: Esemény.
1: Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenésestek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Becseihá Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. A szezon július elején indul Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot, de a programban szerepel a Lány búcsú, az Arkroyd gyilkosság, a Mély levegő című darab, valamint több koncert, köztük a Grund, Vígszínházi fiúzenekar fellépése, Lábas Viki önálló estje és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje is Malek Andrea közreműködésével. Balatonföldváron az intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep, többek között Hámori Gabriela előadásában hallható Gyarmati Fanni naplója, és szerepel a műsoron a Variációk egy rablásra című darab, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása. Látható lesz a Hosszú virágzás, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi zenei estje, valamint Beréb Tamással a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est is.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. Hazánk második legnépesebb teljesítménytúrája, ráadásul nem csak az extrém kihívásokat keresőknek szól. Családosok, a hobbi túrázók és a kutyás erdőjárók is nevezhetnek a számukra ideális távra. A 14. Decathlon Mátra túra egyszerre kínál élményt és sportteljesítményt. Ráadásul idén először csatlakozik az 5 próba esemény sorozathoz, ahol túrát teljesítők értékes pontokat gyűjthetnek az 5 próba virtuális pontrendszerében. Az esemény szól azoknak, akik szívesen mozdulnak ki a természetbe, és azoknak is, akik megszállottan keresik az új kihívásokat. A különböző távoknak köszönhetően a kisgyermekes családoktól, a kutyás erdőjárókon át, a tapasztalt túrázókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A mindössze 1 kilométeres játékos törp túrától egészen a közel 50 kilométeres komoly szintemelkedésekkel tarkított távokig mindenki megtalálhatja a hozzáillő kihívást. A rövidebb körök például a Kölyök túra, a Farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. 4 lábú kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ám a rajt célban mindenképpen tartsuk pórázon. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
4: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz, minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahoz az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Ez itt a napvendége, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Nem mindegy, hogy meddig élünk, de talán ami még fontosabb, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Ma ugyanis már jóval tovább élünk, akár 30 évvel is tovább, mint néhány generációval ezelőtt. Mégis egyre több ember tölti az élete utolsó éveit krónikus betegségekkel, és közben sokszor úgy gondoljuk, hogy komoly betegségek derült égből csapnak ne ránk, de hogy vajon tényleg így van-e, hogy tehetnénk ellene, erről beszélgetünk a mai műsorban. A vendégeim a stúdióban dr. Balázs Anna orvos, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, aki a precíziós prevenció és a komplex longevity szemlélet egyik hazai úttörője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Anna.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És itt van velünk Dobó Kata, színész, rendező, coach, aki a tudatos életvezetés fontosságáról egyre többet beszél, illetve a longevity program egyik nagykövete. Kata, örülök, hogy te is itt vagy.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Azok a témák, amelyekről ma beszélünk, azok minden nap most már előkerülnek, egyre fontosabbak az életünkben. Kezdjük egy nagyon makacs tévhittel, én azt gondolom. Azt gondolják sokan, például az infarktus vagy a stroke esetében, hogy az egyik pillanatról a másikra történik, de én azt gondolom, hogy te ezt máshogy látod.
2: Igen, alapvetően az utóbbi évek kutatásai egyre inkább bebizonyították, hogy ezek többségében nem hirtelen folyamatok. Nem olyan régen publikáltak ezzel kapcsolatban egy nagy mérföldkő tanulmányt, ami azt mutatja, több mint 9 millió ember adatai alapján, hogy ezeknek az eseményeknek, tehát a szívinfarktusnak és a stroke-nak a bekövetkezte előtt azonosítható az emberek 99%-ában egy olyan rizikómintázat, egy olyan rizikóprofil, amivel ez előre jelezhető akár évekkel, 10-15 évvel előre is, és hogyha ezt valaki tudja, akkor nyilván hatékonyan be lehet avatkozni és meg lehet előzni a súlyos eseményeket.
1: Igen, hát itt a kulcs, amit mondott te is, hogy ha ezt valaki tudja, de hát többségünk, én azt gondolom, ezzel nincsen tisztában, és ez ügyben egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Mit lehet nap mint nap tenni azért, hogy egyre többen időben, megelőzés céljából elmenjenek orvoshoz, vizsgálatokra?
2: Alapvetően nyilván a rutin szűrő vizsgálatok nagyon fontosak. Én azt látom, hogy egyre több egészségtudatos ember van, egyre többen járnak nagyon örvendetesen szűrő vizsgálatokra is, és azokat a klasszikus rizikófaktorokat, a dohányzást, a mozgás szegény életmódot, stb. Ezt egy-egy vizsgálat alkalmával nyilván mindenkinél föl lehet térképezni, és meg lehet mondani. Ami azonban ennél sokkal fontosabb, és erre az utóbbi időszaknak a kutatásai mutattak rá, hogy ugye egy-egy vizsgálat az egy adott időpontban elvégzett pillanatkép. Ugyanakkor a szervezetünk nap mint nap alkalmazkodik különböző terhelésekhez, különböző impulzusokhoz, a stressztől kezdve az étkezésen át a mozgás és számos egyéb impulzushoz, és ezeknek a mintázata egy hosszan felépülő hatás eredményeként éveken, évtizedeken keresztül vezet ezeknek a súlyos betegségeknek a legnagyobb részéhez, tehát a szívérrendszeri, a anyagcsere, máj, vese és a daganatos betegségek egy jelentős részéhez.
1: És akkor jön a derült égből a
2: villámcsapás. Igen, ami föltérképezhető, és ezek a napi terhelési mintázatok megfelelő monitorozással időben észrevehetőek, és megfelelően beavatkozással egyénileg ezek csökkenthetők.
1: Kata, azért az esetedben lehet tudni, hogy egy nagyon intenzív életet éltél, és ugye a felsorolásnál is, ahogy mondtam, hogy színésznő is vagy, rendező, coach, tehát sok mindennel foglalkozol. Volt egy olyan pont, amikor először azt érezted, hogy a folyamatos teljesítmény mögött valóban egy olyan komoly terhelés áll, ami ellen tenni kell, akár személy szerint neked is.
3: Őszintén szóval én igyekszem az életemet egyébként úgy élni, hogy azért vannak benne nyugalmi szakaszok. Ez a látszat, amit most itt elmondtál, hogy ennyi minden van. A tavalyi éven például tényleg eléggé sűrű volt. Két produkciót is forgattam, egy tévésorozatot 4 hónapon keresztül, egy filmet rendezőként, aminek előkészítési időszaka is volt, aztán a forgatás, aztán még mindig tart az utómunkálatok.
1: Azt is tudjuk, hogy egy forgatás az nem 8 órás, hanem sokszor jóval
3: igen,
1: hosszabb.
3: Igen, de közben meg, hogyha az ember valami olyasmit talál, ami visszatölti energiával, hivatásként, akkor az egy örömforrás. És én szerencsés vagyok, hogy én igazából nem nagyon dolgoztam egész életemben, hogyha így vesszük, mert hogy szeretem, amit csinálok. Ez egy nagyon fontos faktor szerintem, hogy az ember nem úgy megy be a munkába, hogy Nem ám, meg hétfő, szóval, hogy nekem ilyen nem volt.
1: Viszont a veszélye meg azt, hogy az ember túltolhatja.
3: Igen, igen, de a színészet ilyen szempontból is egyébként azért is csinálok ennyiféle mindent, mert egyrészt mert érdekel, másrészt mert a mai világban szerintem kellenek a lábak. Tehát, hogy egy láb az nem elég, különösen nem egy egyedülálló nőnek. Tehát, hogy így jött be a coaching is többek között a képbe, azon túl, hogy egyébként én, amikor még mielőtt a főiskola, a színművészeti főiskola fele irányultam volna, én pszichológus akartam lenni. Úgyhogy gyakorlatilag csak visszakanyarodtam oda, ami egyébként érdekelt, és a kettő ráadásul iszonyatosan támasztja egymást. Tehát, hogy színésznőként is és rendezőként is azt gondolom, hogy fontosak ezek a miértek, a mozgatórugók, a személyiségjegyek, hogy a mintázatok, amik kialakultak, milyen gyerekkorból, milyen felnőtt lesz, ki hogy dolgozik magán, stb. Szóval ez nagyon erősíti jelen esetben a két dolgot, amit csinálok, úgyhogy...
1: Tehát nálad van azért egyfajta tudatosság,
3: önmagadra figyelés. De abban is
1: tudatos
3: vagyok pontosan, hogy hátra tudok dőlni, amikor azt érzem, hogy ez most sok volt. Az egy másik kérdés, amikor az ember elérkezik egy bizonyos korba, hogy jöhetnek már olyan, nem tudom, testi tünetek, akár a fájdalmak, akár vagy egy hirtelen történés, ami addig nem volt mondjuk fiatalabb korában. És hát nyilván abban is tényleg tudatosnak kell lenni, hogy szóval, hogy tudjuk, hogy a szervezetünk éppen hol tart, mit csinál, mit kell ahhoz egy kicsit finom hangolnunk, vagy nem finom hangolni, hanem nagyobb változtatást eszközölni annak érdekében, hogy ezt az utat megváltoztassuk, vagy ne a rossz irányba haladjunk. És én nagyon örülök neki, hogy így aztán Annáékhoz csatlakozhattam. Mert bár az ember fél nyilvánvalóan ezektől az orvosi vizsgálatoktól, legalábbis azt tapasztalom, hogy az emberek többsége tart attól, hogy mi történik, ha megtud valamit, de közben pedig ez egy olyan tudás, ami életmentő is lehet akár.
1: Igen, és hát beszéljünk a terhelésről, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szemléletformáló, meg gondolatébresztő beszélgetés lesz a mai. A terhelés kapcsán az jut eszembe, hogy van ez a bizonyos 24/7-es terhelés. Mit jelent ez biológiai értelemben, és milyen nyomot hagy a szervezetünkben akkor, hogyha az ember úgymond még működik?
2: Alapvetően a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy urbanizált, technológiailag intenzív környezetbe, teljesítménykényszeres környezetbe nagyon sokan szembesülnek azzal a típusú terhelési mintázattal, és ez nem egy hatás, hanem ez több hatásnak az eredője, ami abból ered, hogy praktikusan van egy folyamatosan véget nem érő információáramlás, van egy folyamatosan véget nem érő stresszterhelés, van egy csökkent regeneráció, akár napi szinten, akár az alvásunk, akár a regenerációs aktivitásaink vonatkozásában, és hát van nyilván egy folyamatosan elérhető étkezési lehetőség is, az ultrafeldolgozott élelmiszerektől kezdve, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy non-stop terhelést jelent a szervezetünknek, mindannyiunk szervezetének, és hogyha erre nem figyelünk tudatosan, és nem próbáljunk meg egy olyan egyéni stratégiát kialakítani, amiben erre tudatosan odafigyelünk, akkor ennek az a veszélye, hogy ez összeadódva kialakít egy olyan terhelési mintázatot, amire az emberi szervezet nagyon sokáig különböző kompenzációs mechanizmusokkal válaszol, tehát ahogy Kata is mondta, fiatalabb korunkban nagyon sokáig és észrevétlenül tud növekedni úgy ez a terhelés. Amikor is egyszer csak ezek a kompenzációs mechanizmusok kimerülnek, ezek mindenkinél megint nagyon egyéniek, és akkor ez a folyamatos terhelés egyénileg változó időintervallum után aztán hirtelen csak robban valamiféle betegségben. És hát az a nagyon elgondolkodtató tény, hogy annak ellenére, hogy egyre több egészségtudatos ember van, ugye a születéskor várható élettartam nagyon dicséretesen tényleg az elmúlt időszakban sokat növekedett. Ennek ellenére az Európai Unió statisztikák szerint Magyarországon 50 éves kor fölött az embereknek az 58%-a él nem egy betegséggel, hanem több krónikus betegséggel. Csak összehasonlításként ugyanez az adat mondjuk Svájcban 32%, Görögországban 38%, tehát hogy azt gondolom, hogy ebben van mit tenni mindannyiunk számára.
1: És muszáj önmagunkra odafigyelni, igen, és Kata említette, hogy ő meg tud állni, és azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg sok esetben, de mi a helyzet az orvosnál a megelőzés esetében, hogy te például mennyire tudsz megállni, mennyire tudsz odafigyelni magadra a longevity jegyében?
2: Az igazság, hogy én is, ahogy Kata is, én is nagyon szeretem azt, amivel foglalkozom, és ez az én én esetemben is sokszor azzal jár, hogy egy kicsit túl terhelem magam. Ilyenkor jó az, hogyha van egy tükör az ember előtt, és látja azt, hogy eddig és nem tovább, és muszáj megállni egy kicsit és regenerálódni, mert egyébként ez nem vihető végig sérülésmentesen hosszabb távon. Tehát, hogy ilyen értelemben ugye sokan azért nem járnak orvoshoz, mert félnek a rettegett diagnózistól, félnek attól, hogy mi fog kiderülni. Itt tulajdonképpen amivel mi foglalkozunk, amit mi csinálunk, az nem félelmet kelt, hanem egy időablakot biztosít arra, hogy beavatkozzunk. Mert hiszen nem elsősorban betegségeket keresünk, nyilván azt is megtaláljuk, hogyha van, de a betegség megelőző állapotokat mérjük fel, és ennek az egyéni mintázatait követjük.
1: Akkor erről majd még beszélgessünk részletesebben, de visszaugranék Katához. Egy korábbi interjútban Kata azt mondtad, hogy már nem szeretnék mindenkinek megfelelni, és arra lennék kíváncsi, hogy ennek inkább testi jele volt, vagy lelki belső fordulat volt, ami miatt ezt mondtad.
3: Azt hiszem, hogy inkább lelki, igen. Nekem egy ilyen nagyon különleges helyzetem volt, amikor én elindultam most már lassan 30 éve ezen a pályán, mert rögtön ismert lettem.
1: Tehát egyből berobbantál.
3: Igen, de nagyon fiatalon, amikor még szerintem önmagammal sem voltam feltétlenül tisztában, és ezért igazából elhittem mindazokat a véleményeket és gondolatiságot, amit rólam fogalmaztak meg más emberek elég hosszan. Azért ez nagyon szomorú. Tehát, hogy nem voltam olyan tudatos, és nem volt körülöttem. Talán azt mondom, hogy nem volt körülöttem, közben meg azt gondolom, hogy minden egyes olyan mondat, ami adott esetben egy megfejlődni való helyzetben érkezik, akkor, tehát, hogy csak akkor tudod beemelni, hogyha már megértél arra a mondatra, vagy arra a tanácsra. Tehát lehet, hogy mondták nekem, hogy ne figyelj erre, ne figyelj, mit mondanak mások rólad, nem az a fontos, de én hozzám nem jutott ez el.
1: És erre persze, a tudatosságra meg kell érni.
3: Hát nagyon kevesen vannak olyanok, akik már 20-30 évesen is ilyen tudatosak. Szerintem a mai generáció egy kicsit talán jobb ebben, hiszen nagyon sokat beszélünk erről, van irodalom, a mi korunkban, vagy a mi időszakunkban nem volt. Tehát, hogy ez az, hogy ja, kislem, nem vagy jól, jó, minden, majd jól leszel. Tehát, hogy ez kb. Így volt.
1: Igen,
3: szerintem.
1: Tehát az egészség megőrzés kapcsán már sokkal tudatosabbnak kell lennünk, mint voltunk.
3: És azt szerintem a kettő elválaszthatatlan, majd egyszer befejezem az előző gondolatot. Is, de hogy azt gondolom, hogy a test és a lélek az szorosan összekapcsolódik. Tehát az, hogy ha huzamosabb ideig stresszben vagy egy olyan élethelyzetben vagy, ami számodra nem előnyös, és nagyon sokan élnek így, az iszonyatos hatással van a szervezetedre, ami az egészségedet illeti, és ezzel tehát, hogy sokan 19-re lapot húznak, és sokan azt gondolják, hogy igen, de nincs más választásom. Tehát, hogy maradok ebben a pozícióban, igaz, a főnököm az elviselhetetlen, vagy maradok itt, mert az a fizetés az annyi, amennyi. Csak nem gondolnak abba bele, hogy ez ennek majd később, évekkel később milyen vonzatai lesznek.
1: Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, amit Kata behozott a beszélgetésünkbe, ami még ide kapcsolódik, Anna, és nagyon fontos, amikor azt hisszük, hogy minden rendben van, és sokszor egy-egy szűrővizsgálat, vagy sok szűrővizsgálat után is azt hisszük, hogy minden úgymond rendben van, utána viszont mégis előfordul, hogy súlyos események bekövetkeznek úgy, hogy ezt nem látjuk előre.
2: Igen, tehát hogy alapvetően amit az elmúlt időszaknak a vizsgálati eredményei egyértelműen mutatnak, hogy tulajdonképpen nem egy-egy értékben kell bíznunk, tehát például egy megdöbbentő tény megint csak, hogy például a koleszterin értéket az sokan a szívérrendszeri eseményekkel hozzák összefüggésbe, és valóban összefüggésben is van, de például a súlyos szívérrendszeri eseményeknek közel fele az normál koleszterin mellett következik be. Tehát, hogy egy érték, egy pillanat az egy darab érték, egy darab pillanatban, holott egyébként mi folyamatosan kell, hogy működjön az összes folyamat a szervezetünkben, azért 3,7 millió sejtünk van mindenféle kapcsolattal együtt, tehát hogy ez egy iszonyatosan komplex rendszer, ezeket nem lehet egy-egy pillanatban értékelni, tehát hogy ilyen szempontból van a rutin leleteknek egyfajta csapdája, hiszen a normál tartományok mondjuk egy labor leleten az a betegség, tehát populációs átlagokra vonatkoznak, és alapvetően a betegségek diagnosztikájára lettek validálva, tehát a normál labortartomány az nem jelent egyet az optimális kockázattal. Az optimális kockázat az egy integrált mintázat többféle értéknek a időbeli alakulása, és itt megint csak az a fontos, hogy nem egy darab pillanatkép, hanem ahogy nekem, az én szervezetemben ezek változnak, tehát annak sokkal nagyobb jelentősége
1: igen,
2: van.
1: Tehát sok pillanatképből lehet összerakni azt, hogy milyen az egészségügyi, aktuális egészségügyi állapotunk.
2: Igen, és ugye ez ebben az a jó hír is, hogy ez befolyásolható is, tehát hogy negatív irányba is, meg pozitív irányba is, tehát hogyha én látom az én szervezetemnek a működését, és teszek ellene, sok olyan változás van, ami akár napok alatt mérhető és érezhető hatást vált ki, akkor ez befolyásolható pozitívan, ha tudok róla és ha figyelem.
1: Igen, ami itt nagyon fontos, a visszafordíthatóság, és ez egyéni szinten is egy érdekes kérdés, vagy a szakember részéről, hogy mi az a pillanat, amikor még visszafordítható egy kóros állapot, és mi az, amikor már úgymond túl késő hozzátok, sokszor kerülnek úgy a betegek, hogy már idézőjelben túl késő?
2: Alapvetően ugye mi egy magánintézményként működünk, tehát hogy a betegeink többsége az valamiféle betegséggel érkezik az intézménybe, de kifejezetten, és ugye régóta foglalkozunk különböző prevenciós programokkal, ebben az új longevity programunkban kifejezetten eddig olyan paciensek csatlakoztak döntően, akik jelenleg nem tudnak semmilyen betegségről, illetve egyébként nem tudom, hogy részt vettek eddig a különböző szűrővizsgálatokon, és az az érdekes, tehát az eddigi összesített eredményeink azt mutatják, hogy ez kívülről tényleg nem látszik, tehát hogy nagyon meglepő és érdekes változatokat látunk pro és kontra. Tehát, hogy ezek az egyéni mintázatok, ezek kívülről senkire nincsenek ráírva, bármilyen egészségtudatosan él valaki, az, hogyha nem nincs azzal tisztában, hogy a szervezetében mi zajlik, akkor azt így ránézésre senkiről nem lehet megmondani.
1: Kata, neked személy szerint mit jelent a prevenció?
3: Ez is egyfajta tudatosság, ugye nyilván, hogy én ennek most azért örülök, mert én már túl vagyok az első vizsgálatom a vérvételemen, amiből megtudtunk egy csomó mindent, de mint azt...
1: Pillanatfelvétel
3: volt, úgyhogy pár hónap múlva következik majd a következő, és akkor én akkor így ráléptem erre az útra, és remélhetőleg így meg tudom óvni magamat súlyosabb történésektől. Úgyhogy én ennek így nagyon örülök igazából.
1: Igen, és hát ugye behoztad a beszélgetésbe már a legelején, hogy több lábon kell állni, és ilyenkor talán még inkább bekapcsol az, hogy vigyáznunk kell magunkra?
3: Szerintem persze.
1: Tehát abban a pillanatban például, hogy már gyerekünk akkor talán egyfajta tudatosság. Nem tudom, hogy a doktornő ezt meg tudod erősíteni.
2: Abszolút nyilván, tehát, hogy mindenkinek egyéni, hogy mondjam, meglátása van ezzel kapcsolatban, de hát nyilván, hogyha onnantól kezdve, onnantól kezdve, hogy én felelős vagyok a családomért, a gyermekemért, a szüleimért, stb. Az egy plusz terhet rak szerintem az emberre, mint nőre. Különösen, de hát nyilván a férfi, tehát hogy a férfiaknak is nyilván a gyermek meg a család az fontos, de ilyen értelemben szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, így hárman nők, hogy a nőkre hárul talán azért a legnagyobb felelősség és a legnagyobb teher.
3: De nagyon fontos, hogy nem szabad szerintem negatívan gondolkodni önmagunkról, vagy szóval, hogy abszolút úgy valahogy, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, tehát az emberek többsége, én sem feltétlenül tudom ezt az állandó optimizmust megtartani, miközben ezek energiák, tehát olyan energia jön vissza, amit kiadsz magadból, úgyhogy ezen dolgozom nagyon sokat tudatosan, meditációval, légzéssel, hogy minél többször legyek olyan állapotban, amikor azt tudom mondani, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz.
1: Ez nagyon fontos, amiket Kata most itt mondott, és még nem beszéltünk mindennek a témának a gazdasági vonatkozásairól, még csak az emberiről, arról, hogy milyen személyes felelősségünk van, és folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvosigazgatójával, valamint Dobókat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel. Hamarosan innen folytatjuk, maradjanak velünk továbbra is.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvosigazgatójával, valamint Dobokat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel, és eddig arról beszéltünk, hogy a komoly betegségek sokszor hosszú folyamatok eredményei, viszont fordítsunk egy picit a nézőponton, és nézzük meg azt, hogyha a kockázat felépül, akkor vajon vissza is fordítható-e? Pár szót erről már mondtatok. Mit jelent ma valójában szerintetek a megelőzés?
2: Hát véleményem szerint a megelőzés az azoknak a betegségeknek, amik a legnagyobb halálozást és a legnagyobb életminőség csökkenést okozzák. Tehát szerintem orvosi szempontból a megelőzésnek abszolút ez a két fókusza van, hogy lehetőleg minél inkább hosszabb és jó minőségben megélt élettartamot biztosítsunk a pacienseknek.
3: Számomra az egyik legfontosabbá vált az utóbbi időben, hogy hallgassak a megérzéseimre. Ezek a megérzések, intuíció, hatodik érzék, mindegy is, hogy minek hívjuk, ezek mindenkinek vannak, csak nem abban a világban élünk itt a nyugati civilizációban, hogy erre hallgassunk, nem hívják fel a figyelmet arra, sőt, talán épp ellenkezőleg, mert akkor egy kicsit lehet, hogy ösztönösebben viselkedünk, és nem úgy, ahogy mondjuk elvárják tőlünk. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos lett az elmúlt időszakban, mert visszatekerve egy kicsit így az emlékeimet, arra jöttem rá, hogy ezek mindig ott voltak, és mindig mondtam, hogy van ez a mondás, hogy ha valami úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor az nem stimmel. Csak hogy fiatalabb koromban úgy voltam vele, jó, de hát adok még egy esélyt, meg nem is úgy mondta, meg nem tudom, de úgy mondta, pontosan úgy mondta, mert tök jól érzed, csak mindig megkérdőjelezzük magunkat. És hogyha az ember ezekre hallgat, akkor sokkal hamarabb hoz olyan döntéseket, amik őt szolgálják. Ebbe beletartozik a mentális egészsége, a fizikális egészsége, a karrierje, akár a magánélete, minden.
1: Nagyon fontos ezeket hangsúlyozni, és szakmázzunk egy kicsit, Anna. Én úgy tudom, hogy egy komplex longevity modellt is kidolgoztatok, nem véletlenül.
2: Igen,
1: miről szól
2: igen,
1: ez?
2: Igen. Hát tulajdonképpen ez a modell arról szól, hogy hogyan tudunk minél hosszasabb, tehát hogyan tudjuk azt elősegíteni, hogy a pacienseink minél hosszasabban és minél jobb életminőségben éljenek. És ez tulajdonképpen azért egy nagyon érdekes modell, mert ugye mindenkinek a szervezete nagyon egyedi, egyéni, és nem csak a testi folyamatok, hanem ahogy ezt erről beszéltünk, a lelki folyamatok, a pszichés megélés abszolút befolyásolják azt, hogy kinek milyen változások alakulnak ki a szervezetébe, és amiről az előbb Kata beszélt, az egy nagyon fontos szempont, tehát hogyha tudatosan odafigyelünk arra, hogy a szervezetünk milyen jelzéseket küld, akkor az egy nagyon fontos és jó kiinduló pont lehet. Ugye itt az előbb szintén beszéltünk az egészségtudatosság ról. A mai korban szerintem az embereknek egy jelentős része, hogyha érez valamiféle ilyen típusú problémát, akkor azt vagy elnyomja, vagy azt gondolja, hogy akkor elmegyek egy laborra, megnézem, hogy ez mit mutat. És tulajdonképpen itt van egy másik olyan típusú paradoxon, elmegyek laborra, megnézek egy vizsgálatot, a labor igazából nem mutat semmit, és akkor megnyugszom, tehát hogy még objektíven is megnyugtatom magam, hogy hát tulajdonképpen azt lehet, hogy én csak beképzeltem magam, annak, holott egyébként, hogyha egy kicsit mélyre nézünk, akkor valószínűleg ott van az az eltérés, és a te intuíciód, ahogy Kata is mondta, nem visz félre, csak ezekre tudatosan oda kell figyelni, és hogyha időben ezeket észreveszünk, és tudatosan odafigyelünk, és időben korrigálunk, mert nem csak mérni kell, a mérés önmagában az csak egy adat, hogyha nincs mögötte okos döntés, és olyan típusú változtatás, ami az adott méréshez kapcsolódik, akkor mérünk tök fölöslegesen. Tehát, hogyha én odafigyelek ezekre, és így alakítom az életemet, akkor a következő mérésnél nagy valószínűséggel, és hogyha jó dolgokat mérek, már hogy megfelelő dolgokat, akkor a következő alkalommal már egy sokkal kedvezőbb mintázatot fogok látni.
1: És hát adatunk rengeteg van, egészségügyi adatunk, úgyhogy érdemes ezeket használni, kihasználni arra, igen, hogy igen, jobban igen, legyünk, igen, vagy igen, hogy igen. Hosszabb ideig jobban élhessünk. Egyébként mi az, amit már az orvoslás máshogy lát, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Tehát miben vált változott leginkább szerinted a szemlélet?
2: Hát rendkívül sok mindenben változott, ugye azzal, hogy ezek a precíziós személyre szabott diagnosztikai kezelési lehetőségek megjelentek ezzel, mind a kardiológiában, mind az onkológiában óriási lehetőség nyílt a megelőzés és a kezelés kapcsán is, tehát hogy ugye a Human Genome Project feltérképezésétől kezdve nagyon sok olyan adat áll rendelkezésünkre. Én kicsit inkább ezt látom az egyik nagyon fontos pontnak, hogy olyan mennyiségű információk van, olyan mennyiségű információ dömping áramlik ránk, hogy abból kiválasztani, hogy nekem az én szempontomból, tehát az én szervezetem szempontjából mi az, ami jó. Ugye sokan igénybe veszik ChatGPT-t, Google-t, mindenfélét, akik ugye általános dolgokat tudnak mondani, és oda van írva mindenhol nagybetűvel, hogy tévedhetnek. Tehát én ezt egy komoly kockázatnak látom a jelenlegi korszakunkban, hogy különböző szituációkban abból vonnak le emberek következtetést, hogy mondjuk a ChatGPT erre a dologra mit ír ki, mert nem erre való.
1: Te mit látsz a közvetlen környezetedben, Kata? Akár így, hogy honnan szerezzük az információinkat az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban, illetve hogy mennyire vagyunk nyitottak erre a sok adatra, ami a rendelkezésünkre állhat, akár az okosóra, a szenzorok, vagy bármilyen más megoldások segítségével.
3: Őszintén szólva az én környezetem, ami egyre szűkül, ahogy az ember egyre tudatosabb lesz, úgy veszít el embereket az életéből, ami teljesen normális, és egyébként nem is rossz dolog. Majdnem mindenkinek van okosórája, van, akinek az a bizonyos gyűrűje is van, tehát, hogy én azt, az én így közvetlen környezetemben azt veszem észre, hogy nagyon tudatosan próbálják élni az életüket, és egyre inkább kúszik vissza az a jófajta gondolkodásmód, hogy a pihenés és az alvás, ugye az alvás alatt regenerálódik a szervezetünk, az felértékelődött az elmúlt időszakban, legalábbis hál' Istennek, hogy a szakértők is ezt mondják, hogy muszáj jó minőségű alvást valahogy visszahozni az életbe, amennyiben nem volt, és hogy muszáj ténylegesen visszavenni a tempóból, amit szerintem legtöbb esetben saját magunk diktálunk önmagunk számára.

0: szerintem egyre többen kezdenek egy kicsit, nem tudom, akár a természet fele fordulni, hogy az mennyire regeneráló, amikor az ember elmegy az erdőbe sétálni, adott esetben még megkockáztatom itt a rádión keresztül elmondani, hogy megölelni egy fát. Úgyhogy én örülök neki. Az én környezetem, bocsánat, mindig ezt mondom, én ezt látom.
1: Tehát kicsi buborékokban élünk, de akkor te pozitív példákat látsz magad körül, és ez nagyon fontos. Nyilván ez ragadós, úgyhogy ez jó irányba vezethet. Anna, az egyik legerősebb mondat a szemléletetekben, amit én így olvastam, hogy nem diagnózisokat kerestek, hanem sokkal inkább folyamatokat figyeltek, amire így utaltál is így az elmúlt beszélgetésben, de ez a mindennapi gyakorlatban mit jelent? Hogyan lehet akár évekkel korábban elkapni egy rossz irányt, egy későbbi rossz diagnózist?
2: Alapvetően mély elemzésre, tehát hogy a program indulásakor mindenkinél elvégzünk egy mély elemzést, és az alapján megnézzük az ő aktuális mintázatait, hogy milyen terhelések, milyen nyomot hagytak az ő szervezetében. Ezek alapján adunk javaslatokat arra, hogy ő ezt milyen módszerekkel tudja a leginkább javítani különböző szinteken, illetve nyilván arra is adunk javaslatot, hogyha azt látjuk, hogy további kivizsgálás, vagy bármi egyéb orvosi beavatkozás, vagy kezelés szükséges, tehát hogy ez alapvetően egy biztonsági rendszer is, nem csak egy kvázi egyéni életmód stratégiát felépítő rendszer. És aztán folyamatosan nézzük ezeket a változásokat. Én a fokozatosság híve vagyok, illetve hát nem csak én, hanem alapvetően ugye életmódot úgy lehet váltani, hogyha nem két napot csinálod meg azt a változást, hanem ezt folyamatosan be tudod tenni az életedbe. Tehát alapvetően azt szoktuk javasolni, hogy válasszon ki mindenki néhány olyan változtatást, amit ő az elkövetkezendő időszakban meg szeretne valósítani, és aztán ezt monitorozzuk. Nyilván ezeket a változásokat is, meg az alapvető élettani folyamatokhoz szükséges változtatás, de ez mondjuk nagyjából napi másfél-két perc elfoglaltságot
1: igényel
2: a paciens részéről, telefonnal viszonylag gyorsan rögzíthetőek ezek az adatok, és én azt látom, hogy azzal, hogy valaki ezt napi szinten rögzíti, és nem tudom, hogy naponta beírja, hogy hát akkor ma sem mozogtam, akkor ez egy idő után elkezdi zavarni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kvázi indirekt pszichológiai hatása, ami nyilván fontos. És hát így aztán szépen fokozatosan elérhető az, hogy egyrészt mindenki a saját értékeit, a saját folyamatai szerint tudja optimalizálni, másrészt pedig, hogyha látunk bármi olyat, akkor ott van mögötte egy teljes orvosi tím, és el tudjuk látni a megfelelő, vagy el tudjuk irányítani abba az irányba, ami az ő szempontjából fontos lehet. Tehát mint egy autónak a GPS-e, ami segít kikerülni a kátyúkat, illetve különböző biztonsági jelzéseket küld. Ha ezt nem tudjuk, nincs GPS-ünk, akkor belemegyünk a kátyúba, illetve időnként előfordul.
1: Hát egy-egy baleset.
2: Igen, baleset vagy, igen.
1: Reméljük, hogy nem komolyabb. Végig több eszámban beszéltél, és emiatt fölírtam magamnak az együttműködés, meg a csapatszót, és így tudom csak elképzelni, hogy egy ilyen komplex longevity program csak csapatmunkában támogatható.
2: Igen, hát alapvetően ugye az orvostudomány egyre inkább specializálódik, az emberi szervezet működése rendkívül komplex, és így aztán mi is egy teljes intézményként állunk e mögött, tehát a kardiológiától kezdve az onkológián át a diabetológiáig nagyon sokféle szakterülettel, mozgásprogrammal és minden egyébbel felszerelkezve.
1: Kata, ugye te a színészi hivatásod, rendezői hivatásod mellett coach is vagy, amit azért hozok be a beszélgetésbe, mert egy coach biztosan komoly önmunkát végez, és te már úgy jutottál el Annáékhoz, és lettél longevity nagykövet, hogy már odafigyeltél magadra, hogy már dolgoztál magadon. Változott egyébként esetleg a szemléleted azóta, hogy Annáékkal együttműködsz?
0: Talán bátorságot merítettem, mert én is azok közé tartozom azért, akik egy picit szeretik így homokba dugni a fejüket ezzel kapcsolatban, de vettem egy mély levegőt, és úgy gondoltam, hogy vágjunk bele, akkor mostantól itt vagyok, és nézzük, hogy mi van a szervezetemmel, ebből csak jól jöhetek ki. Kicsit visszacsatolva így a csapat munkára, meg arra, hogy én azt mondtam, hogy milyen jó, hogy egyre kevesebb ember van körülöttem, de közben meg nagyon fontos, nyilvánvalóan, tehát meghúztam így a határaimat, ezt akartam inkább mondani, a falak helyett, ami azért jó, mert ugye a határ meghúzásnál van lehetőség a kommunikációra, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartom egyébként, hogyha tudunk csatlakozni olyan közösségekhez, amelyek minket támogatnak abban, amiben éppen vagyunk, akár jelen esetben én nagyon sokat beszélek a

0: menopauzáról, menopauzáról, mert hál' Istennek ebben is sokkal jobb a helyzet, szerintem.
1: Hát egyáltalán már merünk beszélni róla.
0: Igen, tehát hogy nem az van, hogy 50 fölött, vagy 40 valahány éves kor fölött már nem vagy nő, már kész, akkor te már, igen. Tehát ezekről, és akkor azt gondolom, hogy ha megtalál az ember olyan csoportosulásokat, amik emelik őt, és segítik, és egymásnak tudjuk adni azokat az információkat, amik nekünk nem voltak elérhetőek, vagy addig nem gondoltunk rá, ezeket például nagyon fontosnak tartom.
1: Ami nagyon pozitív, és én így fel is jegyeztem magamnak közben, hogy ebből csak jól jöhetek ki, ezt mondtad, Kata. És ez egy olyan jó üzenet, és azt gondolom, ez fontos hangsúlyozni, mert legtöbbször azért nem megyünk el, vagy sokan azért nem mennek el orvoshoz, mert félnek attól, hogy szembesülnek egy negatív diagnózissal. Ezt mennyire tapasztaljátok? Vagy aki már hozzátok eljut, az Katához hasonlóan ebből csak jól jöhet ki.
2: Nem, én ezt abszolút látom, tehát, hogy az emberek többség önmagában például ez a mély elemzés szó, ez a Atya hát, úristen, akkor, hogyha mélyre néz valaki, akkor ott biztos, hogy találni fog valamiféle változást, holott egyébként pont ezzel a szemlélettel lehet azt elérni, hogy ha találunk elváltozást, azon még lehet változtatni, tehát az még nem a érelmeszesedett csomó, nem a daganatos csomó, nem a súlyos betegség, hanem egy olyan állapot, egy olyan aktuális állapot, amin, hogyha elkezd dolgozni, és tudatosan elkezd dolgozni az ember, ha szükséges valami miféle kezeléssel vagy orvosi beavatkozással kiegészítve, na azzal lehet megelőzni a valóban súlyos következményeket, vagy súlyos betegségeket, esetleg a halálozást.
1: Tehát egy egyéni rizikó térképet igen, lehet felvázolni, ami igen, viszont igen, hosszú távon visszahat igen, a longevity-re, a hosszú távú egészségünkre. Kat, hogyha most valaki bennünket hallgat, nyilván sokan járnak hasonló cipőben, mernek vagy éppen nem mernek elmenni egy vizsgálatra, segítséget kérni, de te mit mondanál nekik? Mi az az első, legegyszerűbb lépés a változás felé, ami a jó, a pozitív irányba visz?
0: Hát ez nagyon komplex kérdés, de hallgassunk a megérzéseinkre, én azt szerintem ez nagyon fontos, és próbáljuk meg a félelmeinket egy kicsit kevésbé fókuszálni rá, vagy hogy is mondjam, igazából letenni kellene, de nyilván ez az egyik, az emberiségnek az egyik legnagyobb problematikája szerintem, hogy állandóan ebben az üsküzdj, fuss, menekülj helyzetben vagyunk, úgyhogy igen. Tehát egy kicsit nyugodjunk meg, de mondom, ez nekem nagyon sokat segít ebben a légzés, tehát a légzőgyakorlatok, illetve a meditáció, mert akkor egy olyan állapotba tudom magam hozni, ahonnan sok, tehát hogy egészen más döntést hozok, meg egészen más lelki állapotban vagyok. Tehát nem vagyok stresszben, és ezáltal tényleg magamért hozok döntéseket.
1: Ez mindenképpen egy fontos tanács. Anna, egyébként, hogyha visszatérünk egy pillanat erejéig erre az egyéni rizikótérképre, te ismered a sajátodat?
2: Igen, hogy ne. Tehát, hogy ugye már több mint 10 éve dolgozunk ezen a programon, 13 évvel ezelőtt kezdtük el az egyéni onkológiai rizikó elemzést és térképezést, tehát ez tulajdonképpen ennek a továbbfejlesztett és újabb technológiákkal bővülő változata. Nekem személy szerint elég sok és elég erős genetikai kockázatom van, nem csak nekem saját magamnak, hanem a teljes családomnak, tehát hogy nyilván ez végigkíséri az embert, de most már arra is egyre több és egyre erősebb tudományos bizonyíték van, hogy még genetikai kockázatok mellett is, hogyha az ember tudatosan éli a mindennapjait, akkor a genetikai kockázatok egy része is leküzdhető, és meg lehet találni azokat az egyéni megoldásokat, de ehhez neked napi szinten oda kell rá figyelni, napi szinten tenni kell azokat a dolgokat, ami neked személy szerint fontos, és ezt azért mondom, hogy neked személy szerint, mert itt nyilván följön, hogy hát ugyan már ismerjük a sablon tanácsokat, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, egyébként meg ne stresszelj.
1: Ezzel... és egyébként is érdemes is betartani.
2: Egyébként érdemes betartani, csak én azt látom a pacienseinknél, hogy pontosan ez a típusú teljesítménykényszer és ez a típusú dolog, aminek mindenki nagyon meg akar akar felelni, és nem fogsz tudni megfelelni, lehet, hogyha a te szervezeted nem úgy van beállítva, és nem azok a okokozati hatások, akkor ebből egy folyamatos kudarc lesz, és hogyha neked sok kudarcod van, akkor feladod. Holott egyébként lehet, hogy a te esetedben nem a kalóriabevitel a fő probléma, hanem az, hogy mondjuk a napi étkezés után nem mozogsz 10 percet, ami segíti azt, hogy, és itt nem az edzőteremben lévő 3 órás aktív sportolásról beszélek, hanem ilyen kis nagyon egyszerű dolgokról, vagy amit a Kata mondott, a természetben eltöltött idő. Tehát, hogy nagyon sok olyan apróság van, hogyha én tudom, hogy nekem az fontos, és rendszeresen megvalósítom, azzal valóban tudok tenni. Tehát ez nem pénzkérdése, nem csak pénzkérdése, nyilván oda kell rá figyelni, és folyamatosan ezeket tenni kell, de szerintem ez egy nagyon fontos rész. Ugye ez a teljesítménykényszer, ami a sportban is például megjelenik, pont azért, mert hogyha nem hagysz elegendő regenerációs időt a szervezetednek, akkor a nagyon kemény izommunka is vissza tud csapni. Tehát, hogy igen, tehát ebbe érdemes egyfajta, tehát érdemes ismerni a saját határaidat, érdemes kibillenteni kicsit a szervezetedet az egyensúlyból, hogy az alkalmazkodó képességed növekedjen, de a másik oldalon meg nagyon fontos, hogy a kicsit megnövekedett teljesítmény után legyen egy regenerációs időszakod. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
1: Egy záró kérdésre maradt időnk, ami mindkettőtökhöz szól. Mi legyen az első lépés? Mert ugye tudatosabb életről, odafigyelésről, longevity-ről beszélünk. Hogyan kezdjünk neki?
0: Én személy szerint azt gondolom, hogy ha van olyan terület az életünkben, amit már detektálhatóan nem jól csinálunk, tehát, hogy mi magunk is észrevesszük, akkor azon a területen egy pici dolgot vegyünk ki. Tehát, hogy nem szabad, amit az Anna is mondott, hogy az a baj, hogy ha rögtön, ugye ez a január 1-i nagy fogadalmak mindig kudarcba végződik, mert olyan nagyokat kívánunk, hogy teljesíthetetlen, és akkor megint az van, hogy képtelen vagyok rá, tehát az én hibám, és nem vagyok elég erős, és nem tudom. Tehát, hogy valami picivel kell kezdeni, amit tudod, hogy 40-45 napon keresztül végig tud csinálni, mert hogyha ennyi időn keresztül meg tudod vonni magadtól mondjuk azt a, nem tudom, nagyon kedvelt élelmiszert, amit szeretsz, akár a csokoládé, mondjuk adott esetben nekem volt egy ilyen időszakom egyébként, akkor az már rutinná válik. Tehát, hogy el
1: és
0: kell
1: akkor
0: telni,
1: jöhet a következő
0: és
1: lépés.
0: Akkor jöhet a következő, de kezdjük piciben, hogy legyen sikerélményünk.
1: Anna?
2: Igen, én ezt abszolút támogatom, tehát hogy az egy irodalmi adat, hogy az életmódváltásoknak a 80% nem éli meg a 2 hónapot, ami ugye nem életmódváltás. Itt nem arról van szó, hogy minden nap mindent tökéletesen kell csinálni, szerintem nincs olyan ember, aki minden nap mindent tökéletesen csinál. Itt a napi rendszeres mintázatokról van szó, és arról, hogy a te szervezetednek megfelelő dolgokat találd meg, és ne frusztrációd legyen, hanem odafigyeljél arra, ami valóban számít.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy gondolatébresztő és egyben szemléletformáló volt a mai beszélgetés, ha bennünket hallgattak. Örülök.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, illetve Dobokat, a színésznő, rendező, coach, longevity nagykövet volt ma a nap vendége.
3: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Igazságtételt ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott. Ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. A következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. I try.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot. A mikrofonnál Péli Nagy Kata, ez pedig a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, az egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, de felidézzük a Creative Survivor legjobb pillanatait is.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Kreatív túlélő, vagyis Creative Survivor a címe rádiónk egyik sikeres műsorának, amely mai adásában a matematika élvezetes tanítását állítja középpontba, vagyis felteszi az örök kérdést, meg lehet-e szerettetni a hallgatókkal, a tanulókkal a matematikát. Hát megkerülhetetlen és megoldásra váró ez a feladat, hiszen ahogy ezen a héten, valószínűleg még sokáig érettségi tantárgy lesz a matematika. Juhász Péter matematika tanárral beszélget Olá Andrea, egyebek mellett a felfedezhető matematika tanításról.
2: Örök téma, hogy még mindig sokan érzik úgy, nincsen közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, de a jó hír, hogy kutatók dolgoznak azon, például a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez a hozzáállás mielőbb megváltozzon. Vendégem a stúdióban Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet szakmódszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerhetik már, ugyanis nem csak matematikai táborokat szerveznek ott, hanem a múlt évben egy egészen érdekes egy hónapos program keretében megpróbálták mindenki számára átélhetővé tenni azt, amikor egy-egy izgalmas feladvány megoldását megtalálják, vagy töprengenek rajta. A Mindenki Jön programról is beszélünk mindjárt, hiszen idén is folytatják ezt, és már jönnek a feladatok, de esen szó arról, mit jelent a felfedeztető matematika tanítás, mi a története, ki az, akinek a nevéhez fűződik ez. Erről kérdezem tehát először Juhász Pétert.
3: Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság.
2: A felfedezhető matematika?
3: A felfedezhető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
2: Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
3: Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dologot tanítunk párhuzamosan, a tanítunk, tehát hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
2: Mondd ezt példát.
3: Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát hogy nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
2: alapítványnál.
3: Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy az egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy alapvetően az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
2: Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlelt, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
3: Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni, és most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszer tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak a felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
2: Na pont ezt akartam kérdezni,
3: tehát
2: hogy
3: a tanár szempontjából
2: a tantervhez, meg a tanmenethez.
3: Hát a tantervhez, meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval hogy ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában, hogy nem 24 óra lesz feltétlenül egy tanárnak a kötelező óraszáma.
2: És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
3: Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz-e az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan három különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát hárman tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza, tehát hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, 6-ig haszakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van, és sokszor azt hiszem, hogy ott működnek dolgok viszonylag jól, ahol azért hagyják, hogy a tudomány legalábbis hatást gyakoroljon erre. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban. Szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, hogy akkor most nem csak ilyen emberek elképzelései alapján fog ez működni, hanem valahogy az alapján, hogy mit is tudunk, mit láttunk, és azt valahogy átgondoltan csináljuk. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség. Mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatást.
1: Juhász Péter matematika tanárral beszélgetett Olá Andrea, egyebek mellett a felfedezhető matematika tanításról és a gondolkodás öröméről. Rövid zenei szünet után a beszélgetés folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak. Folytatjuk Hétvégi menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Nagyon okosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki magától rájöjjön bizonyos matematikai törvényszerűségekre, képletekre vagy definícióra? Hát nem feltétlenül. Lehet vajon népszerűsíteni a logikai gondolkodást? Hát bizonyára, hiszen áprilistól ismét elindult a Minden kijön, vagyis megoldható, kiszámítható program, amely az interneten minden napra új feladatot kínál bárkinek. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését Juhász Péterrel, a Matematikai Kutatóintézet munkatársával.
2: Milyen hozadéka lehet, hogyha egyre inkább elterjed ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
3: Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld, ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz, mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudom pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és azt végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön. És akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda szerbanttal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok.
2: Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
3: Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek, Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a, nem tudom én, a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
2: Ideje rátérnünk arra az ötletre, ami tavaly kezdődött, az alapítvány létrehozta ezt a mindenki jön programot, és mindenki számára elérhetővé tette azokat a feladatokat, amelyek megoldása vélhetően boldoggá teszi az embert, vagy legalábbis gondolkodásra, töprengésre ösztönzi. Mennyire jött ez be? Egyrészt, másrészt pedig, ugye én emlékszem, hogy akkor tavaly mi interjúztunk, és én kérdeztem, hogy ez hagyományteremtő céllal indítottátok el, mondtad, hogy bíztok benne, hogy lesz annyi jelentkező, ami miatt érdemes ezt ebben az évben is megrendezni.
3: Igen, szóval úgy döntöttünk, hogy újra csináljuk, nem feltétlenül azért, mert iszonyatos tömegeket értünk el, és ráadásul nekünk volt egy ilyen, remélem nem elítélhető hátsó szándékunk is, hogy ez egy ilyen támogatási kampány is, hogy az alapítványt támogassák az emberek, vagy jobban megismerjék. Ilyen értelemben közepes sikernek mondanám, szóval nem lett hirtelen rengeteg pénzünk ebből, és nem is arról van szó, hogy tízezrek vettek részt a programban, de olyan értelemben meg nekünk nagyon jól esett figyelni, hogy azért egész sok ember rendszeresen küldte a megoldásokat, gondolkoztak, nagyon sok érdekes megoldást küldtek. Tehát, hogy ezt külön kiemelném, hogy sokan szerintem azt gondolják, hogy a matematika az olyan, vagy olyan élményük volt mondjuk a középiskolában, vagy általános iskolában, hogy van egy feladat, és azt meg lehet oldani, és a tanár majd elmondja, és akkor én ugyanazt meg tudom csinálni 64 gyakorló feladatban, ha elég ügyes voltam. És ezt nézik, hogy én tudom ezt követni. És ehhez képest mi meg iszonyú lelkesek vagyunk attól, hogy egészen más módon eljutunk vagy ugyanoda, vagy egészen más módon észrevesznek valami egész más dolgot, mint amit mi. Tehát, hogy ez egy őrült színes szituáció, egy egész egyszerű, egy kétsoros feladatból is rengeteg minden történhet, hogyha sok ember egyszerre elengedi a fantáziáját, és hajlandó ezeken gondolkozni. Szóval ilyen értelemben én azt gondolom, hogy sikeres volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy idén csináljuk, ez elég nagy energia részünkről, mert egyrészt igyekszünk új feladatokat kitalálni ide, ami nagyon nehéz. Tehát eredeti, jó, izgalmas matek feladatot kitalálni nem könnyű. Rengeteg sok van már, és ráadásul van még egy ilyen programban egy olyan nehézség, hogy hát jó lenne, hogyha ez valahogy első olvasásra vonzó lenne a feladat. Tehát egy tipikus matematika feladatot meglát valaki, akkor azt mondja, hogy jaj, Isten ments, hogy én ezt végigolvassam. Tehát, hogy még azzal is valahogy foglalkozni kell, hogy akkor, akinek nem a matematika a világa, az is valahogy kapcsolódjon ehhez, valamit találjon benne, hogy ez miért érdekes neki.
2: Akkor egy olyan feladat, hogy egy tenisztornán ilyen eredmény születik, vagy
3: igen,
2: a...
3: Igen, vagy szerintem például az a Vármegye bérletes feladatot azt ajánlom különösen, mert hogy az szerintem nagyon meglepő, és jó, persze a számok kicsit úgy vannak beállítva, hogy nem teljesen a valóságot tükrözik, hogy egy kicsit kellemesebb legyen a dolgokat végig gondolni, meg még egy kicsit meglepőbb legyen, de mégis kiderül belőle valami, hogy talán nem gondolná az ember, hogy ez így van, hogy érdemes esetleg több, kettőnél is több vármegye bérletet tartani, előfordulhat, hogy az praktikus. Tehát ez egy szempont, hogy ezek ne ezek a szokásos, absztrakt dolgok legyenek, ami persze egy természetes része a matematikának, de azért, mert megtanultuk ezt a világot, aki eljut oda, és akkor neki már természetes, és már látja benne az absztrakt feladatban is a vonzerőt. De hogy talán ez baj is az oktatásban, hogy túl gyorsan elszakadunk a valóságtól, és akkor egy idő után már tényleg csak ilyen x-eket, meg magasságvonalakat látnak az emberek, de akkor úgy könnyen fölteszik a kérdést, hogy na jó, de ennek mi köze az én világomhoz. Tehát, hogy ez nem rossz, hogyha ezek olykor-olykor előbukkannak, ezek a való élettel vett kapcsolatok. A hétköznapi életünkben rengeteg matematikát használunk, de azért annak egy jelentős része elég komoly matematika. Szóval, hogy azt a célt azért nehéz kitűzni, hogy most akkor mindenki olyan nagyon alaposan értse meg, hogy a nem tudom én mondjuk egy QR kód beolvasásnál mi történik. Tehát az például egy abszolút matematikai probléma, nagyon szép, nagyon izgalmas matematika van mögötte, de azért középiskolás szinten nehéz emészthetővé tenni. Mondjuk a vonalkódot azt emészthetővé lehet tenni középiskolás szinten, és akkor az ad valami betekintést az ügybe, hogy hát akkor a QR kód még ennél valami jóval okosabb dolog, és akkor mi megpróbáljuk valahogy tulajdonképpen így oda jutni, hogy elérhető is legyen, abszolút, ezek kifejezetten olyan értelemben egyszerű feladatok, nem igényelnek komoly tárgyi tudást. Tehát direkt olyan feladatokat szeretnénk, hogy általános iskolai tudással mind megoldható, ha netán kell valami picit több, akkor azt külön jelezzük. Tehát a fő cél itt is az, hogy a felnőtteknek is valahogy esetleg, akinek kimaradt ez, hogy az iskolában a matematika az egy jó élmény, hanem neki az esetleg egy szorongás, vagy egy állandó félelem, vagy egy dögunalmas valami volt, azokat esetleg visszacsábítani, és azt mutatni nekik, hogy ez tényleg lehet izgalmas. Erre van egy olyan tapasztalatunk, hogy csinálunk egy repülőiskola nevű programot, ami egy ilyen sok iskolába, idén több mint 90 középiskolába elmentünk így ilyen bemutató foglalkozást tartani, és utána kérünk véleményt a gyerekektől, hogy milyen volt ez nekik, és akkor, hogy mire számítottál, és ahhoz képest milyen volt, ilyen kérdés is van. És egész sokszor megjelenik az a motívum, hogy elbizonytalanak abban, hogy ami ott történt, az most matematika. Fölmerül bennük, hogy hát ők nem is gondolták, hogy ezek matematikai feladatok, vagy hogy ez egyáltalán egy matekóra volt, hanem olyan nagyon más volt. Tehát, hogy ezt az oldalát is megmutatni a matematikának, hogy noha az elméleti matematikusok persze sokszor nem egy konkrét való életbeli problémán dolgoznak, de hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lehet annak érdemi kapcsolata, és arról nem is beszélve, bár ez a programnak nem célkitűzése, de hát a matematika története során rengetegszer kiderült, hogy az elméleti matematikusok gondolkoznak valamin, ami akkor valami teljesen fölösleges dolognak tűnik esetleg, és akkor 200 év múlva kiderül, hogy milyen jó, hogy azt ő kigondolta, mert most az így a hétköznapi életben tudjuk használni. És még valami, hogy nekem egész sok olyan szerintem elképesztően okos értelmes ismerősöm van, aki nem kapott olyan matematikai oktatást, és ők úgy gondolják, hogy hát a matematika az nem az ő világuk, miközben mikor valami humán dologról, vagy jogi dologról beszélünk, akkor látom, hogy baromira vág az eszük matematikai értelemben. Noha ő nem gondolja, hogy az matematika, de hogy én meg baromira azt érzem, hogy az, hogy ő ezt így átlátja, ezt a hat lépést így egymás mögé rakja, és itt lesz egy érvelés, ha ő nem lenne ügyes matekból, akkor ezt nem rakná így össze.

0: tudom, előfordul, hogy nem megy, a legokosabb emberekkel is. Vannak híres matematikusok, akik évtizedekig gondolkoztak baromi nehéz feladatokon, szóval ez nem jelenti azt, hogy mindig mindenki fog jönni, ha már a mindenki jönnél vagyunk, de az, hogy legyen önbizalmuk az embereknek, hogy ők gondoljanak végig valamit, akár a saját életükben, akár az ügyben, hogy a hogy tervezik meg a nyaralásukat, vagy akár abban az ügyben, hogy a gyerekük melyik iskolába felvételizzen. Ezek mind olyan összetett kérdések, amiken sokkal jobb felszabadultan gondolkozni, mint csak valahogy követni valami ilyen tömegpszichózist, hogy hát akkor az lesz, mert mindenki az olasz tengerpartot szereti, akkor én is oda megyek nyaralni. Tehát, hogy vállaljuk azt, hogy mi így vagy úgy gondolunk valamit, és járjunk utána. Én azt remélem, hogy ebben sokat segít.
1: Azt még kérem, hogy mondd el, hogy ezen a websájton, a Mindenki Jön weboldalon meddig találják meg ezeket a feladatokat és az előző napi megoldásokat.
0: Ez április 13-án indult, és 5 hétig zajlik, és hétfőn, szerdán, pénteken kerül ki két-két-két feladat, illetve múlt hét pénteken pont 3 volt, de az kivételes volt. Tehát összesen 31 feladat lesz, és mindig, hogyha mondjuk szerdán megjelent egy feladat, akkor pénteken közöljük a mi megoldásunkat, de ez nem jelenti azt, hogy nem várunk később megoldást, mert hogy a megoldókat arra ösztönözzük, hogyha most kapcsolódik be valaki, akkor olvassa a hétfői feladatokat, és ne görgesen le a szerdai megoldáshoz, hanem még most is a múlt hétfőit is elküldheti nekünk, és kíváncsiak vagyunk rá, azt szeretnénk, hogy minél többen gondolkozzanak.
1: Azt elárulod, mert a bevezetőben elmondtam, hogy térképészettel is foglalkoztál, az hogy jött be, és miért térített el a matematika tanítás?
0: Hát, ez érdekes. Igazából nem térített el, én matematika tanárként kezdtem az egyetemet, és aztán jött a térképészet, és annak az volt az oka, hogy matematika földrajz tanárként kezdtem az egyetemet, de a földrajz szak az valahogy összeakadt a matematikával, és volt egy ilyen technikai baki, vagy hát úgy értem, hogy a tanulmányi osztály valamit mondott nekem, amiről később kiderült, hogy nem igaz, és akkor egyszer csak így megszűnt a térképész szakról. Tehát az első éves indexemben van egy ilyen hatalmas fél év érvénytelen pecsét, hogy megbuktam földrajzból, semmilyen konkrét tárgyból nem buktam meg, csak megígértek dolgokat, amiket nem lehetett úgy, és akkor bizonyos tárgyokból el sem mentem vizsgázni, mert azt mondták, hogy nem baj, majd mehetek a következő fél évben. Mindegy. De keveseltem így terhelésnek a matematika tanárszakot magában, és akkor lett ez a térképészet, mert hogy az mindig nagyon érdekelt. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, szóval imádtam mindig a térképeket, és akkor lett egy térképészszak, és akkor az egész komoly szintre fejlődött, mert amikor úgy volt, hogy befejezem az egyetemet, és hogyha most nem csinálok semmi érdemi lépést, akkor elvisznek katonának. Ez erősen motivált, hogy doktori iskolába menjek térképészetből. És így lettem térképész doktor, ami egyébként maga az a térképész téma, amit én csináltam, az lényegében matematika, szóval, hogy van érdemi térképészeti háttere, de praktikusan az matematika. Úgyhogy ez így alakult, és közben végig ez alatt a folyamat alatt jártam a Pósola és Hétvégi táborába segíteni, szóval ez nem maradt el, és utána még 6 évig még programozóként is dolgoztam, de valahogy úgy tűnik, hogy ez nagyon bennem volt, hogy a tanítás az, ami engem igazán vonz, és amikor a Lovász László az ELTÉ-re hívott, akkor azt mondtam, hogy akkor én ezt akarom. Azóta ez a fő tevékenységem.
1: De hogy fér össze a módszertani kutatás a tanítása, mert hogy mind a kettőt csinálod. De...
0: Na, ez egy izgalmas kérdés, mert én azt nem értem alapvetően, hogy lehet az, hogy valaki módszertani kutatást csinál úgy, hogy nem tanít. De értem a kérdést. Tehát egyrészt nem tanítok főállásban, messze nem. Tehát kevés órában tanítok, de az nekem nagyon fontos, hogy ezt csináljam. Elsősorban azért, mert baromi jó csinálni, szeretem a gyerekeket, nagyon jó társaság, én úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon jó ez a fiatalos környezet. Tehát, hogy az, hogy nekem alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy 13-18 éves gyerekekkel megtaláljam a hangot, nekik tudjak valami újat nyújtani, az valahogy egy ilyen kicsit ilyen öröki fiúságot is eredményez. Noha tudom, hogy nő a különbség, és egyre nehezebben értem őket, de én nagyon tudatosan törekszem erre. De hogy másrészt meg azt gondolom, hogy enélkül nem tudnám érdemben csinálni a didaktikai kutatást, tehát hogyha nincs hétköznapi tapasztalatom arról, hogy milyen egy mai diák, akkor nem tudok arról érdemben nyilatkozni, hogy lenne őket érdemes tanítani, vagy mind lenne érdemes változtatni. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat változnak ezek a gyerekek, tehát, hogy nagyon mások, mint mi voltunk, és a tanárnak nem az a dolga, hogy ezen sápítozzon, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak a mobiltelefonjukat nézik meg, nem tudom, nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy ezt megint

0: értsük, hogy ez miért van. Ha nem tartjuk ezt jónak, akkor ezen értelmes módon változtassunk, vagy esetleg találjuk ki, hogy akkor most mi mennyit is nézzük a mobiltelefonunkat, és hogy jogos-e ez a kritika, és ha változtatni akarunk, akkor találjuk meg azt az eszközt, adjunk versenyképes alternatívát nekik, hogy miért nem a telefonját fogja nyomkodni, vagy ha a telefonját nyomkodja, azon olyasmit nyomkodjon, ami a mi értékrendünk szerint valami jobb dolgot közvetít, vagy hasznosabb dolgot csinál. Szóval én azt képzelem, hogy az nagyon fontos része a munkámnak, hogy tanítok, tehát hogy pusztán a kutatói munkának nagyon fontos része, mert hát az az igazi input, hogy akkor mivel is akarunk kezdeni valamit, hol vannak a nehézségek, hol vannak a problémák, mi az, amit meg akarunk javítani.
1: Nagyon sokat beszélgettem itt a Rényi Intézet elméleti matematikusaival, és ugye mindig szóba került, hogy éppen őket mi foglalkoztatja, vagy mi az, amire rájöttek, hogy hogyan jöttek rá. Tehát maga a felfedezés, vagy a kreatív folyamat, ez mindig szóba került. A te esetedben van ilyen? Tehát, hogy engedsz teret az ilyen típusú matematikai tevékenységnek? Konkrétan érdekel bármely terület a matematikának? Vagy ez nem áll hozzád közel?
0: De ez olyan értemben közel áll hozzám, hogy én nagyon szívesen gondolkozom matematika feladatokon, de hát én nem véletlenül nem vagyok kutató matematikus, uh-huh. Én nem vagyok elég okos, vagy nem tudom mi a jó szó, szóval nem vagyok elég kreatív ahhoz, hogy elméleti matematikus legyek. Nem tudok nagyon nehéz feladatokat megoldani, már talán közepesen nehezeket se, de azért középiskolás szinten egész sok mindent meg tudok oldani, és akkor az abszolút része a munkának szerintem, hogy ha találkozom egy új feladattal, akkor azt végig gondolom, és nem elolvasom a megoldást, mert ha fel akarom adni a gyerekeknek, akkor nekem az nagyon fontos, hogy nekem milyen gondolataim vannak, és hogy akkor ez alkalmas-e arra a célra, amire én szánnám. Tehát én ilyen típusú, hát kreatív matematikai tevékenységet végzek, tehát az nem a kutató matematika, én nem fogok hozzátenni a matematika nagy világához semmit, de problémákon nagyon szívesen gondolkozom, és amit nagyon szeretek, ami kreatív, de nehéz, és erről már volt szó, hogy feladatokat kitalálni, uh-huh. Tehát, hogy oké, akkor átlátok valami kutató matematikai szempontból nem túl bonyolult helyzetet, de arra valami olyan izgalmas, kellemes, trükkös feladatot kitalálni, amitől azt remélem, hogy egyrészt vonzó lesz a gyerekeknek, másrészt, ami a sokkal fontosabb, hogy visszatérve a pósai hasonlathoz, hogy építkezünk a gyerekek agyában, hogy azt a megfelelő téglát most megtaláljam, ami kell ahhoz, hogy stabil legyen a fal. És ne túl magasan építkezzek, és ne az legyen, hogy már valami háromszor egymás mellé húzott fal mellett elkezdek egy negyedik falat is, mert azt már úgy is tudják, de ne is az legyen, hogy két emelettel följebb rá akarok betenni egy téglát, amit nincs, ami megtartson.
1: De egy feladat ilyenkor így születik, hogy jársz a városban, és valami ad egy olyan impulzust.
0: Kétféleképpen van, tehát azt látom, hogy ez is egy ilyen hozzáállás, és azt hiszem, hogy a jó matematika tanítás inspirálja ezt, hogy egész sok mindenben megpróbálunk belelátni valami matematika feladatot, vagy azt könnyen azzá konvertáljuk, hogy lát az ember valami helyzetet, és akkor azt megpróbálom absztrahálni. De van a másik, ami azért nekem gyakrabban van, hogy látom, hogy a gyerekeknek most valami nem ment. Egy kicsit nehezebb feladatot adtam, ott valami hiányzik. Oda tegyünk be valami jót, tehát hogy egy ilyen elég célirányos dolgot akarok csinálni, és ahhoz kitalálni valami elég vonzót, az inkább előfordul. De előfordul olyan, hogy az ember lát valamit, és abból lesz egy matematika feladat.
1: Az
0: egyik nagy kedvencem az, csak nem biztos, hogy egész pontosan el tudom mondani a feltételeket, amikor az egyik munkatársunk szuper feladatot csinált abból, hogy azt látta, hogy a Windows-ban az ablakok hogy működnek. Tehát, hogy ha a tálcára kattintok, akkor föl tudok nyitni egy ablakot, és hogyha valahova kattintok, leviszem az összeset, és akkor hogy lehet minél kevesebb kattintással valamit elérni, ez volt a feladat, de ezt ő átfogalmazta ilyen dosszékra, meg fiókokra, tehát hogy itt is ez történt, hogy ő látta maga előtt ezt, és már sok ablaka volt megnyitva, és akkor jött ez a gondolat, hogy na, hát akkor most itt valamit szívesen optimalizálnánk, és hogy ez például szerintem nem egy átlagos hozzáállás, tehát hogy ehhez kell az, hogy az ember valamennyit foglalkozik matematikával, élvezi, és akkor tudja, hogy egy ilyennek az absztrahálás az lehet, hogy tök nagy örömet fog okozni, és ez szerintem egy nagyon jó pofa feladat, ez a Kalmár László matematikai versenyen ki lett tűzve, nem tudom melyik évben most kapásból, de lett belőle egy feladat, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor keressen rá és gondolkozzon a dossziékat, hogy kell ügyesen pakolgatni, ez lett az analógiája. Szóval keletkeznek ilyenek. De volt olyan is, amikor egyetemista voltam, akkor a kettes villamossal jártam sokat a Jászai Mari térről a Kossuth Lajos térre, ami hát gyalogtávolság, és akkor tudtam a nap minden szakában, hogy hány percenként jár a villamos, és akkor azt egyszer így végig gondoltam az adott menetrendre, hogy mikor, mi a jó döntés. Akkor még nem volt ez, hogy volt pontosan menetrend meg kiírva, hanem csak azt tudtam, hogy most 5 percenként jár, vagy 8 percenként, és tudtam, hogy mennyi a menetidő, és akkor azt végig gondoltam, ez nem egy komplikált feladat, de hogy érdemes elindulni gyalog, vagy érdemes a villamosra várni. Ez így a fejembe volt kb. Minden napszakra, hogy most mi a jó döntés, meg ha láttam a villamost elmenni, akkor az hogy befolyásolja a döntésemet, ha nem láttam a villamost elmenni, akkor az milyen következményekkel jár. Szóval, hogy ilyeneken én szívesen gondolkozom, és akkor ezekből lehet feladatot generálni, és születnek is így nagyon szellemes feladatok, de mondom, nálam sokkal inkább jellemző, hogy valami konkrét pedagógiai célom van, és arra keresek valami kellően vonzó, nem egy ilyen tucat feladatot, szóval ez így benne van a mindennapi életemben.
2: Juhász Péterrel, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársával Olá Andrea beszélgetett. Most hírek következnek, majd Babik Edit életmód műsorával, az Egy életemmel folytatjuk a hétvégi menetrendet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megalakult az új országgyűlés, drágulhatnak a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megalakult az új országgyűlés. Szombaton a Tisza átvette a stafétát a 16 éve kormányzó Fidesztől, Magyar Pétert pedig megválasztották miniszterelnöknek. Az Európai Unió zászlaja visszakerült az országházra, az alakuló ülésen felcsendült a magyar himnusz mellett az uniós, a székely és a roma himnusz is. A napot buli zárta a Kossuth téren, amelyen Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megismételte táncát, ami április 12-én híressé tette, a tánchoz csatlakoztak a kormánypárt képviselői is. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakulóülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott, ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Azt írták, a szezonálisan nem kiigazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, szép hétvégét a Trend FM hallgatóinak, ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Egy életünk van, és nem mindegy, hogyan töltjük el. Ez a mottója Babik Edit műsorának, az Egy életemnek, melynek legutolsó műsorát hallgathatják meg most rövidesen. Jégvilágtól a trópusokig. Olyan gyerekekről szól Juhász Árpád geológus könyve, amelyről egyébként Babik Edit beszélget most majd a következő fél órában, akik olyan érdekes természeti környezetben élnek, mint például Chile vagy Patagónia.
2: Árpád, a pályafutásod alatt nagyon sokat tettél azért, hogy mi olvasók, nézők, hallgatók minél többet megtudjunk a Földről, a Föld kőzeteiről, azokról a folyamatokról, amik alakítják a Földet, a természeti jelenségekről, magáról a természettudományról. És hát nem is olyan régen a kezembe került az egyik legújabb könyved, aminek a címe Jégvilágtól a trópusokig, gyerekek a nagyvilágból. És hát az első kérdésem az rögtön az, hogy hogyan kerültek fókuszba a gyerekek nálad?
3: Hát nyilván, amikor filmeket csináltam, vagy fotóztam, nem a gyerekek voltak általában a célkeresztben. Nyilván a tájak, vulkánok, gleccserek, hegyek, stb., de hát óhatatlanul azért emberek is néha látszottak a felvételeimen. Köztük ugye gyerekek, meg fiatalok is. És aztán egy pár éve kezdtem gondolkodni azon, hogy vajon mennyi fotóm lehet olyan gyerekekről, akik egy nagyon érdekes természeti környezetben élnek, mondjuk Grönlandon, a jégvilágban, vagy Vietnámban, Kambodzsában, Laoszban, mondjuk a trópusokon, és így tovább. És akkor kezdtem összeválogatni ezeket a fotókat, de hát ahhoz, hogy könyv legyen belőle, ehhez valami támogatást is kellett szerezni. Összeállítottam olyan 500 fotót ilyen gyerekekről, fiatalokról, bekopogtattam bele a Kékbolygó Alapítványt, és ott levetítettem, és volt egy kis bíráló bizottság, megnézték, mondták, hogy ez nagyon tetszik nekik, és elkezdtem dolgozni rajta, hát azért így is tulajdonképpen két-három év még egy ilyen könyv elkészül. És hát tényleg, ahogy a címben is mondtad, Jégvilágtól a trópusokig, ebben a válogatásban sok minden belekerült, végig szántottam az észak-amerikai kontinensen, Közép-Amerikán, Dél-Amerikán, kihagytam tudatosan Európát belőle, mert arról most annyi könyvet írtam az utóbbi időben, hogy ez már lerágott csont lett volna, de viszont végigmentem Ázsián, gyakorlatilag az északi pontoktól kezdve le egészen a déli csöcsökig, Új-Zéland környékéig, és hát nem maradhat volna ki persze Afrika, amelyik egy kicsit a szívem csücske is.
2: Én is most akkor egy ilyen vándorútra hívnálak. Nézzünk végig szemezgetve néhány országot, és akkor közelítsük meg onnan, hogy a gyerekekre milyen jövő vár ezekben az országokban. Úgyhogy szerintem kezdjük, ha már Grönlandot említetted, kezdjük akkor mindjárt Grönlanddal, hiszen nagyon sokan szemet vetettek rá az utóbbi időben, ugye Oroszország, Kína, Kanada már régebben kacsingatott, most ugye nem olyan régen már tudjuk, hogy az Egyesült Államok is, szóval stratégiailag nagyon fontos szerepe lehet a jövőben Grönlandnak.
3: Hát amikor a könyvet írtam, akkor még szó sem volt Trumpnak a bejelentéséről. Akkor Dániához tartozott, és tartozik még e pillanatban is Grönland. És a dánok számára az egy presztízs kérdés, hogy az ott élő úgynevezett eszkimó, valóságban ők magukat inuitoknak nevezik, tehát ezek a gyerekek, akik ott élnek, ezek ugyanolyan cuccokban járjanak, mint a dán gyerekek, ugyanolyan edzőcipőjük, olyan jackyjük legyen normális, jól világított iskola, olyan lakások legyenek, amelyekben a gyerekek is megfelelően hőszigetelt térben tudják leélni az életüket, sportolni tudjanak, és így tovább. Tehát dánok számára presztízs kérdés volt. Végeredményben ezeknek a nagyon kis létszámú településeknek van iskolája, hát olyan megtörténik persze, hogy egy osztályba különböző korú gyerekek járnak, tehát mit tudom, van ott 6 éves egyszerre, meg 10 éves, de ugyanakkor van például egyeteme is Grönlandnak, tehát azt is megtették, hogy bármikor ugye szabadon járhattak Dániába, sokan közülük oda kezdtek járni egyetemre, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sokan közülük nem is akartak visszamenni. Mert azért nem szabad elfeledkezni, hogy Grönlandon 8 hónapon át sötét Igen. az ég. Hát azért ez nyomasztó dolog.
2: Igen.
3: Akik oda születtek, ezt megszokták, de hogy ahogy megnyílt a világ, és van televízió, és láttak, hogy másod az egész évben akár ragyog a nap, mondjuk, mint egy trópusi országban, hát ugye bizony sokan cserbe hagyták ezt a nagy jeges szigetet, és letelepedtek valahol Európában. Úgyhogy szemben általában a világon tapasztalt iszonyatos népesség növekedéssel Grönlandnak a lakossága nemhogy növekedett, hanem csökkent az utóbbi időben.
2: Most, hogy erről az zord időjárásról beszéltél, eszembe jutott a zord viselkedés, és ugye sokan ezt a mai évszázadot a harag korszakának nevezik. A közéletben, a politikai életben, a visszajelzésekben, a kommentekben sokkal több az indulat, sokkal több a harag. Ugyanakkor az inuitokról én azt hallottam, hogy ők egy nagyon jámbor, nagyon békés, nagyon higgadt népség, és erre nevelik a gyerekeket is. Volt neked ilyen tapasztalásod az ott élőkkel?
3: Hát szóba eredtem ugye a filmezés során Nyugat-Grönlandon is, Kelet-Grönlandon is gyerekekkel. Nagyon barátságosak, helyesek voltak, felnőttek úgy szintén. Ugye elmagyarázták azt, hogy ők hogy élnek. Megtudtam egy csomó olyan dolgot, amit a könyvekben egyébként nem nagyon lehetett olvasni, hogy ők tulajdonképpen mind az észak-kanadai szigetvilágból származnak, és úgy vándoroltak Grönlandra több hullámban, több ezer éven keresztül. És akkor, ahogy a klíma mindig változott, mert az mindig is változott, időnként annyira nehézé vált az élet, hogy tovább vándoroltak, vagy esetenként teljesen megsemmisült egy-egy eszkimó település, vagy inuit település. Az inuit egyébként embert jelent. És hát én voltam egy olyan helyen, Illulissat nevű településen, ahol 2000 ember élt, és 12 000 kutya, ahol egyébként fókacsontokból egy egész domb keletkezett az évezredek során. És egy kis patak keresztül folyt a dombon, ugye fölvájta magának, mint egy alagút ezt a fókacsont dombot, és ott lehetett látni, hogy mennyi fókát ehettek meg ezek az eszkimók néhány ezer éven keresztül. Nem igen volt más kaja, mint amit a tengerből ugye szereztek, nem csak halat, hanem fókákat és bálnákat is, és mai napig is a grönlandi, mondjuk halpiacon ott lehet kapni bálnahúst is, lehet fókahúst vásárolni, de a gyerekek ugyanúgy 5-6 éves kortól már segítenek a papájuknak kihúzni például az elejtett fókának a tetemét a jégről a házuk elé. Mert ugye
2: a ott klímára... ez a házi munka része.
3: Igen, igen. És hát ugye nagyon érdekes a kutyák sorsa, mert ugye ezeket elsősorban idegenforgalmi célból tenyésztik, mert ilyen szánhúzó versenyek vannak, és így tovább. És ugye ezeket kikötik ilyen cölöpökhöz a hegyoldalba, olyan távolságra, hogy egymással ne tudjanak összemarakodni, mert ezek elég békétlen állatok egyébként, ezek az ott élő ilyen huskik. És akkor este jön a gazda, és egy-egy halat úgy oda dob nekik, mindegyiknek jut egy-egy falat. Arra tehát vigyázni kell, hogy ne érjenek össze ezek a kötelek, amikkel ki vannak kötve a pánybához, mert akkor ugye örök marakodás lenne. De este ezek megbékülnek, és elkezdenek egy kórust, mert ezek nem ugatnak, hanem ezek énekelnek. És képzeld el, hogy ott voltunk egy dombtetőn, ott sátraztunk, és akkor minden éjszaka két nagy domináns hangot lehetett kivenni. Persze világos volt éjszaka is, nyáron voltunk ott. A kutyáknak a kórusa, az fantasztikus, különböző hangmagasságokban produkálta ezt a fantasztikus szólót, vagy kórusművet, amit ők előadtak. Másik oldalon pedig egy fjordba ott érkezett egy gigászi gletszer, amelyikből minden percben, szinte minden percben leszakadt egy több tonnás jégszilánk. És ezek ugye nem tudtak úszni a fjordban, mert a fjord nem volt olyan mély, hogy ezek úszni tudjanak, és egymást taszigálták, iszonyatos mennydörgésszerű robbajok kíséretében. És a kutyákról még annyit, hogy hát egyébként mindig a jeges medvéket emlegetik, hogy azok milyen veszélyesek Grönlandon, de nem így van. A kóborkutyák, az elszabadult kóborkutyák, azok sokkal veszélyesebbek, mert azok nem csak a magányos vándort támadják meg, hanem egy kisebb csoportot is meg tudnak támadni. És ennek én is áldozatául estem bizonyos értelemben, mert egyik, ugye furcsa ezt kimondani, egyik este, mert ugyanolyan világos volt este is. Visszaértünk a sátramhoz, és ripityára szét volt rágva a sátram, és azért, mert megszagolták, hogy bent a sátorban levő hátizsákomban ott vannak a konzervdobozok. És szétrágták a sertésmáj krém konzervemet, nem csak egyet, ami egyáltalán volt, és hát ennek az áldozataként ugye bekövetkezett az, hogy amikor Grönlandról hazafele jöttem egy augusztus végi hétvégén, akkor Kandelőszőáknál a repülőtér közelében a szabadban vertem fel ezt a roncsátramat, de akkor jött be az első nagy havazás Grönlandon, augusztus legvégén, és szabadon beesett ezeken a szétépett nagy nyílásokon a sátramba a hó. Úgyhogy reggel úgy mentem be a repülőtérre, hogy több kiló hó volt még a sátor maradványaiban, és azt cuccoltam bele a hátizsákomban, és úgy utaztam át aztán Kopenhágába.
2: De látod, egy újabb kalandod volt így is. Említetted, hogy Grönland ugye már több klímaváltozáson átment. Az is érdekes, hogy Grönland az azt jelenti, hogy zöld föld. Tehát ez is utal arra, hogy valamikor zöld lehetett, hiszen arról kaphatta a nevét.
3: Ez pontosan lehetett tudni, hogy ez mikor volt, amikor Norvégiából a vikingek elindultak nyugat fele, és ugye elérték ugye Izlandot is, majd ugye onnan tovább is léptek egészen Grönlandig, és a Grönlandnak a déli szegély az annyira zöld volt, hogy ott lehetett állatot tenyészteni, sőt valamilyen bizonyos növényeket még termeszteni is lehetett. És aztán jött az emberiség történetének a kis hideg jégkorszaka a 13. században, és akkor ezek használhatatlanná váltak, és el is haltak tulajdonképpen ezek a települések. De utaltál arra, hogy most ugye a klímaváltozással ugye egyre nagyobb területek váltak jégmentessé, és ez elősegíti azt, hogy ott különböző ásványanyagokat lehessen majd bányászni. De hát egyébként volt bányászat Grönlandon, olyannyira, hogy amikor egyetemista voltam, ez nagyon régen volt, ez több mint 60 évvel ezelőtt, akkor például egy nagy vasészbánya működött Dél-Grönlandon, Iviktutnak hívták, és akkor egyetemista korunkban még egy dalt is írtunk, amelyikben a kis rúdó, a rénszarvas, a szánnyára iviktuti vasércet pakolt föl. Szabad énekelnem?
2: Hogyne, megköszönöm.
3: Mert így volt, hogy bőven került a szánra, iviktuti nyers vasérc, az eszkimók kiabáltak, mesélj majd, ha hazaérsz. Tehát ez ugye eszembe jutott az idők mély kútjából ez a dallamtöredék, amit ugye egyetemista korunkban követtünk még el.
2: Nekem pedig erről az jutott eszembe, hogy ugye úgy szólt a dal, hogy az eszkimók énekelnek. Milyen nyelven beszélnek az eszkimók, az inuitok?
3: Sajátos nyelvük van, de ez olyan tájnyelv, hogy a nyugati oldalon élő eszkimók nem értik tökéletesen a keleti oldalon levő eszkimóknak a nyelvét. Tehát különböző nyelvjárások alakultak ki, nyilván ezeknek a vándorlásoknak a következtében. Egy szót nem értené meg, és egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez a természeti környezet, meg az életforma, amit ott tudtak végezni, ez nagyon determinálta a szókincsüket. Tehát például a számokra vonatkozóan ők csak kettőt, tehát két olyan szám van, aminek neve van, ez az egy és a kettő, a többire csak azt mondták mindegyikre, hogy sok. Sokkolja az embert, nem egy ilyen furcsa nyelvtani szegénység a számokban.
2: Még egy utolsó kérdés Grönlandról, mielőtt tovább mennénk. A turizmusa milyen?
3: Jelentős, de hát ugye köztük nagyon sok őrült van, akinek az a célja, hogy átharántolja a Grönlandot. Két olyan barátom is van, aki kétszer is neki durálta magát, és a keleti honra levő kulusszuk felől elindultak, és ugye ezen a hatalmas nagy jégpáncélon, amelyik több kilométer vastagságú, egészen a nyugati partig akartak átérni. Az első alkalommal nem sikerült, mi ott vártuk őket, hogy hát odaérnek, de nem értek oda. De a második alkalommal 2001-ben sikerült nekik. De aztán vannak olyanok, akik például a nyugati partvidéken, amelyik most mocsarássá vált a jégolvadása miatt, egy ilyen délről észak fele haladást csináltak, amelyik egy még megerőltetőbb és szörnyűbb dolog, tulajdonképpen ilyen mocsárjárás, mint mondjuk a te jégen vagy jégfelszínen mész. De ezek rendkívül veszélyes vállalkozások mind, főleg a jégpáncélon való átkelésnél, ott valami baj van, oda nem tudnak helikoptert küldeni. Bejön egy vihar 200 km/h, piteráknak hívják egyébként ezek az északi sark felől érkező rettenetes hidegszelek, abba csak meghalni lehet. A barátaimnak az első kísérlete idején 13 finn hegymászó halt meg egy ilyen piteráknak a következtében, hiába ásták be magukat a hóba, amennyire lehet, nem tudták túlélni ezt a rettenetes, nagysebességű jéghidegszelet, mínusz 30 fokos szelek.
2: Nagyon utak nincsenek is Grönlandon, igaz? Tehát inkább repülővel, vagy kisgépekkel, vagy csónakkal közlekednek.
3: Így van, ahogy mondod. Hát ugye a jégtáblák között általában csak nyáron lehet csónakkal közlekedni. Ebben van különbség Nyugat-Grönland és Kelet-Grönland között. Például mi is jártunk úgy, hogy motorcsónakkal mentünk keleten, Kulusszuk közelében, és aztán annyira összezártak a jégtáblák, hogy a csónak képtelen volt tovább menni. És ez egy elég rázós dolog volt, hogy ki kellett lépni ezekre a mozgó, sodródó jégtáblákra, és arról ugráltunk egyikről a másikra, és mindig megbillentek, amikor az ember elrugaszkodott. Tehát elég félelmetes ez. A nyugati oldalon ott csak vannak úszó jéghegyek, de a nyári időszakban ott szabadon lehet motorcsónakokkal, vagy halászcsónakokkal menni, és valahogy mondtad, utak gyakorlatilag nincsenek. Tehát vagy repülőgéppel, vagy helikopterekkel, vagy pedig akár kishajókkal, vagy halászhajókkal, motorcsónakokkal lehet általában közlekedni.
2: Én tudom, hogy te nagyon szereted a sarkvidéket, de most utazunk egy kicsit kellemesebb, melegebb tájakra, mondjuk a karibi részre, és akkor nézzük meg, hogy Kubában milyen jövőt kínál a gyerekeknek a természeti környezet, a gazdasági környezet, az a millió, amiben ők élnek, ugye? Azt lehet tudni, vagy lehet hallani Kubáról, hogy nagyon jó az egészségügye és az oktatása. Ebbe bele tudtál-e tekinteni az útjaid során?
3: Igen, hát ugye többször jártam Kubában, és hát nem csak mondjuk valamiféle előkelő utazásnak a során, hanem ahol barlangászokkal együtt laktunk. És akkor hadd meséljek el egy kis sztorit. Tehát sátraztunk egy Fomento nevű helyen, és ugye kubai barlangászokkal voltunk együtt. És akkor meglátogatott minket egy közeli faluból, Fomentóból, egy iskolának az úttörő csapata, és dramatizált jeleneteket adtak nekünk elő a forradalom történetéből. És hát ugye egyikünk se tudott jó spanyolul. Úgy történt, hogy ott a kubai barlangászok között volt egy orosz tanár, a gyerekeknek a spanyol szövegét ő fordította oroszra, én meg oroszról a magyar társaimnak fordítottam magyarra. Hát elképzelhetett, hogy deformálódott a szöveg ahhoz képest, amit a gyerekek előadtak, és hát annyira komikus volt ugye ez, hogy ők mennyire milyen át vannak itatva ettől az egykori kommunista légkörtől, hogy ezt a gyerekek tényleg átérezve adták elő, és hát ugye mi a röhögést nem tudtuk egy időmől visszatartani, és hát én magam részéről egyszerűen beestem a sátramba, nem tudtam visszatartani a röhögést. De ezek a gyerekek rettenetesen meg voltak bántódva, és hát ugye elvonultak teljesen megtörten és elkeseredve a mi látogatásunktól. De hogy a felnőttek között is mennyien vannak, akik őszintén hittek ebben a Fidel Castro-i forradalomban, arra jellemző volt, hogy egyik alkalommal egy ilyen sátortáborunkban kihoztak különböző litográfiákat Havannából. És az egyik ilyen litográfián Che Guevarának volt a képe, arcképe. És az egyik ilyen idősebb kubai barlangász meglátta ezt a litográfiát, magához szorította, csókolgatta, szeméből ömlött a könyv, bevonult a sátrába, és több napig nem lehetett vele kommunikálni. Tehát olyan érzelmi hatása volt rá. Közismert, hogy ugye rettetes szegénység van. Van ugye a külföldiek számára egy kiépített luxus része Kubának.
2: Varadero.
3: Mindig mindenkit elvisznek, persze, Varadero. De hát leviszik ugye a déli szép kupos hegyek közé is a turistákat. De hát ugye azért általában nagy a szegénység. De tényleg van valami a genetikájukban, amelyik ezen, hogy mondjam, tehát felülírja talán ezt a szegénységet, mert nagyon ritkán láttam elkeseredett arcot, vagy olyan megnyilatkozást. Talán egyszer volt úgy, hogy valamilyen vendéglőbe ott mambóztunk, meg szambáztunk, meg mindenfélét csináltunk. Egyébként írtam dalt Kubáról, és azt most már nem fogom elénekelni.
2: De én várom, hogy énekelj.
3: Na szóval a lényeg az, hogy akkor láttam egy kicsit elkeseredett arcot a pincérnőn, mert amikor fölkértem táncon, és utána nem adtam jattot, nem akartam akkor megsérteni ezzel, akkor látszott, hogy ez rosszul esett neki.
2: Nagyon érdekes, hogy az ideológia ellenére gyakorlatilag a lakosság fele római katolikusnak vallja magát.
3: Igen, hát a hit, a katolikus hit és ez a furcsa optimizmus, ez nagyon jól társul az ottani lelki világokban. Szépek, helyesek a kubai lányok egyébként. Aztán kicsit el szoktak hízni, egy oldalú táplálkozás, és egy időben ugye nagyon sokan beszéltek magyarul, mert sok kubai lány dolgozott, főleg textilüzemekben itt Magyarországon.
2: Igen.
3: Emlékszem, hogy 1982-ben kim voltunk egy barlangász expedícióba a Kubába, és akkor De ott esténként, ahogy sétálgattunk, még mielőtt elindultunk volna a barlangokba, vagy a hegyek közé, többször megszólítottak minket magyarul kubai lányok. És akkor ott nagy barátság lett. Ott is szilvesztereztünk, nagyon jó bulik voltak ezek. De már kimondtam azt, hogy hegységekben meg barlangokban, hát döbbenetes barlangok vannak. És akkor lehetett olyan többnapos expedíciókat csinálni, hogy olyan barlangokon, ahol vízzel együtt sodródtunk, azokon úsztunk át, és akkor kértünk két ilyen barlangi járat között ilyen kis dolinákba, mélyedésekbe, ahol ilyen retteletes viszketést okozó növényzet él, amelyik még a hosszú nadrágon, meg a hosszú ingen, vászon ingen keresztül is iszonyatosan összemarja az embert. Az indiánok ezzel kínozták valamikor az ellenfeleiket. Halálra lehetett kínozni valakit, annyira viszket, olyan erős viszketést okozott ez a növény. És hát én is véresre vakaróztam egyébként, úgyhogy tele volt a lábszáram csúnya sebekkel, mikor hazajöttünk erről a 82-es expedícióról. És hát akkor még talán annyit, hogy az úgynevezett Eszkámbály-hegységbe is mentünk föl kutatás céljából, és hát ott egy ilyen régi fa épületben voltunk, amelyik már ilyen dohos volt, alulról az eszkák hiányosak voltak, és akkor kiderült, hogy nem kígyóktól kell elsősorban félni, mert Kubában nincsenek mérges kígyók, hanem olyan ezerlábúak vannak, vagy bocsánat, olyan százlábúak vannak, amelyeknek viszont a marás akár halálos is lehet. És mellettem is feküdt ott egy hálózsákba egy kubai, és egyszer csak tépte le magáról a hálózsákot. Tulajdonképpen én is menekültem aztán onnan, mert őt meg kezdte marni egy ilyen százlábú, egy ilyen nagyon erős mérgű százlábú. Kígyót meg ők fogtak ott, meg is ettük, Santa Mariának hívták, ilyen 2 méter hosszú volt, megfőzték, bőrét lenyúzták, ilyen fehér ízetlen húsa volt, olyan, mint a krokodili.
1: A Juhász Árpád geológussal való beszélgetést rövidesen folytatjuk itt a Trend FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Milyen jövő vár olyan gyerekekre, akik mostoha természeti körülmények közé születnek? Patagónia, Chile, varázslatos vadvilágok, de vajon milyen lehet ott élni? Juhász Árpád geológust faggatja erről Babik Edit az Egy Életem című műsorban. Folytatjuk a korábban megkezdett beszélgetést.
2: Menjünk tovább az amerikai kontinensen, egészen le délre, Chiléig. És tőled van ez az idézet, amit most mondok, ha van ország, amely közel áll egy geológus szívéhez, az Chile. Mi vitt téged Chilébe? Hogy kerültél oda?
3: Hát több alkalommal voltam, ugye engem a gletszerek különlegesen izgattak világéletemben, és hát Chilében rengeteg van, ugye elsősorban len délen Patagóniában, ugye Magellán-szoros környékén, ott egyáltalán nincsenek utak, tehát ugye elindulsz Chilén lefelé délnek, mondjuk Santiagóval, a fővárosból, akkor egy idő múlva elfogynak az utak, és akkor át kell menned Argentinába, és Argentinában is mondjuk Patagóniában át kell jönni erdei utakon keresztül Chilébe, hogy elérje mondjuk a Magellán-szoros környékére, mondjuk Punta Arenasba. Tehát annyira tagolt a csendes-óceáni partvidék ott Chilében, hogy ilyen mély fjordok vannak, azokon nem lehet utakat átvezetni. És ezekben a fjordokban mindenhonnan hatalmas jégfolyók, nagy gletszerfolyamok érkeznek, amelyek hát nagyon látványosan eleresztenek ilyen nagy, több tonnás uszadék tömböket az olvadék tavaknak a felszínén, és hát ezek iszonyatos szép látvány van, ahol már annyira eltömődött a gletszer által szállított kőtörmelék miatt egy ilyen gletszernek a kiárata a csendes óceánra, hogy ott egy gát keletkezett, és akkor csak egy ilyen keskeny csatornán lehetett a belvízi olvadékvíztóról kijutni a csendes óceánba.
2: Ugye Santiagót említetted már, a fővárost. Egyszer jártam ott, megdöbbentő volt, hogy micsoda fejlődésem ment, tehát ahhoz képest, ahogy én mondjuk korábban a könyvekből ismertem. Tehát szinte olyan érzésem volt, mintha a Massachusetts-i Bostonba léptem volna be. Ugye itt kifejezetten az üzleti negyedről beszélek, amit nem olyan régen húztak föl. Persze a városnak vannak egyéb részei is.
3: Ugye Chilére nagyon jellemző az, hogy voltak drámai időszakai, tehát egyrészt ugye Pinochet elnök, aki lebombázta a korábbi elnökét, ugye az Allende elnöknek a székhelyét. Rengeteg chilei került akkor Magyarországra. Én is meghívott voltam több alkalommal a chilei magyar baráti társaságba, ahol ilyen Chiléből menekültek, ugye az Allende féle forradalomnak a levelése után, és jöttek át Magyarországnak ugye még a pártállami időszakában. És utána viszont hát ez a kapitalista fejlődés az ezt produkálta, hogy Chile hihetetlen gyorsan felfejlődött. Persze, hát ha megnézed az igazán pénzt hozó nagy vállalatok, azok mind amerikai kézben vannak. Tehát a világnak a legnagyobb részbányái, például Csukikamáta, ezek mind külföldi kézben vannak. Ugye Csukikamáta az egy döbbenetes látvány. Ha az ember egy ilyen kráterszerű nagy bányamélyedésnek a peremén fönt áll, és lenéz, ilyen spirálisan vezetek le a dömpereknek az útjai a legaljára a bányaművelésnek, akkor ezeket a hatalmas dömpereket, amiknek csak a kereke is 3 méter magasságú, vagy átmérőjű, akkor ott ilyen pontoknak látod őket. Tehát iszonyatos. És a korábbi bányatelepüléseket, mikor már terjeszkedni kellett a bányának, akkor egyszerűen lebontották. Rengeteg konfliktus volt egyébként. Ugyanúgy Chilében, mint mondjuk Brazíliában is, ugye a nagy, tulajdonképpen ilyen multinacionális nagy bányavállalatoknak a terjeszkedése miatt, mert ezek bizony nem voltak tekintettel az őslakosoknak a helyeire, és ez vonatkozik Chilére is. Hát Chile az gyakorlatilag indiánotlanítva lett. Tehát az ország lakosságában elenyésző hányad az indián származásoknak az aránya, és a meszticek aránya is nagyon szerény, tehát az a legfehérebb országok közé tartozik a dél-amerikai kontinensen, Chile. Viszont ott van például Peru, ahol az indián lakosság az domináns. Köztük ugye a kecsuák, akik olyan nagy létszámban élnek Peruban, hogy külön az internetnek megérte számukra kecsua nyelven kifejleszteni ugye különböző felhasználási lehetőségeket. Hát ott aztán ellentétben Chilével óriási a népszaporulat. És ez vonatkozik, hogyha most kitágítjuk egy kicsit az egészet a nagyvilágra, hogy én a legnagyobb problémának és a gyerekek jövője szempontjából a legmeghatározóbb tényezőnek, azt a népességnek a drámai növekedését látom, amelyik vonatkozik az egész földre, ugye most már 8 milliárd fölött járunk, de ugye vannak országok, ahol megháromszorozódott a lakosság 50 év alatt. Tehát például a Dél-Afrikai Köztársaságban 20 millióról 60 millióra, Zimbabwe 20 millióról 60 millióra, Tanzánia 20 millióról 60 millióra, Kenya 20 millióról 60 millióra. De a legnagyobb növekedés egyébként az érdekes módon Indonéziában volt, amelyik 18 ezer szigetből áll, és ott az első látogatásom alkalmával, kb. 50 évvel ezelőtt, összesen 75 millió ember élt, és most 295 millió ember. Tehát elképesztő a növekedésnek az aránya.
2: Az ütem. Uh-huh.
3: És hát ugye, ha nagy számokat keresünk, akkor ugye ott van Kína 1,4 milliárd emberrel, egy visszafogott növekedéssel, mert ugye ott a házasságkötésnél ugye az egy gyereket maximálták, ugye, mint célkitűzést ugye egy családalapításnál, és szigorúan szankcionálták, de aztán később ez a nemek eltolódásának egy nagyon kedvezőtlen arányához vezetett, úgyhogy lazítottak ezeken a szigorú szabályokon, de Indiában soha nem szabályozták, és most se szabályozzák a születésszámot. Tehát a vidéki, főleg a hegyi falvakban, egy átlagos indiai családban ma is 6-7-8 gyerek szokott születni. És ami döbbenetes, hogy 1,5 milliárdot jelent az indiai lakosság egy óriási szakadékkal a leggazdagabbak és a legszegényebbek között. És ennek az az eredménye, hogy bár kasztok hivatalosan nem léteznek, de mai napig is eladnak egy alacsonyabb kasztba tartozó, mondjuk szép kislányt egy magasabb kasztban levő fiúhoz, férjhez 9-10 éves korában, esetenként néha még külföldre is. És amik miközben ugye rohamosan fejlődik az ipar és az internetes világ is, ugye India szerte, addig fönt a hegyek között ma is megtörténik, hogy 18 évben aluli lányok között nagyon sok az analfabéta, tehát nem tanulnak meg írni, olvasni, abban lehet reménykedni, hogyha odáig is eljutnak az okostelefonok, akkor előbb-utóbb ennek a segítségével gyorsabban fognak megtanulni, olvasni, mint ahogy egyébként kézzel valaha írni tanultak volna.
2: Még egy pillanat erejéig térjünk vissza Chilére, hiszen ott még nem beszéltünk arról, hogy a gyerekekre milyen jövő vár. Ugye arról beszéltünk, hogy a gazdaság nagyot robbant az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor azt is mondják, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadék az megmaradt, sőt, még talán tovább nyílik ez az óló. Te hogyan látod a Chilében élő gyerekeknek a jövőjét?
3: Hát pontosan úgy, nem tudnék én se ennél jobban fogalmazni, mint ahogy te megfogalmaztad. Nőtt a szakadék köztük. Tehát ha az ember bemegy egy ilyen, mondjuk egy búcsú alkalmával Santiago-ba, ott lát olyan családokat, olyan luxusautóval érkezni. Gazdagság árad mindenhonnan. És hát lát koldus szegény gyerekeket a város szélén. Olyan putrikban, hogy így mondjam, élni, amelyeket hát az ember nyilván csak elkeseredbe vesz.

0: Értem. Hát mondjuk Kenya azért nagyon érdekes, mert ott két látogatásom között is hatalmas változások tudtak végbe menni, amiket filmeken is dokumentáltunk. Általában ugye azt mondja valaki, hogy kenyai, de hát ez rengeteg népcsoportot jelent, mindegyik saját kultúrával, saját nyelvvel. Ha valaki látta a Távol Afrikában című filmet, azoknak az eszébe esem a kikujuk, aki ugye csodálatos ugye kávétermesztők, bár mostanában kezd a tea ültetés, a tea termesztés ugye előtérbe kerülni. Akik ugye ezen a magas fensíkon tudnak az ottani klímaviszonyok között nagyon jó minőségű kávét termeszteni, vagy teát termeszteni. Persze ehhez a talaj is kell, hogy olyan minőségű, olyan jellegű talaj legyen. De ha te elindulsz fölfele, akkor mondjuk már Isziolo környékén ott etióp populációval találkozol, mert a britek a nagy háborúk után, amelyek a nagyhatalmak között ugye Afrika birtoklásáért folytak. Például etiópokat telepítettek Isziolo környékére, hogyha az ember elindul fölfele, északfele, ugye a Teleki Sámmel gróf által felfedezett Turkana-tónak az irányába. És akkor ott találkozol olyan népcsoportokkal, mint mondjuk a Turkana. Egyébként Teleki Sámmel ezt a tavat, amit addig fehér ember még nem látott, ezt eredetileg Rudolf Tón örökösről nevezte el Rudolf Tónak, de aztán a helybeli népcsoport alapján korrigálták, és most ezt Turkana-tónak hívják. De nem csak Turkanak élnek ott, hanem a környéken például a szamburuk, akiket aranymaszájoknak is hívnak. Ugye maszájok egyébként azok a leggyakoribb nomád pásztor nép, ami Tanzániában és Kenyában is láthat a turista. Ő ugye jellegzetes vörös köpenyekben, hosszú lándzsával a kezükben szoktak közlekedni. Egy szál maszáj is képes bemenni gyakorlatilag oroszlánok közé, elképesztő. És az oroszlánok hátrálnak, hogy meglátnak egy-két vörös köpenyes vagy pokrócos lándzsás maszájt. De ezeknek a rokonai ott vannak északabbra, ezek a szamburuk, így is hívják őket, hogy aranymaszájok. Én is hoztam tőlük lándzsát, amit előttem kalapáltak ki, környéken beszerzett vastárgyakból. És ott vannak például az elmúló népcsoport, amelyik a könyvemnek a címlapján is szerepel, két gyerek, kamaszkori gyerek. Ez kb. 900 fős népességet jelent, akik eddig kizárólag csak a tóból, halászatból éltek, nem csak halakra, sügérekre vadásztak, lándzsával egyébként, hanem követ kötöttek a lábukra, hogy lent tudjanak gyalogolni a tónak a segélyvizében, de víz alatt, és krokodilokra, sőt vízilovakra vadásztak ezzel a lándzsával. És utána ugye a követ lekötötték a lábukról, és tudtak a felszínre jönni, döbbenetes. Az egyenletes halfogyasztás miatt deformálódnak a végtagjaik is, ilyen kis gürbe-görbe lábaik lesznek, meg minden. Na most ugye az utóbbi időben már annyira csökkent a népesség, hogy kezdett keveredni a szomszédos törzsekkel, elsősorban a szamburukkal, de talán a rendilékkel is. És most ugye az történik, hogy a Rudolf tavat nem lehet vízi úton megközelíteni, tehát hatalmas szállító járműveken hajóalkatrészeket szállítottak oda ilyen vállalkozók, akik aztán ezeket összeszerelték halászhajókká. Ugye ez egy óriási tó, mikor asszály van, akkor is 280 kilométer hosszú, de amikor megduzzad a víz, akkor 300 kilométer is nagyobb a tónak hosszúsága, és hát ezek ugye ipari jellegű halászatot vezettek be, gyakorlatilag elvették a halászat lehetőségét az elmúlóktól, tehát egyre nagyobb bajban vannak egyébként, hogy a hagyományos életformájukat azt folytatni tudják-e, vagy sem.
1: Például, hogyha rákérdezek a szamburú gyerekekre, akkor nekik dolguk az, hogy az állatokat őrizzék, ugye félnomád pásztorokról van szó, vagy járnak iskolába?
0: Keresztény missziók vannak, többnyire a keresztény missziókban folyik az iskolai oktatás. Ja, hát nem minden gyerek jár rendszeresen.
1: Nem is kötelező?
0: Mint majdnem minden országban, most már Kenyában is természetesen kötelező az iskolai oktatás. Ez a világ többi részén is úgy van, de hát ezt nagyon sok országban fizikailag nem tudják biztosítani. Egyszerűen kell a gyerekmunka. Hát te végigmész a Mekong folyópartján, mondjuk Kambodzsába, Laoszba, Vietnámba. Hát minden gyerek ott van a szuvenírboltokban, árusítja a szőtteseket, vagy a mit tudom, a kígyópálinkát, amit éppen ott lehet. Csinálják az édességet, amit eladnak a Duna-deltában. Tehát képtelenek megoldani azt, hogy minden gyerek iskolába járjon.
1: Általában hány gyerek él egy családban?
0: Kenyában is ez nagyon különböző. Tehát a kikujuktál jobb, magasabb életszínvonalat tudnak biztosítani, és egy

0: iskolázottabb, kulturáltabb, városiasabb jellegű életformát tudnak élni. Ott nyilván már redukálódik a gyerekszám, de a rendiléknél, vagy a gabráknál, akik még éjszakabbra laknak, mint a Turkánató, sivatagi környezetben csak oázisok biztosítják a megélhetést nekik, ott ma is nagyon népes családok vannak. Találkoztam például a rendile gyerekekkel a sivatagban. Mentünk egy terepjáróval fölfele, 15 évvel azután, hogy egy hosszabb expedícióban már ott részt vettem, és egy csomó gyerek körbevett minket. És a legnagyobb öröm számukra, hogy a mi általunk cipelt ilyen nagy vizes kannákból a kulacsukba bele tudtunk tölteni annyit, hogy ez... Tehát a víznek az értéke, hogy micsoda kincs az ivóvíz, az ott derült ki. Ott láttam olyan elefántot, amelyik a száraz évszakban az agyarával a száraz folyó mederbe kutat fúrt. Az elefánt kutat fúrt magának az agyarával, hogy vízet tudjon valahogy felszippantani. Tehát ott derül ki, hát vannak az úgynevezett éneklő kutak például ott fönt Észak-Kenyában. Azért kapták ezt a nevet, mert olyan mélyen volt a talajvíz, hogy 5-6 méter mélyre le kellett ásni, amíg találtak valami kevés kis szivárgó vizet, és akkor olyan kis bőrös vagy később műanyag edényekbe a legalsó ember kimerte a vizet, és a fölötte levő embereknek adogatták föl ezt a vizes edényt, és hogy ez ritmusra menjen, hogy egy csöpp víz se ömöljön félre, közben énekeltek. Ezért hívják őket éneklőkútaknak. Ezt fölvettem hangba is, nagyon jó pofa, hogy egy ilyen éneklőkút, hogy víz hangzik, mert ez egy kút fölerősíti ezt a hangot, nagyon jó pofa. És hát bizony meg kell mondani, hogy Elki Sámuelnek a karaványából ezen a vidéken, amikor észak fele haladt, akkor bizony hát több tucat ember szomjan halt. Nem tudtak olyan mélyre ásni és olyan gyorsan vizet nyerni, hogy túlélték volna a szomjhalált.
1: Hogyha mindennapjainkról beszélünk, akkor ugye azt lehet tudni, hogy nagyon fiatal a társadalom már, hogy nagyon sok gyerek születik, de feltételezem, hogy nagyon sokan a jobb élet reményében elhagyják az országot, Kenyát.
0: Minden afrikai országból tapasztalat szerint ugye rengeteg a kivándorlás. Főleg éppen azok, akikben van annyi energia, akarat, új életformáknak a keresése. És lehet, hogy mi magyarok ezt ugye, mint migránsokat, ugye ilyen szempontból nem tudjuk pozitívan kezelni, de az ember belehelyezkedik egy ilyen gyereknek a sorsába, akkor megérti, hogy vagy egy anyának a szerepébe az ember beleéli magát, mondjuk Etiópiában vagy Szomáliában, ahol az anya már a végén nem tud a gyereknek egy pohár vizet se adni, és nem tudja megművelni még ezt a sivatagi kis földarabot sem, mert már nem terem meg semmi, akkor azt mondja, hogy ha élni akarunk, el kell innen tűnni, el kell innen vándorolni.
1: Árpád, bejárva a világot, ennyi országot megismerve, a múltban, és ismerve a jelen helyzetet, te hol lennél legszívesebben gyerek ma?
0: Például Új-Zélandon, Izlandon, ezek nagyon jó helyek. Egyrészt azért, mert ott minden geológiai jelenség megvan, ami nekem kedves. Időnként működő vulkánok, gejzírek, iszapfortyogok, gleccserek, és tovább. De emellett ugye mindkét ország gyéren lakott, tehát bőven van hely, bőven van tér. És lehet, hogy mondjuk kicsit sokat esik az eső, meg mondjuk az északi sarkör közelében, Izlandon, hát sokáig vannak télen sötét hetek. De barátságos nép, amelyik megszokta ezt az életformát. Hát egy olyan országban, ahol félmilliót se ér el a lakosság, hát olyan foci csapat van, olyan kézilabda csapat van, mindenféle csapat van. Hát hihetetlen, hogy ebből a létszámból hogy tudnak kitermelni olyan kiváló sportolókat, mint akiket mi esténként ellenfélként látunk.
1: Szóval akkor Új-Zélandot és Izlandot említetted, és hogyha globálisan nézed most a világot, akkor a legnagyobb kihívásnak mit látsz? Ugye említetted már a népességrobbanást. Mi az, ami még szerinted kihívás?
0: Ugye nyilván a klímaváltozás. De ez nem egyformán hat. Ugye más hatásai vannak egy sarki környezetben, más hatásai vannak mondjuk a trópusokon. Ugye az egyenlítő közeli országokban ott az aszály, az jelenti a legnagyobb problémát, a víz forrásoknak a csökkenése. De ez vonatkozik még mondjuk Indiára is. Hát ugye megtörtént az elmúlt években, hogy 5 milliós lakosságú várost vonaton odaszállított tartálykocsik segítségével lehetett ivóvízhez jutatni, és kilométeres sorok álltak a vasútállomáson, hogy egy-egy edényi vízhez jussanak, és abból ittak, főztek, fogatmostak, és így tovább. Tehát egyik oldalon a vízhiányt látom. A másik oldalon az, hogy bizonyos édesvízkészletek, amelyek a jégbe vannak zárva, ezeknek az olvadásával az ember szeme előtt tűnnek el millió tonnányi édesvízkészletek. Itt Grönlandon egy-egy fjordba annyi édesvizet fagyott formában tartalmazó jégszilánk érkezik, amiből egy-egy közepes magyar város teljes vízellátása lehetne biztosítani. És ez mind ott felolvad a sósvízben, és elveszik az ember számára, mint potenciális ivóvízkészlet. De hát ahány ország, ezt mindenütt konkrétan lehetne nézni. Én úgy szoktam gondolkodni, hogy egy mérlegnek két serpenyője van. Az egyikbe beletesszük a népességet, most ugye ez több mint 8 milliárd ott van az egyik serpenyőben, a másikban ott vannak azok a dolgok, amelyek hát az ember számára nélkülözhetetlenek, tehát gondoljunk itt a tiszta levegőre, beleértve itt a szén-dioxid emissziót is, amelyik meg ugye klímaváltozást okoz, beleértve a tiszta ivóvizet, beleértve az energiaforrásokat, a termőföldet és így tovább, akkor az ember azt konstatálja, hogy ez a mérleg, amiben az emberiség van benne, ez egyre süpped, mert egyre nagyobb a tömege. A másik oldalon meg ezek a természeti erőforrások egyelőre egyre redukálódnak. Tehát egy nagyon rossz irányba megy az emberiség, és igazából én nem látok pontos megoldást. Ezt minden országban ki kell találni, hogy az adott helyen hogy lehet túlélni ezeket a dolgokat.
1: Igen, azért itt nagyon szomorú jövőképet vázoltunk, és ezt tudjuk ígérni a következő generációnak, ugyanakkor én nagyon bízom bennük, és nagyon hiszek bennük, hogy meg fogják találni azt az észszerű megoldást, az erőforrásoknak a más módon történő hasznosítását, amitől rájuk is nagyon szép világ vár.
0: Hát tudod, tavaly még egy könyvet írtam, ami tavaly jelent meg, ez az a cím, hogy Amerikába jöttem. Ezt olyan magyar származású nemzetközi hírű, köztük Nobel-díjas tudósokról írtam, akikkel 90-es években interjúkat csináltam kint Amerikában. És hát akkor mindegyiktől kértem, hogy jövőképet fessenek föl, és hát általában óriási tévedtek. Tehát most, amikor a könyvet írtam, összehasonlítottam, hogy mi a helyzet azokon a szakterületeken, amikben ők ugye a világhírt megszerezték, és hát kiderül, hogy nagyon mellé fogtak általában a jövőképekben. Talán volt egy közgazdász, Lázár Árpád a Fletcher School-ból Bostonban, aki akkor megjósolta, hogy mondjuk az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. És talán mondjuk most úgy néz ki, hogy Olá Györgynek a metanol stratégiája, amelyik hát azért nagyon sokáig csak lappangó fejlődésben volt, ez most kezd értódítani. Úgy tűnik ugye, hogy Trump elnöksége alatt ezek a fejlesztések ezen a téren ott nagyobb teret fognak nyerni. De általában azt lehet mondani, hogy annyi véletlen tényező játszik a technikai civilizáció fejlődésében szerepet, hogy nem lehet biztos jövőképeket fölvázolni. Mindig jön valami olyan váratlan, amelyik kicsit megváltoztatja, ez úgy megy a fejlődés, mint egy búgócsiga, hogy ilyen hurkokat ír le, és irányt változtatnak a trendek.
2: Az elmúlt percekben Babik Edit Juhász Árpád geológussal beszélgetett a Jégvilágtól a trópusokig című könyv kapcsán. Most hírek következnek, majd a Digiturizmo adását hallhatják.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat. Csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
0: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét és kellemes vasárnapot kívánok a hallgatóknak. Itt Péli Nagy Kata, ez pedig a hétvégi menetrend. A turizmus és a digitalizáció összefüggéseit vizsgálja a most következő Digiturizmo című műsor, amelynek mostani epizódjában mint turisztikai termék jelenik meg a bor. És talán nem is meglepő, de a borászatban is már jelen van a mesterséges intelligencia. Pritzinger Péter és Mihálovics András ezúttal Hága Balázzsal, borászati szaktanácsadóval beszélget, aki Új-Zélandon szerezte meg borászdiplomáját.
2: Hogyha most hallanak először rólad, Balázs, akkor mit mondanál el? Amikor mondjuk egy fesztiválon összejössz két szimpatikus fiatalemberrel, szevasz, bemutatkozás, stb. Hága Balázs, hogy na és te mivel foglalkozol, hangzik a kérdés.
3: Először is köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat. Amivel én foglalkozom, az borászati szaktanácsadás. Tulajdonképpen ez a szőlészettől a borászatig, a fejlesztésekig elég sokrétű, tehát nagyon sok mindent érint. Általában borral kapcsolatban keresnek meg, és akkor kiterjesztjük ezeket a területeket. Amit érdemes még rólam tudni, illetve el szeretném mondani, hogy függetlenként csinálom azt, amit csinálok, gyakorlatilag segítséget nyújtok a kicsiktől a nagyokig, gyakorlatilag mindenkinek. Gyakran ez technológiai fejlesztés, következő szintnek a megugrása, vagy akár egy teljesen új lappal indulás, tehát itt szőlőtelepítésektől kezdve borkészítésig és optimalizásig. Feladatokig bezárólag.
2: Már gyermekkorod óta ezzel akartál foglalkozni, vagy azért egy cirkalmas út vezetett idáig?
3: Igazából nem, a sztori az nagyon hosszú, megpróbálom röviden, itt igazából a természet szeretet volt az, ami nálam elindította ezt az egész folyamatot, és agráriumban tanultam technikusként középiskolában, aztán egy kertészeti főiskola volt a következő lépcső, és némi kisebb-nagyobb megállóval pedig tulajdonképpen a borászat, ami belecsöppentem, illetve beleástam magam egy kicsit, és Új-Zélandon a borászdiplomámat ott szereztem meg, tehát az Aucklandi
4: University. A műsor hallgatói, illetve nézői ezen a ponton kezdenek el azon gondolkodni, hogy miért hívott el a két műsorvezető, a két műsorszerkesztő egy olyan figurát a Digiturizmóba, aki szőlészettel, borászattal, birtokok működtetésének a hatékonyságával foglalkozni, úgyhogy most erről fellebbentjük a fátlat. András?
2: Hát mondja el maga az érintett.
4: Kérdezzük akkor tőle.
2: Igen.
3: Főleg Magyarországon dolgozom.
2: A borász turisztikai termék, azt ugye ez egy másik műsorban már kitárgyaltuk, de hogy digitalizált borfogyasztásról lesz szó?
3: Nem, abszolút nem. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezen a területen is egy kicsit több témát találni, de jelen pillanatban egy bort készítettem el az egyik partneremmel, ami a Kancellár birtokkal Somlón, tehát ez egy somlai vagy Soml AI borászat. A boruknak is ez a neve, egy küvéről van szó, és a sztori röviden annyi, hogy a kiváló alapborokat eleve elkészítettük, és a házasítás előtt promptoltuk az AI-t, hogy ő hogy rakná össze ezekből az összetevőkből magát a bort, és ez egy nagyon érdekes kis...
2: És mit ad Isten, nem egy ilyen ad-hoc tervezés zajlott, ami utána visszakérdez a mesterséges intelligencia, hogy nem ízlett, próbáljuk újra, hanem mindjárt egy elég nagy díjat is nyertetek. Ez mi is volt ezzel az AI mixelte, rossz szóval fogalmazva a bornak?
3: Ez gyakorlatilag a Concours Mondial de Brussels verseny, ami Európában és Ázsiában is megrendezésre kerül, ahol ezt a díjat elhoztuk, illetve megnyertük. Ez az elismerés, ez az ázsiai volt, tehát ez egy kicsit nagyobb, tehát itt több ezer, tehát nem pár ezer, hanem több tízezer mintáról van szó, tehát ha jól emlékszem, akkor valahogy ilyen 70 ezer minta közül került kiválasztásra ez a küvé, mint az egyik legjobb fehérbor, és champion díjas is lett, tehát nagyon büszkék voltunk rá. és mit áld Isten, tehát ez pont az AI-nak volt az a verziója, amit ő javasolt nekünk.
2: Még mielőtt belemennénk, hogy ez hogyan is történt, mert kétségkívül a beszélgetés legizgalmasabb része ebben a műsorban biztos ez lesz, hogy az AI hogy mixelt és hogy kellett promptolni, de hát én azt már megtanultam az AI-jel kapcsolatban, hogy jól kell tudni promptolni, mert akkor tud igazán jó. Ehhez meg valamiféle szakértelem kell. Ugye te azt mondtad a bevezetődben, hogy Új-Zélandon szerezted a diplomádat. Új-Zéland meg borászati nagyhatalom.
3: Így van az egyik. Én úgy gondolom, hogy a szakmai tapasztalat az nagyon-nagyon fontos ehhez, mint ahogy említetted, a promptolás is. Tehát kérdezni tudni kell, hogy a maximumot ki tudjuk belőle hozni. Így gyakorlatilag az általunk elkészített házasításnak és az AI által elkészített vagy ajánlott házasításnak igazából egy olyan inverze volt, ami tulajdonképpen változó, Furmint alap, vagy Jufark alap. Igazából ez volt a két küvé között a különbség, mind a kettőt elkészítettük. Uh-huh. Ezért is egy nagyon izgalmas kis utazás volt ez számunkra, és az AI-jal készült házasítás Furmint alapú volt, és az általunk legjobbnak ítélt házasítás pedig Jufark alapú. Nagyon érdekes, hogy az arányok, százalékok azok teljes mértékben megegyeztek, csak a két fajtának a felcseréléséről van itt szó.
2: Új-Zélandon mit tapasztaltál? Mi az, amit ők tudnak, és amit mi kevésbé talán? Vagy mi az, és utána fordítsuk is meg a kérdést egyből, mi az, amit mi jobban tudunk, ne talán, mint az új-zélandiak, csak lehet, hogy nem is vagyunk tudatában ennek. Most borászatot tekintve természetesen.
3: Abszolút. Én egyetértek azzal, hogy nagyon sok olyan dolog van a kezünkben, sok olyan érték, amivel nem vagyunk teljes mértékben tisztában. Új-Zéland elsősorban ugye a technológiai fejlődés, illetve a technológiai borászat egyik nagy hatalma, viszont azt is érdemes róluk tudni, hogy rendkívül sok információt gyűjtenek össze a saját területeikről, tehát ők azzal kezdik, hogy megismerik a saját területeiket, a talajt, a szőlőfajtát, az a klímán hogyan viselkedik, majd ezzel a hatalmas adathalmazzal ők kezdenek valamit.
2: Már megállítanálak egy pillanatra, mert ugye azt szokták mondani, hogy az AI ahhoz, hogy jól működjön a mesterséges intelligencia, jó döntéseket hozzon, megalapozott döntéseket hozzon, az rengeteg adat kell. Itt már mondod is, hogy ott azért van adat bőven egy szőlős gazda kezében.
3: Abszolút. Tehát ott gyakorlatilag a kezdetektől tudatosan művelik a szőlőt is, és így akár a technológia bevonásával vagy nélküle, tehát a döntéshozatal az jóval könnyebb ezeknek a birtokában. Én azt gondolom, hogy ők ezzel járnak előrébb, tehát ez kulcsfontosságú. Amivel viszont mi járunk előrébb, én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal nagyobb tradíciónk van a borkészítéssel, sokkal több stílusunk, sokkal több akár helyi, akár globális szőlőfajtánk, és ezekből szerintem azért elég jó dolgokat ki tudunk hozni, így van.
4: Amikor először hallottam ezt, egyébként egy reggel szerintem nálatok a Millásban, az autóban ülve, hogy egy AI segítségével tervezett házasítás ezt a díjat elnyerte, akkor ezt én valami elképesztő kuriózumnak gondoltam. Ezen a borversenyen, meg a hasonló nemzetközi borversenyen mások is dolgoznak AI-jal, mások is használják ugye ezt a módszert, vagy ez ott is kitűnt a mezőnyből?
3: Ez ott is kitűnt a mezőnyből, ez szerintem egy plusz csavart hozott a sztoriba. Én azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy más nem használja, tehát biztos vagyok benne, hogy igen. Az más kérdés, hogy ezt ők kommunikálják, vagy másképp kommunikálják, mint mi, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a borkészítésre applikálható, hanem ugyanúgy a turizmusra, ugyanúgy a szőlészeti művelésre és egyéb dolgokra. Itt az adatgyűjtés igazából a kulcs, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy milyen adatokra van nekünk szükségünk a döntések meghozatalára, illetve hogy a kisebb-nagyobb kanyarokat le tudjuk vágni, ezzel időt, energiát, pénzt nyerünk.
2: Oké. Hogyan kezdődött ez az egész? Hogy jött a képbe az AI a borkészítésben?
3: Az egyik tulajdonosunk a kancellár birtoknál neki jutott eszébe, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznénk esetleg az AI-t, hogy tudunk javítani a házasításnak az összetételén, vagy adott esetben mit gondol róla a technológia, a mesterséges intelligencia. és tulajdonképpen ez Horváth Áron volt, és az ő ötlete alapján indult el ez a kezdeményezés, illetve ez a próba.
2: Na, de azt gondolja a kevésbé hozzáértő, hogy ez ilyen nagyon sok múlik az emberen, hogy kóstolgat, és akkor rá fog jönni, hogy mi a mesterséges intelligencia, egyet biztosan nem tud még kóstolni.
4: Ízlelni.
3: Ez így van. Ez így van. A sztori az igazából úgy indult, hogy elkészítettük mind a két házasítást, mint említettem, több ezer palackszámban, és egy kicsit elengedtük a kezét az érlelés során, hogy megnézzük, hogy vajon melyik jön ki jobban. Az igazság az, hogy nekünk jobban tetszett az, amit mi raktunk össze, tehát a jufarkalapú a kezdetekben, viszont egy pár hónap eltelte után az érlelésnél megfordult ez a rangsor, és a Furmint alapú, tehát az AI által javasolt házasítás tűnt egy kicsit izgalmasabbnak, annak ellenére, hogy most megint van egy fordulás, tehát amikor, nagyon érdekes dolog, hogy amikor gyakorlatilag elfogyott, vagy közel lenulláztuk a Furmint alapú házasítást, most pedig az inverz lesz egy kicsit jobb.
4: Bocsánat, nem tudom nem megkérdezni. Hogy kell elképzelni magát a beszélgetést, a promptolást? Egyáltalán milyen információk birtokában válaszolt az a modell, amit használtatok? A világ összes borászának az összes tudása alapján, vagy ti etettétek információval?
3: Mi is adtunk neki információkat, tehát enélkül nem jöhetett volna létre. A szőlőfajtáknak az analitikáját, az összetételét, tulajdonságait, szőlőültetvényeket, talajt, tehát ami információ a kezünkben volt, ezt mind promptoltuk, és értelemszerűen az internetet, illetve az interneten megtalálható információkat is használta az AI, tehát egy ilyen 30-40 oldalas javaslat jött ki, amiből ugye kiollóztuk azt, ami számunkra az érdekes volt, érdekességgel bírt és fontos volt, tehát a százalékos összetételét gyakorlatilag a házasításnak, tehát ez így zajlott.
2: De ezt úgy kell elképzelni inkonkréta, hogy akkor ennyi százalék ebből a fajtából, ennyi százalék abból, tehát így tervezte meg idézőjelbe téve a mesterséges intelligencia bort?
3: Így van, hát az alapborok azok rendelkezésünkre álltak már eleve, tehát bort eleve akartunk készíteni, tehát egy házasítást. Uh-huh. Ez csak egy plusz csavar volt, hogy esetleg megnézzük azt, hogy jó irányba gondolkodunk.
4: Ha nem üzleti titok, mondasz egy promptot vagy kettőt, hogy azt mondtuk neki, hogy azt kérdeztük tőle, hogy...
3: Nézd, nem üzleti titok, már mondtam is, hogy miket tápláltunk be neki, tehát gyakorlatilag az ültetvényeknek a szerkezetét, tehát hol helyezkednek el az ültetvények az adott szőlőfajtákból, alkohol, sav, pH, tehát laboranalitikai adataink voltak.
4: Mennyi volt ezeket? A napos órák száma az évben?
3: Hát ez általában azért a Somló egy kis terület, tehát hogy ott nagyjából ez megegyezik.
4: Egyezzük meg balatoni borvidék.
3: Így van, így van. Viszont ugye nem mindegy, hogy a hegynek mondjuk a déli oldalán, a nyugatin, északin, tehát hogy ez is, ez is szerepet játszott ebben az egészben.
2: Mi okozta, és most mi szakembert kérdezzek, a különbséget? Mert ugye azt mondtátok, hogy ti teljesen más alapokra csináltátok, az AI inkább ugye a Furmintra helyezte a hangsúlyt, ti pedig a jufarkra. Hogy mégis azt mondtátok, hogy most az egyszer nem az emberre hallgatunk, hanem a gépre?
3: Az emberre hallgattunk, mert az emberi kíváncsiság vezérelt minket erre. Tehát ez egy relatíve új technológia, és én azt gondolom, hogy napi szinten most már majdnem, hogy mindenki használja az új generáció abszolút az AI-t. Mi is úgy éreztük azt, hogy mi lenne, hogyha ezt kipróbálnánk. És igazából az egyetlen különbség itt az a két fajtának a megcserélése volt, tehát százalékos arány is megegyezett. Csak úgy gondolta, hogy a Furmint, mi úgy gondoltuk, hogy a jufark.
2: Meglepődtél?
3: Nem, megmondom őszintén. Én biztos voltam benne, hogy nem a jufark lesz, mert az interneten azért elég kevés adat, illetve információ található egy olyan specifikus szőlőfajtáról, ami Magyarország legkisebb borvidékén termesztik jelentős mértékben, tehát ezért nem lepődtem meg. A Furmint az azért jóval ismertebb nemzetközileg is. Nagyon sokan próbálkoznak vele Olaszországtól az osztrákokig, sőt Ausztráliában is, még a 60-as években vittek ki, de más a jelentősége. Tehát nekik ez kevésbé szexi, mint mondjuk egy magyar magyarnak egy kékfrankos vagy egy furmint.
2: Ez egy ilyen egyszeri kísérlet, vagy akkor az eredmények igazolták a várakozásokat, lám díjat nyert a mesterséges intelligenciával kreált bor, hogy akkor innentől ez a napi bevett gyakorlat, vagy ez csak egy kirándulás volt a technológia világában?
3: Kirándulásnak indul, de alkalmazzuk. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen ugyanúgy alkalmazzuk, mint ahogy a szőlészetben is tervezzük majd az AI-t alkalmazni, illetve a területeinknek a termesztés technológiában is, hogy esetleg ott javaslatokat tudjon adni. Nagyon fontos, ugye miről beszéltünk, hogy ide azért kell az ember, tehát hogy a bort lekóstolja, megnézze azt, hogy ennek valóban van relevanciája, vagy sem. Tehát itt azért vastagon benne vagyunk még, tehát mondjuk azt, hogy 70%-ban ez még mindig humán vonal, és igazából a megerősítés vagy a döntéshozásnak a folyamatába használjuk az AI-t, de lesz folytatása, így van ennek a küvének.
4: Volt annak marketing vagy kereskedelmi haszna, hogy ez a bor az AI-jal készült? Magyarul volt, hogy kifejezetten azt keresték, hogy én azt a bort keresem, amelyik az AI-jal készült?
3: Abszolút. Próbálkoztak ezzel mások is, de ott elsősorban címke dizájnnal próbálkoztak, tehát hogy navigáljon oldalra, stb. Tehát nem mi voltunk az elsők, akik ezt kipróbáltuk. Ebben a mélységben viszont igen, és ugye maga a díj és egy kicsit meghypolt ezt az egészet, tehát volt egy olyan jellegű visszacsatolás, ami izgalmassá tette ezt az egész sztorit.
4: Persze. Van még belőle?
3: Van még belőle pár száz palackunk, így van, így van, így van.
1: Pritzinger Péter és Mihalovics András Hága Balázs borásszal beszélgetett. A Digiturizmo rövidesen folytatódik a turizmus és a digitalizáció legújabb trendjeivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, ismét itt a Hétvégi menetrend, én Péli Nagy Kata vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo című műsort Pritzinger Péterrel és Mihálovics Andrással. Már létezik olyan bor, amit AI-jal, vagyis mesterséges intelligencia segítségével készítettek el. Úgy tűnik, hogy nem egyszeri kísérletről van szó, hanem a mindennapok része lesz az AI a borászatban. A Digiturizmo vendége ezúttal Hága Balázs borász.
2: Világlátott ember vagy, mert az első blogban beszéltük, hogy Új-Zélandon éltél és dolgoztál nagyon hosszú ideig, hogy ott belekóstoltál, hogy mi az a high-tech borászat, de vajon ez benne van a magyar pincészet borászatok hétköznapjaiba, és ez a technológia, vagy egy tradicionális iparágról van szó, ami nehezen vált?
3: Én azt gondolom, hogy az első lépéseknél vagyunk, az AI alkalmazásánál. Mint ahogy az előző beszélgetésben is említettem, tehát ez nem kizárólag a borkészítést tudja érinteni, hanem ugyanúgy én azt gondolom, hogy a turizmust is dettó, illetve a szőlőtermesztést is, vagy adott esetben még akár agrometeorológiai előrejelzéseket is, hiszen adatokból dolgozik az AI is. Én azt gondolom, hogy többen fogják alkalmazni a sikerek láttán, és felbuzdulva ezeken a sikereken, szerintem egy nagyon erős és nagyon jó eszköz. Itt az egyedüli kérdés az, hogy van-e megfelelő információhalmazunk, amivel tudunk promptolni.
2: Na akkor itt jön a következő kérdés, hogy ugye meglehetősen szegmentált iparág ez a borászat, rengeteg kicsi borászat van, de nagy borászatok is vannak. Ez mennyire a nagyvállalkozások, a tőkeerős borászatoknak a játszótere, ez a mesterséges intelligencia? Ezt azért kérdezem, mert a gazdaság más ágazatában azt szokták mondani, hogy na most a technológia fogja kiegyenlíteni a kicsik és a nagyok között meglévő versenyhátrányt. Te hogy látod ezt?
3: Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára elérhető. Tehát ez nem egy olyan hardware, amit meg kell venni, nagyon sok pénzt bele kell pumpálni. Én azt gondolom, hogy itt igazából ennek meg lesz az a dinamikája, amit előrevetítettél, tehát hogy a kisebbek vagy akár középvállalkozások, termelők is könnyebben labdához fognak jutni ebben a játékban. Itt szerintem a kreativitás lesz, a humán kreativitás lesz az első, hogy ezt hol alkalmazzuk és miért.
4: Mire jó például? Ha most a szőlőültetvényt vagy a pince világát képzelem el, mire lehet használni?
2: Néhány konkrét példát, hogyha mondanám.
3: Rendben. Én azt gondolom, hogy amikor technológiáról beszélünk, nagyon gyorsan szóba kerülnek a termesztésben például a drónok. A drónokat nem csak permetezni lehet használni például, hanem szkenelésre is, tehát RGB színskála alapján növekedési fázisokat, vízhiányt vagy töbletet, hőmérsékletet, tehát rendkívül sokféle rétű ennek a felhasználása például, vagy akár traktorokra szerelt okos szenzorok, tehát fotoszenzorokkal. Gyakorlatilag ez olyan, mint egy okos óra, hogy ott van a karunkon, csináljuk a dolgunkat, és majd megkérdezzük tőle, hogy egészséges voltam, hogy aludtam, mit csináltam éjjel, tehát hogy ezt hasonlóan kell elképzelni. Adatgyűjtés.
4: Döntés támogató eszköz, abszolút. Ami a gazdát, a szőlőtermesztőt abban segíti, hogy jó időben jó döntést tudjon hozni.
3: Így van.
4: Oké. Szuper.
2: Ezek az adatgyűjtő részek a mesterséges intelligenciának hol lehet szerepe? Tehát a drónnal feltérképeztük, adathordozóra vittük, a szenzorokkal, stb. Ez egy csomó adathalmaz. Ezekből szintetizálhat valamit az AI, amire mondjuk az embernek se ideje, se tehetsége, se tudása nincs, hogy összevessen olyan adatokat, amiket gyűjtsön, mert írtózatos mennyiségű adatról van szó.
3: Így van. Hát természetesen, tehát minden termesztőnek, vagy pontosabban bortermelőnek megvannak az egyediségei, tehát megvan az, hogy ki mire helyezi a hangsúlyt. Ezért fontos az, hogy egyedileg, tehát a saját területeikről, saját termékeikről gyűjtsék ezeket az információkat. Viszont ott van ugye az internet is, Tehát a világhálón én azt gondolom, hogy legyen szó akár vásárlási szokásokról, turizmust említettük, preferenciákról, árukapcsolásról. Tehát ha elmegyek, tegyük fel a Balaton környékére egy hosszú hétvégére a családdal, akkor szeretném azt tudni, hogy csak borokat tudok kóstolni, idézőjelbe véve csak borokat, vagy pedig egyéb aktivitások is vannak. Vagy esetleg csinál, vagy foglalkozik-e upsales-el például az adott borászat, dűlőtúrákkal, esküvőkkel, szervezett tematikus vacsorákkal. Tehát, és én azt gondolom, hogy az internetről, hogyha, és megint csak itt az online jelenlét, az rendkívül fontos lesz, eddig is az volt, de még fontosabb lesz most, mert ezek gyakorlatilag elérhetőek a hálón bárki számára, így az AI számára is, és ebből nagyon-nagyon jó dolgok születhetnek. Szerintem még itt is csak az első lépéseknél tartunk, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy ez mire alkalmazható, vagy milyen széles körön alkalmazható az AI.
4: Még egy icipicit maradva a szőlőtermesztésnél, meg a borkészítésnél, akár odáig elmenve, hogy a szüret kezdő és befejező időpontjának a meghatározása, ideig is eljutunk majd egyszer, vagy azért marad valami, amit még a borász fog eldönteni?
3: Muszáj, hogy maradjon. Ti is mondtátok, hogy az AI nem tud bort készíteni, nem tudja lekóstolni. De igazából erről van szó, tehát ez egy olyan prémium termék, sok minden egyetemmel együttvéve, ami tulajdonképpen, tehát itt nem tudjuk kizárni a humán erőt. Tehát én azt gondolom, hogy maximum 50-50-ig juthat el az AI, de mondtam ugyanezt a drónokról még 10 éve, amikor mindenki permetezni akart, és a fuvókák például nem voltak még abban a fejlettségi stádiumban. A drónok azok tökéletesek voltak, de nem tudtak súlycipelni, nem tudtak úgy permetezni, tehát nem tudták felvenni a versenyt a hagyományos módszerekkel. Hát most már azért egy kicsit másképp reagálnék én is.
2: Mondtad, hogy nagyon az elején járunk a szőlészetek, borászatok digitalizációjának. Nyitottság azért van, hogy látod? Megint csak arra figyelmeztetnék, hogy ez egy ilyen konzervatív ágazat.
3: Én azt gondolom, hogy nyitottság az megvan bennünk. Az, ami kevésbé van meg bennünk, az az összefogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki a saját szekerét próbálja tolni, húzni, vonni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés lehetne, hogyha ebben egy kicsit erősebbek lennénk. Külföldi példák azok adottak. Én azt gondolom, hogy egyébként a külföldi szakemberekkel is érdemes nekünk diskurálgatnunk, legyen szó akár AI alkalmazásról, vagy bármi másról. Nagyon sok nemzetközi kiállítás van, ahol egyre több és egyre nagyobb magyar jelenlét is van. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget kéne ennek biztosítani.
4: Említetted az összefogást.
3: Így van.
4: Tudsz mondani olyan területet, vagy olyan példát? Esetleg, amit külföldön másút láttál, amiben ott van összefogás, itt nincs, vagy gyenge, ami előbbre lendíteni a borászatok helyzetét?
3: Én azt gondolom, hogy az olasz agroturizmó egy zseniális példa, hiszen pont azokat a kicsikek is csemegés kerteket emeli ki, és emeli helyzetbe, amiket mondjuk egy nagyvárosi ember azt vagy nem is látja, vagy nem tud eljutni oda, nincsen nyitva egész egyszerűen. Általában ez a legnagyobb probléma. Tehát nincsen arra lehetőség, hogy egy kicsit jobban megismerje azt, hogy az a bor adott esetben, amit ő szeret, az honnan is jön. Tehát onnantól kezdve, hogy megvan a személyes kapcsolat, és ezt a borkereskedelemben is megtanultam, ha van egy személyes link, vagy személyes kötődés egy adott termékhez, akkor sokkal könnyebb a dolog. El szeretnék oda menni, meg szeretném nézni, szeretnék sétálni a szőlőben. A hangulat, lifestyle, tehát ez most nagyon megy.
2: A helyben vagyunk, mert ugye eddig arról beszélgettünk, hogy csinálunk egy jó terméket, adott esetben mesterséges intelligenciával, csinálunk egy jó gazdaságot, megint csak mesterséges intelligenciával, technológiával, de végül is mindegyiknek az a célja, hogy eladjuk a borunkat.
3: Így van.
2: Abban segíthet a technológia szerinted, hogy vevőt találjon mondjuk egy kis borászat, egy kis pincészet a saját termékeire?
3: Abszolút.
2: Jobban, mint ha mondjuk a hagyományos marketing módszerekkel dolgozna?
3: Abszolút, hát sokkal szélesebb körben tud elérni olyan fogyasztókat, akik mondjuk akár nem is ismerik, vagy ismeretlenként csöppennek bele.
4: Megint visszajutottunk az online jelenlét témaköréhez.
3: Így van.
2: Mennyire

0: Velem. Nagyon ördögtől való azt mondani, hogy én ezt megkérdezem a mesterséges intelligenciától, és akkor elkezdi nekem kidobálni, hogy X pincészet, X évjárat, ez a név, Y pincészet, ebből az évjáratból, ez a tétel, stb. Stb. És akkor utána ezt a mesterséges intelligencia uram bocsá meg is rendeli, és uram bocsá, egyszer csak annyi van, hogy csönget a futár, és ha meg nem is iszza, mert akkor mi végre az egész, ugye, de csönget a futár, letesz egy 10-es karton dobozt, és akkor én meg vagyok.
1: A Mihálovics gormárkával. Igen.
2: Én azt gondolom, hogy ez kéne, hogy működjön. Uh-huh. Tehát én ebben rengeteg sok fantáziát látok, de szerintem napokig el tudnánk beszélgetni az ötletekről, tehát hogy mennyire kreatív az ember, hogy hol alkalmazná, ez is egy nagyon jó példa erre például.
0: Magát az, hogy mit szeretne a vevő, abban segíthet? A mesterséges intelligencia? Ez azért, mert ugye ahányház annyi szokás, ki mit szeret, vannak trendek, nincsenek trendek, korosztálytól függ, neveltetéstől függ, nem, ízléstől függ, ezt hogy lehet digitalizálni?
2: Abból én azt gondolom, hogy mindig szubjektív, sosem objektív, tehát minden fogyasztónak más lesz a preferenciája. Ez két élő dolog. Az egyik az, hogy megint csak megtanuljunk promptolni, tehát hogy mi az, amit én szeretek, mint fogyasztó, illetve a másik oldalon, hogy az az adathalmaz az elérhető legyen mondjuk az online térbe, és itt meg a digitalizációhoz kanyarodunk vissza megint, hogy egy digitális vagy online jelenlétre van szükség. Tehát igen.
1: Bocsánat, csak erről, amit mondasz, jut eszembe, hogy például András, nagyon sok borász, jó pár balatoni borász, nagyon intenzíven jelen van a webshop ajánlóival, hirdetéseivel a közösségi médiában. És az AI a közösségi médiát is ugyanúgy nyilván tudja pásztázni és értékelni, és azokból fog tudni válaszolni a te kérdésedre.
0: Hoztad azt az olasz példát, mondjuk a te szűkebb régiódban, a balatoni borvidéken vannak ehhez hasonló törekvések, vagy itt azért ez elvérzik azon, hogy ma még inkább szétfele húznak a gazdaságok, és nem össze?
2: Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik egy kicsit másképp gondolkodnak, és előrébb látnak. Biztos vagyok benne, ha nem is tudok róla, hogy vannak ilyenek, ez egész biztos. De hogy ez igazán erős legyen, erre gondoltam én az összefogással. Tehát nem vagyunk egy hatalmas ország, de viszont cserébe kicsi a bors, de erős. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagy erő rejlik. Én azt gondolom, hogy ebből jóval többet lehet neki hozni.
1: Te tanácsadó vagy, ügyfeleid vannak, akiknek értelemszerűen a kérdéseire, a problémáira adsz vagy javasolsz megoldásokat. Ha mondjuk most úgy általában tanácsot kéne adnod a kisebb borászatoknak, a kisebb pincészeteknek, hogy digitalizáció kapcsán mit csináljanak, mi legyen a következő egy-két lépés, akkor mit mondanál nekik?
2: Hát az adatgyűjtés és a tudatosság lenne az első két dolog, amit így megemlítenék. A második pedig az, hogy próbáljanak meg olyan kapcsolatokat, vagy olyan lehetőségekkel élni, ahol esetleg az ifjabb generáció is valamilyen szinten ebben szerepet kap, hiszen ők már ebben nőttek bele, ezzel nőttek fel, tehát egy 50-60 éves borásznak biztos, hogy egész más víziói vannak, mint mondjuk egy 20 éves fiatalnak.
0: Két teljesen szubjektív kérdés a végére. Ki fog nyerni, a jobb bort készítő, vagy a digitálisan felkészültebb borász?
2: Én azt gondolom, hogy egyik sem zárja ki a másikat. Tehát ezeknek diplomatikusan. Nem, ez tényleg így gondolom, tehát ezeknek a kombinációja. Szerintem a nagy győztesek, illetve a digitalizáció győztesei azok lesznek, akik a már meglévő tudásukat tudják úgy finom hangolni, vagy a következő szintet elérni, hogy minél kevesebb hibát kövessenek el, minél rövidebb idő alatt eljussanak A-ból B-be, illetve optimalizálni tudják a költségeiket, ami főleg az utóbbi években azért elég rendesen megugrott.
0: Az utolsó szubjektív kérdés, hogy nem vész el a varázsa ettől a nagy digitalizálódástól az egésznek, hiszen azt szokták mondani, hogy a borkészítés az kicsit ilyen misztikum, kicsit ilyen történetmesélés. Te is céloztál arra, hogy a fogyasztók is ezt keresik. Ez nagyon sokat tud nyomni a labdán egy vásárlói döntésnél. Ha most én robotok, drónok, szenzorok, mesterséges intelligencia,

0: Igen, szóval ők rája a bolt, akkor nem riasztó a fogyasztónak, hogy ez már egy ilyen technológiai világ. Ez nem az, hogy a bácsi kint kapálja a szőlőt tavasztól őszig, születen pántikás lányok tapossák a nedűt kifelé, majd együtt kóstolunk, és akkor októberben meg, hát akkor megvan a bor, és akkor megízlelheted a hegylevét, ugye ezt szokták mondani.
1: Én azt gondolom, hogy a modern világban ez már egy kicsit idealista gondolkodásmód. Én biztos vagyok benne, hogy ez a varázs ez nem fog eltűnni. Én azt gondolom, hogy a globalizációnak is megvannak az előnyei és a hátrányai. Ezeket én azt gondolom, hogy látjuk, de ezeket az eszközöket azért kell használni, mert egyre kevesebb olyan ember van, aki mondjuk nyáron a 40 fokban nagyon szívesen kimegy a szőlőbe és húzkod ezt-azt, vagy kapál ezt-azt, vagy adott esetben télen megfogja a metszőolót a -2-be, -3-ba, most már egyre kevesebb évjáratban van ilyen, de mondjuk azt, hogy a szélsőségekben nem szívesen megy ki dolgozni senki. Tehát ezeket munkacsúcsokat én azt gondolom, hogy mindenképpen valamilyen szinten gépesítenünk kell.
0: Oké. Ha digitalizáció és idegenforgalom témakörében a közös halmazban valami érdekel, az mi lenne? Miről beszélgessünk a következő adásban szerinted?
1: Online jelenlétről. Mindenképpen. Uh-huh. És a promptolásról. Hogyan kérdezzünk?
2: Az elmúlt fél órában Digiturizmo című műsorunkat hallották Pritzinger Péterrel és Mihálovics Andrással, valamint vendégükkel, Hága Balázs borásszal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
0: Időjárás jelentés.
5: Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Én Péli Nagy Kata vagyok. Több mint 3000 embernél diagnosztizálnak évente idehaza egy olyan betegséget, nevezetesen a hólyagrákot, amelynek gyógyításában az elmúlt időszakban nem sokat fejlődött a terápia. A közelmúltban azonban számos innovatív gyógymód és új gyógyszer jelent meg. Erről is lesz szó az Egészségkód mostani műsorában, amelyben Kutasi Judit Nyírádi Péterrel, a Sote Urológiai Klinikájának igazgatójával beszélget.
2: Itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője is, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes új szempontot, nézőpontot, kérdést a beszélgetéseinkbe. Szia, Robi!
3: Szervusz, Judit, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Beszélgetésünk aktualitását adja, hogy a hólyagrák elleni küzdelem hónapja május, amelynek célja egyértelműen ugye a figyelemfelhívás, és hogyha a számokat nézzük, évente több mint 3000 embernél diagnosztizálnak hólyagrákot. Professzor úr, az urológiai daganatok közül mennyire számít gyakori betegségnek a hólyagrák? Induljunk innen.
4: Természetesen viszonylag gyakori megbetegedésnek számít. Ugye a prostata daganat az, ami a férfiaknál leggyakrabban, de a hólyagrák is. Ez egy érdekes betegség, nyilvánvaló az emberek, ugye a hallgatók mindig rákról hallanak, mindegyik rák nagyon-nagyon fontos. Ugye azt kell tudni, hogy ez az a daganatos megbetegedés, amely az egyik legtöbbe kerül. Itt ez nagyon-nagyon fontos tényező, és az egy olyan daganatos megbetegedés, aminek a kezelésében egyébként azt mondanám, az elmúlt 5 évig nagyon-nagyon nagy fejlődés nem történt, és ugyanakkor viszont nagyon-nagyon jó hír az elmúlt pár évben nagyszerű kezelési lehetőségek, és újabb gyógyszerek jelentek meg, illetve hát a sebészi és a radioterápiás kezelésben is, én azt gondolom, innovatív megoldások találhatók.
3: A válasz elején elhangzott, hogy prostatarák, ez is inkább a férfiaknál jellemző, ez a típusú daganat, vagy egyaránt jellemző ez férfiaknál, nőknél, esetleg az arányokról tudunk.
4: Az arányok egy a négyhez körülbelül, tehát férfiakban gyakrabban fordul elő, mint nőkben, de nőkben is nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye nagyon nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ez a dohányzás, illetve a különböző vegyi anyagokkal való munka, illetve például a festő üzemek környékén dolgozóknál is, saját betegeinknél is látjuk, ez gyakrabban előfordul, tekintettel arra, hogy ugye a vizelettel kiválasztódó különböző kemikáliák nagyobb arányban tudnak okozni ilyen daganatos megbetegedést. Ha ugye erről a betegségről beszélünk, azért azt kell mondanom, hogy valami úton módon ez jelt ad. Ugye említettem a prostatadaganatot, a prostatadaganatnál az esetek döntő többségében kezdeti stádiumban semmilyen panasza nincs, hogy azt azért szoktuk népszerűsíteni novemberben, hogy akkor is menjen el egy szűrésre, ugyanúgy, mint a nőgyógyászhoz egyébként méknyak szűrésre, hogy nincs semmi panaszom.
2: Hány éves kortól tegyék meg ezt az urak?
4: Ugye a prostatával kapcsolatban abban az esetben a családban emlődaganat vagy prostatadaganat volt 45 éves kortól, ellenkező esetben pedig 50 éves kortól javasolt. De a húgyhólyagdaganat azért az más ebből a szempontból. Egyrészt, aki dohányzik, azért gondoljon arra, hogy figyelnie kell, nem csak a tüdőben fordulhat elő daganatos megbetegés, hanem sajnos a húlyagban is. És ha bárki bármilyen úton, módon vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. És a vért, ezt gondolok arra természetesen más az, ha makroszkóposan megijed valaki, de hogyha évente ugye a kötelező családorvosi szűrésnél a vizeletüledékben akár mikroszkópikus vérvizelés, tehát a vörösvértest jelenik meg, abban az esetben is mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mi az oka. Nem biztos, hogy húgyhólyagrák, de azért addig nem szabad abba hagyni a keresést, mert ki nem tudjuk zárni ennek az eredetét.
2: Egy gyors kérdés meg ide, hogy egyetlen alkalom is számít a tünetet tekintve?
4: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha valakinek egyszer volt egy véres vizelete, és utána elmúlt, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs. Tehát nyugodtan hordozhat valaki úgy húgyhólyagdaganatot, hogy tegyük fel, egyszer volt egy véres vizelete, és utána megszűnt. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy esetben nem feltétlenül kell ezt kivizsgálni. Fiatal, szexuálisan aktív hölgyeknél, amikor leginkább ugye nemi aktus követően típusos felfázásos tünetei vannak, ami jelentős fájdalommal, úgynevezett ciszticisszel együtt jár, és véressé válik. Fiatal hölgyek, ebben az esetben ez leginkább úgynevezett hemorrágiás, tehát vérzéses ciszticisz, amely antibiotikus kezelésre meggyógyul. Ellenkező esetben meg kell nézni. És mire fölhívom a figyelmet, ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy húgyhólyagrák, lehet húgyúti kövesség, de akinek már köve volt, az is nézesse meg magát, mert igenis én nekem egy kollégám régen, 30 éve mindig azt gondolta, hogy ő neki a köve miatt van véres vizet, és sajnálatos módon kül mellett őnek egy daganat is megjelent. Ezen kívül meg ugye a gyulladás. Tehát ezek nyilván jobb tényezők, mint maga a daganat, de mindenféleképpen keresni kell az okát.
3: Minden daganatos betegségnél a legelső kérdések egyike szokott lenni, hogy mennyire kezelhető, milyenek a túlélési esélyek. Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyire korán ismeri fel az orvos a betegséget, de összességében mit lehet mondani az ilyen típusú daganatokról?
4: Gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen daganatnál, idejekorán felfedezzük abban az esetben, nagyon jó eséllyel teljes mértékben gyógyítható. Ugye itt arról van szó, hogy amennyiben kicsi a daganat, és amennyiben ez kicsi méretben végül is eltávolításra kerül, és egy dohányzó abba hagyja a dohányzást, akkor jó esélye van, hogy meggyógyuljon. Ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez az a típusos daganat, amely visszatér. És épp ezért, ahogy mondtam az elején, nagyon sokba kerül, nem a mostanában ugye felfedezett vagy bevezetett gyógyszerek csak az ára miatt, hanem éppen azért, hogy ezt ilyen tükrözéssel, cisztoszkópiával kell ellenőrizni folyamatosan, hogy ő neki a útjogakban ez a daganat visszatér, vagy nem. Természetesen nagyon nagy különbség van különböző típusú daganatok között. Van olyan típusú, ami azt kell mondani, hogy jó, hát majdnem, hogyha évente nézünk, akkor sem nagyon várható, és van sajnos az a típusú, amelyik viszont megjelenés pillanatában is nagyon rossz indulatú.
2: Hogyha még a felismerésre visszatérünk, mennyi idő alatt lehet diagnózishoz jutni, illetve hogyan történik a vizsgálat, vagy a kivizsgálás?
4: Ugye a kivizsgálás abban az esetben, valaki véres vizeletet észre, akkor területek illeték és urológiára kell mennie, hogy nyilvánvalóan ultrahangot, vizeletüledéket, esetleg lehet vizeletcitológiát, amiben meg ki lehet mutatni azt, hogy van-e sejteselem benne. Tehát esetleg valami daganatból származik, és hát úgynevezett húgyhólyag tükrözés cisztoszkópiát kell végezni, és abban az esetben, de a cisztoszkópiát is azt mondanám, hogyha egyértelműen ultrahangon, vagy esetleg CT-n ki lehet mutatni egy húgyhólyagban növekedő, mérhető daganatot, akkor erre sincs szükség, nyilvánvaló elkerülve azt a kellemetlenséget, ami ezzel a kivizsgálással jár. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valami úton, módon vizualizálni kell, és az a még érdekesebb ebben, hogy ebben az esetben igen, igazolni és gyógyítani egyben történik. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni cisztoszkópiával, ultrahanggal, vagy esetleg CT-vel, abban az esetben húgycsövön keresztül nem csak mintát veszünk belőle, hanem el is távolítjuk.
2: Igen, itt a kellemetlenség szót említett, és azt gondolom, itt mindig érdemes megállni, hogy például a mammográfia esetében gyakran halljuk, hogy nem mennek el a nők sok esetben vizsgálatra, mert tartanak attól, hogy ez kellemetlen, fájdalmas. Milyen szintű kellemetlenségről beszélünk itt, és ugye a mérleg másik serpenyőjében mi van?
4: Ugye nyilvánvalóan meg kell különböztetni a hölgyeket, sokkal rövidebb húgycsövük van, őnáluk egy klasszikus cisztoszkópia elvégzése sem okoz problémát, ugye a férfiaknál sokkal hosszabb húgycsövön keresztül, leggyakrabban már azért flexibilis eszközzel végezzük ezt. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk, hogy kellemetlenséggel jár, de azért le kell erről mondani. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon Magyarországon azért nagyon-nagyon el vagyunk maradva az egészségtudatossággal és a szűréssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítés indult arra, hogy esetleg emlődaganat, akkor vastagbéldaganat szűrés, prostatarák szűrés vagy felismerés, azért a magyar társadalom az nagyon-nagyon nem szűrés specifikus. Ha megnézzük például, hogy Hollandiában az emlőszűrés az 80% körül, vagy 80-90%, akkor azt hiszem a vastagbélszűrés 30% fölötti, lehet, hogy még több. Addig Magyarországon ez egy számjegyű százalékban mérhető vastagbélszűrés, a prostatarák szűrésben is rendkívüli módon el vagyunk maradva. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom az nagyon-nagyon elhanyagolja ezt a korai felismerést, de ugye más szóval azért azt kell mondanom, hogy ne csak a rosszat lássuk, ez egy nagyszerű dolog, ugye ez egy gazdasági rádió, a trendek szempontjából óriási lehetőség van a javulásra. És mondom mindezt azért, mert a prevenció, a megelőzés, korai felismerés, ez az, ami igazi egészségmegtérülést biztosít.
2: Mennyire gyorsan lehet ma diagnózishoz jutni?
4: Attól függ, hogy milyen típus az elváltozás, attól függ, hogy azon az adott területi szakrendelőben valakinek mennyire elérhető ez a vizsgáló módszer, ettől függ gyakorlatilag. Abban az esetben megtörténik a cisztoszkópia, akkor gyakorlatilag megtörténik a diagnózis. Az esetek döntő többségében. Tehát, és azt követően pedig az endoszkópos daganati eltávolítás a következő lépés.
3: Beszéljünk egy picit az eltávolítás kapcsán a manapság nagyon gyakran hallott modern műtéti megoldásról, meg megoldásokról, meg a műtéti robotról. A Semmelweis Egyetemnek is jó néhány éve van egy Da Vinci nevű robotja, például ezt a robotot ilyen ilyen típusú műtéteknél, vagy egyáltalán ilyen hólyagdaganatoknál használják a szakemberek?
4: Igen, először ugye meg kell különböztetni a klasszikus úgynevezett transzuretrális, tehát húcsövön keresztül történő endoszkópos beavatkozást. Ebben az esetben is vannak újdonságok, ha ez olyan méretű a daganat, akkor megpróbáljuk egyben eltávolítani, ami sokkal biztosabb és sokkal pontosabb korszövetlen diagnózishoz juttat minket. És ezt követően ugye a robot asszisztált beavatkozás abban az esetben jön szóba, ha egy nagyon súlyos formája, tehát a izomba terjedő daganatról, az egész húcsúlyag eltávolításról van szó. Azt kell mondanom, ha ezt így szabad, hogy a robot az alapvetően leginkább a prostatában nyújt igazi pluszt. Ez ezen típusú műtéti beavatkozásnál is előnyös lehet, de azért tekintettel arra, hogy a beavatkozás valamivel hosszabb, nincs akkor előnye, mint például a radikális prostatektómiának, vagy például a vesetumornak a rezekciójában, amelyben a finomsága, illetve hát a minimális invazitása óriási előnyt jelent a operatív robot
3: szempontjából. Nem szeretném elterelni a témát az eredeti fősodortól, de még egy kérdés itt a robottal kapcsolatban, ha már ez itt szóba került, hogy valójában a robot az komplexebb dolgokat tud elvégezni, mint amit korábban a manuálisan a sebésztet, vagy precízebben csinálja, vagy hozzáfér olyan helyekhez egyszerűbben, amihez manuálisabban, vagy akár laparoszkóppal nehezebben lehetett hozzáférni. És egyáltalán hol van ebben az egészben az orvosnak a szerepe, mert azért azt mindannyian sejtjük, vagy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy a robot az nem magában műt, hanem ugyanúgy ott van valahol egy szakember a háttérben.
4: Pontosan, én azt kell mondanom, hogy nem a robot számít, hanem azt számít, hogy ki végzi a beavatkozást. És most ez azt jelenti, hogy alapvetően a robotsebészetnek az igazi, a zászlón lévő üzenet az, hogy a közepes vagy gyenge szintű sebészből is magas szintű tesz. De itt ugye nem arról van szó, és nálunk a szemeveszéltem, azt kell mondani, az egész munkacsoportban nagyon-nagyon specializált, és szakmas specifikusan, és szerv, és daganat specifikusan specializált emberek ülnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy jobb eredményt érjünk el. Valóban finomabb, valóban minimálisan invazívabb, és valóban sokkal jobban kis helyekre beférő eszközről van szó. De ugye amikor azt mondják, ugye fölmerül az, hogy ez a robot ez nem tudja annyival jobb eredményt, ez azért van, mert robottal úgymond a gyenge sebész is el tudja végezni a műtétet. Tehát szerencsére azt kell mondani, Magyarországon azért arról van szó, hogy specialisták, illetve a Semmelweis Egyetem erre nagyon-nagyon figyeltünk az első pillanattól, hogy olyanok végezzék ezt a műtétet, akik nyílt és laparoszkóposan is jártasok, és ez azt jelenti, hogy ez pluszt ad. Mert ebben az esetben ki lehet használni azt a miniatűzált és gyakorlatilag kifinomított technikát, amivel a robot rendelkezik.
2: Hogyha már említette az orvos szerepét, akkor ide kapcsolódnék vissza, hogy ön egyébként miért ezt a szakterületet választotta?
4: Igen, érdekes, főleg ugye egy hölgy számára, az urológia azt gondolja, hogy az a férfi gyógyászat, de egyébként nagyon-nagyon nagyszerű lányok is dolgoznak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik egyébként a pácienseink. Én alapvetően sebésznek készültem, tehát mindenféleképpen manuális szakmával szerettem volna foglalkozni, és egy atyai barátom, a Tóth Csaba professzor, aki Debrecenben, innen is üdvözlöm, hogyha hallgatnál. Édesapámnak nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy Péter, ez a urológia, ez a világon a legszebb része a medicinának, tekintettel arra, hogy itt az ember még a sebésszel ellentétben saját maga vizsgálja ki a betegeket, a műtéti repertoárban a legegyszerűbb hasi műtét, vagy a legegyszerűbb nyílt műtétek mellett az endoszkópia, a laparoszkópia, akkor már a robotsebészet ott van, ezen kívül pedig az urológus, a pácienseit, akit operálta, és persze előtte konzervatívan kezelte, saját maga követi. Tehát egy egész komoly perspektívát lát valaki, ugye abban az esetben én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy az urológián belül is valamilyen területre specializálódik valaki, akkor legyen egy olyan szakember, akihez a saját édesanyánkat vagy testvérünket elvinnénk azért, mert tudja, hogy melyik módszer a legalkalmasabb annak a betegségnek a kivizsgálására, tudja, hogy melyik gyógyszer kell fölérni abban a nagyon sokban, ami rendelkezésre áll, abban az esetben a gyógyszeres kezelés nem elégséges, akkor tudja, hogy melyik módszert válassza. Tehát például mondjuk azt, hogy azért, mert robotsebész valaki, nem lehet mindent robotta, és nem is biztos, hogy jobb, de tudja az teljes repertoáriát a műtétnek, és pontosan tudja abban az esetben, bármi szövődmény fellép, az hogy hárítsa el, és utána pedig ő saját maga fogja követni, ami egy olyan pluszt ad, és egyébként sok országban ez nem így történik, nem az orvos gondozza, aki operálta, hogy fogja tudni, hogy mikor és kinek kell valamilyen műtétet, vagy milyen konzervatív kezelést elvégezni. Mondom ezt azért, hogy a nagysebész régen az volt, aki nagyot vágott. Nyilván most a robotnál, hogy picit vág, de az igazi nagysebész az, aki tudja, hogy mikor kell kicsit vagy nagyot vágni, és tudja, hogy mikor nem kell.
2: Ez milyen szép egyébként.
4: Alapvetően én mindig úgy szoktam mondani ugye a pácienseknek, nekem számomra fontos is, hogy én olyat csinálok meg, amit a saját testvéremnek is megcsinálnék. Ellenkező esetben én akár mondhatom a magánegészségügybe is, én tudom mondani azt, hogy nem. Tehát nem számít, hogy egy picit ebben ugye az a olyan furcsa, hogy az ember sokszor látja, hogy a magánegészségügyben itt ez ugye nyilván nálunk ez más, a Semmelweis Premiumban, hogy picit hát olyan műtétet végeznek el, amit hát nem biztos, hogy muszáj. Tehát én biztos magamnak nem végeztetném el. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ember olyat csináljon mással, és ha az ráadásul megtiszteli a bizalmával, amit azt kell mondani, mástól is várna. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálja a leghelyesebb beavatkozást, és gyakorlatilag felfedezze, és kezelje a legjobb módszerrel.
3: Itt egy picit megint hadd kanyarodjak vissza a robotra, hogy, és kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy hallottam, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia és a hasi sebészetnek a speciális területei az, ahol leginkább a robot használható, de ugyanakkor meg így benne van a levegőben a marketing nyomulás is itt a robottal kapcsolatban, és a nagyon egyszerű műtéteknél is hallottam, hogy mi már robottal csináljuk, és igaz, hogy kétszer annyiba kerül, mint hagyományosan a műtét, de hogy ez sokkal jobb, meg sokkal precízebb, hogy valóban van ilyenkor hozzáadott értéke a robotnak, vagy ez marketing?
4: Nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogyha én rólam lenne szó, vagy még egyszer mondom, hozzátartozom, akkor nem választanám. Gondolok itt a saját területünkön is, hogy a egészvesét el kell távolítani, mert a daganat gyakorlatilag beszűri az egészet, robottal lehet távolítani, hosszabb ideig tart, több lyukat kell szúrni belőle, és bonyolultabb. Tehát semmi értelme nincs. Tehát ezt nagyon-nagyon el kell különíteni. Az a fontos, hogy a repertoárban benne legyen nyilván a robot. Azt kell mondanom, például a radikális prosztatájátállítás jól megválasztva a betegséget, jól megválasztva a pácienst, nagyszerű felépülés, egy gyors felépülést, és nagyon jó funkcionális eredményt biztosít. De semmiféleképpen nem. Nyilvánvaló az Egyesült Államokban, ahol a nyílt műtét, laparoszkópos beavatkozást, ami egyébként sokkal komolyabb felkészülést igényel, végzik ezt a robot asszisztált beavatkozásokat, gondolok itt sérvre, kolecisztektómiára. Hát egy kolecisztektómiát mi nálunk is ugye azzal kezdődött Hajdanán, és a kolecisztektómiát végző sebész ötször annyi idő alatt elvégezte, ahogy ott mondták a sebész kollégák, hogy 20 perc alatt a műtős nővel már kész lett volna, de ő még csak szúrásra. Nyilván lehet ezt javítani, de azt kell mondanom erre, hogy ha én lennék a sebészprofesszor, és én nekem lenne ez a betegségem, én biztos nem engedném, hogy robottal operáljanak. Ugyanúgy az urológiában is, én akkor megkérném azt a kollégámat, hogy ne beszéljünk szeméről, de azt kell mondanom a testvéremről, biztos vagyok benne, hogy van olyan beavatkozás, mert egyáltalán szóba se jönne a robot asszisztált beavatkozás.
2: Mi az, ami motiválja a szakmájában most? Ugye azt mondta, hogy rengeteg minden változott az utóbbi időben.
4: Ugye, nagyszerű időt élünk meg, és csodálatos egyébként az egész medicina, és az urológiában is óriási fejlődés van, talán leginkább az uro-onkológiában, tehát daganatos megbetegedésekben. Engem motiválni, ugye mi a Semmelweis Egyetemen, mi a klasszikus, tehát a klinika, attól függetlenül, hogy magán intézetben a klinika szót használják, de a klinika akkor használható, amennyiben az oktatás, kutatás és gyógyításnak a hármasa rendelkezésre áll és jelen van. És ezt mondom azért, mert az oktatás és a kutatás rengeteget ad a gyógyításhoz, tekintettel arra, hogy az oktatásban, hogy az, aki oktat, az saját maga tanul legtöbbet, gyakorlatilag kap egy visszajelzést fiatal hallgatóktól, a kutatásban pedig a legújabb módszereket gyakorlatilag saját maga is akár bevezeteti. A motiváció nyilván abban van, hogy az úgynevezett uro-onkológia rengeteg, egyre több gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. És ezen belül azért ez egy nagyon-nagyon komoly labirintus, ez egy nagyon-nagyon komoly útvesztő, hogy vannak gyógyszerek, vannak drága gyógyszerek, vannak még drágább gyógyszerek, vannak kivizsgálásban is, ugye vegyük azt, hogy ultrahang, CT, MR, PET-CT, hogy bejön a beteg, hogy doktor úr, de én a PET-CT-t megcsináltatom. Na, tessék már figyelni, nem ér semmit. Tehát, hogy megtalálni azt az utat, hogy kinek mi a legjobb. És azért ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába kell menni. Tehát nem azon múlik, hogy egy nagyon drága beavatkozást, egy nagyon drága kivizsgálást hajtunk végre valakinek, hanem mindenkinek a legadekvátabb, legodaillőbb kivizsgálás és beavatkozás történjen.
1: Rövid szünet után folytatjuk az egészségkód műsorát, a második részben szakterületének friss eredményeiről számol be Nyirádi Péter, a SOTE urológiai klinikájának igazgatója.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, a hétvégi menetrend utolsó fél órájához érkeztünk, Péli Nagy Katát hallják. Sajnos a dohányzásnak is szerepe van a hólyagrák kialakulásában, persze sok más egyéb mellett. A betegség sokkal gyakoribb a férfiaknál. A terápiákról és a megelőzésről beszélget Kutasi Judit, Nyirádi Péterrel, a Sote Urológiai Klinikájának igazgatójával.
2: Beszéljünk az értékteremtésről, arról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos az ön szempontjából.
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába, a test és a léleknek az egyensúly irányába kell mennünk, és az embernek valóban, még egyszer ezt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit mástól saját magának is elvárni. Ezt hiszem és vallom maximálisan, hogy meg kell próbálni végül is azonosulni empatikusan a pácienssel, és ugyanakkor rendelkezésre állunk eszközökkel, pedig én azt gondolom, hogy mindenféleképpen élni kell. Itt gondolok arra, hogy az orvos szerepe nyilván meghatározni bizonyos erővonalakat, és mindenféleképpen ezekben végül is nyomatékosítani. Amiért itt is vagyunk gyakorlatilag, hogy a május az a húgyhőagráknak a hónapja. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, én a Magyar Orvos Társaságnak az elnöke vagyok jelenleg, hogy egy Európai Uniós pályázatot nyertünk el, aminek az a funkciója, hogy úgynevezett edukációk. És ez edukáció a páciensek részére, és edukáció, igen, az orvosok és a szakdolgozók részére. És mi egyébként a Ultra Balatont az Urológiai Klinika csapatával lefutottuk, és a hátunkon már hordtuk ezt a pólót, hogyha egy csepp vér, akkor azonnal fordulj az urológushoz. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ezáltal gyakorlatilag megteremtsük azt a környezetet, megteremtsük azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzájusson, és mindenki a legjobbhoz jusson hozzá. Ugye fontos dolog ez az edukáció kérdése is, és nagyon-nagyon érdekes az ember, hogy egyre többet, nyilvánvaló ez ilyen reklámcégek vannak, és sok szempontból előnyös, hogy edukáció, tehát különböző típusú, akár urológiában is kollégák elmondják, és ez nagyon-nagyon jónak tartom. Ugye nyilvánvaló az egészben egy picit olyan visszatetsző az, amikor kiderül a végén, hogy hol lehet magánrendelőbe megkeresni. Tehát én azért azt gondolom, hogy a régi az én időmben még mondhatnám ezt, de előtte még inkább ugye az volt, hogy reklámozni azért nem annyira illik a magának a személynek saját magát, de azért itt nyilván más jelenleg azért mind a potenciál, mind a környezet. Én, aminek nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezért hangsúlyoztam ezt az Ultra Balatont is, hogy felhívni a figyelmet a prevencióra. Egy másodperce megállhatunk, én szoktam hozni azt a vizsgálatot, amit a németek végeztek, hogy mi az, ami a német társadalomnak a várható élettartomát befolyásolt az elmúlt 100 évben, vagy 150 évben. Ez nagyon-nagyon érdekes. Legelőször is a csatornázás volt az. Csatornázás ugye azt követően egyértelműen várható élettartam növekedett, tehát az infekciókat, meg ehhez tartozik még majd az antibiotikum, meg tudták előzni, és fiatal embereknek az életét meg lehetett, meg asszonyoknak az életét meg lehetett menteni. Ezt követően volt a korai csecsemőhalálozás. Ugye a statisztikailag, ha nézzük, ha nagyon alacsony számból sok van, ha az nem is olyan extrém sok, akkor ez a statisztikát, az átlagot, az nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkenti. Ez Magyarországon is megtörtént, és elenyésző, ha összehasonlítjuk 50-100 évvel ezelőtt. Németországban egy érdekes dolog volt, igen, a harmadik az az autópályán való idő eltöltése, mert nagyon sokan haltak meg, és sok fiatal, és ezért volt Németországban az, hogy bármennyivel, tehát nincs korlátozott sebességkorlátozás, tekintett arra, hogy azt nézték meg, hogy minél kevesebb időt van az autópályán, annál kisebb az esélye, hogy baleset legyen, és nyilvánvalóan a két távot nem lehet közelíteni, ezért csak a sebességet lehetett fokozni. És azt is megnézték, hogy mi lenne a német egészségügyben, vagy mi lenne a német társadalomban, amivel a várható élettartamot meg lehetne növelni, statisztikailag, tehát az egész társadalom illetően, és azt nézték, hogyha lenne olyan daganatellenes szer, ami végülis a daganatot, a rákot meggyógyítaná, az nem tudna egyértelműen látható javulást érni, tekintettel arra, hogy azért általánosságban a daganatos megbetegedés inkább az idősebb korban jellemző, a gyógyszerek egyébként sok esetben már viszonylag kielégítő életminőség mellett hosszú túlélés biztosítanak, és majdnem ugyanez van a kardiológiában is. Tehát a kardiológiában is, ha lenne egy olyan gyógyszer, ami meggyógyítana majdnem minden kardiológiai betegséget, nem lenne. Egyetlen egy potenciál van, ez a prevenció. És a prevenció mellett ne menjünk el, még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben van óriási jelentősége, és a társadalmi szinten nézzük, akkor a prevencióban kell egyre jobban ott lennünk, és ha valamit az ember én bármikor egy egészségpolitikusnak javasolhat, az, hogy erre próbáljon minél többet költeni. Nyilvánvalóan ez 4 vagy 5 év múlva nem lesz mérhető az eredmény, de én azt gondolom, hogy ez el tud indulni egy olyan társadalmi gyakorlatilag közösen gondolkodás, amit azt kell mondani, hogy tőlünk Szócska Miklóst szeretettel tudom idézni, aki egyébként a dohányzás meg a csipszadóval elindított egy ilyet, ami láthatóvá tette meg az iskolákban gyakorlatilag a csipszeknek és az üdítőknek a kitiltása. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat kell mindenféleképpen tennünk, ebben a kérdésben össze kell fognunk, ez nem pénz kérdése, ez egyszerűen nézőpont és hozzáállás kérdése, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon az egész társadalmunknak javulni kell, és ez persze az egészséges életmóddal kiegészítve, a rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással.
2: Igen, tehát az Ultrabaraton kapcsán jutott eszembe, hogy nem csak a hiteles tájékoztatás, vagy a hiteles kommunikáció, hanem a prevenció is fontos, és itt akkor a testmozgás fontosságára is fel kell hívni a figyelmet.
4: Na meg a hiteles személyes példa, amit elhangzott az előbb. Hadd kérdezzek valamit a daganatterápiákkal kapcsolatban, hogy hova tart mostanság a gyógyszeres terápiáknak, a gyógyszeres típusú terápiáknak a trendje a daganatkezelésben, akár általánosságban az urológia területén, akár konkrétan ennél a daganattípusnál.
3: Az elmúlt évtizedben azt kell mondanom, hogy csillagokat lehetett lehozni a égből, tehát olyan döbbenetes javulásokat lehetett elérni. Mondolok itt legelőször például a prostatadaganatban, de a húgyhólyagban is megjelentek olyan kezelések, ami azt kell mondanom, hogy döbbenetes. Ugye azt kell tudni például, hogy régen egy bizonyos típusú előradott, úgynevezett áttétes húgyagrákban valaki meghalt. Hát vannak olyan csodaszerek, vagy akik, ha nem is mindenkinél, hogy szinte gyógyulás, vagy legalábbis jelentős túlélés biztosítanak. Fantasztikus fejlődés van benne, ugye nyilván itt határ a csillagos ég olyan szempontból, hogy ez finanszírozni ki fogja, és nyilvánvalóan az, hogy ki az, aki a legjobbat ebből megint ki tudja választani. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Barcelonában voltam egy orvos oktatás, vagy egészségoktatási kongresszus, igen, nagyon nagy, én itt a oktatásban is aktívan részt veszek az egyetemen, és ott volt egy idős sebész professzor, aki az amerikai sebésztársaságnak az egy orvos képzője, és például ő beszélt a robotokról, hogy a robotok az a világtársra 8 milliárd embernek 1%-ához talán eljut, de 60-70% van az egész 8 milliárdos populációban a Földön, aki még egy egyszerű szikéhez se ér el. Tehát azért én azért mindig azt tudom mondani, hogy egyrészről panaszkodni azért nincs okunk, először mindenki nézze meg, hogy saját maga mit tud tenni érte, milyen példát mutat, hogy áll ehhez a kérdéshez, és utána kell azt kell mondanom, hogy tehát nem csak azon múlik, hogy mennyi pénz van, hanem az egészet, hogy szervezzük, hogy irányítjuk, és mindenféleképpen, hogy választjuk ki a legjobbat, a leghatékonyabbat, de talán a legköltséghatékonyabbat is. Hogy szabad egyet mondanom, én ugye a Semmelweis Egyetemen csak egy pillanatra, hogy behozzam itt az oktatás, felvételiztettünk, és egy fiatal ember jött hozzám, aki elmondta, hogy tavaly felvették, de nem tudott eljönni, elment utazgatni. Hát én gondoltam ezt, hát na ez a fiatalember bejárt Európát, egy jó kiállású fiatalember volt, az ember ugye másra gondolt, és azt mondta, hogy Belga Kongóban volt, és Belga Kongóban van egy ott élő szemész professzor, egy gyakorlatilag misszionárius, és ő azt mondta, hogy számára például a Semmelweis videókkal kapcsolatban az egyik az egészséghatékonyság volt, amire egyébként a legtöbben azt mondták, hogy hát a legtöbb hallgató, hogy ez nem lehet az egészséget, ez pénzbe mérni, hogy valami gyógyszer sokba kerül, akkor ki kell fizetni. Ő azt mondta, hogy az ő professzora, amikor volt $5, ő megnézte az $5 hány szebcsempet tud venni, azért, hogy minél több embert meg tudjon gyógyítani. Azért ez, én azt gondolom, hogy a modern társadalomban azért ne azt nézzük, hogy mink nincs, hanem mindig azt nézzük, hogy mink van, és azt nézzük meg, hogy mi saját magunk mit tehetünk érte, gondolok itt az egyén, a család, a társadalom, és egyébként az egészségi ellátásban is.
2: És hogy kerülgettük a beteg szerepét, és nagyon fontos, hogy akkor azt ide hozzuk be, hogy mennyire aktív szereplője a saját gyógyulásának a beteg.
3: Hát a beteg a legnagyobb szereplője. És azt soha ne felejtsük el mi orvosok, hogy mi vagyunk a betegért, a páciensért. Tehát ez el is szoktam mondani, természetesen, de nyilvánvalóan például egy húgyhólyag daganatra, amiről beszélünk. Eljön egy kedves páciens, és akkor húgyhólyag megkérdezi az ember, hogy dohányzik. Hát dohányzik. Én azt szoktam nekik mondani, hogy tessék már ide figyelni. Én szeretném a legközelebb visszajönni magad a cigarettát, az ellenségének, ami van, azt odaadja, de azon kívül ne gyújtson rá. Ez ugyanolyan példa tekintettel arra, hogy egyrészt bizonyított tény, hogy aki dohányzik, nagyobb valószínűség, jelentősen magasabb valószínűség kap daganatot, és az is bizonyított, hogy valaki abba hagyja, sokkal jobb esélye van arra, hogy nem újul ki. el szoktam nekik mondani, ez olyan dolog, hogy engem egy kompal a réven, hogy vigyem át, és elkezdek evezni a túlpart felé. És akkor beül oda szépen elegáns, és elkezd visszafel ellenkező irányba evezni, akkor mit mondjunk rá? Akkor gyakorlatilag mi ugyanabban a hajóban vagyunk, és nekünk ugyanabban az irányba kell evezni, és ebbe pedig azért nagyon-nagyon fontos szerepe van a páciensnek.
2: Mi mindent tehetünk, akkor nézzük így, ugye említette a dohányzás kerülését, de még mit tehet a beteg?
3: Nyilvánvaló abban az esetben, ha például ilyen helyen dolgozik, tehát például valamilyen kemikáliával, valamilyen festéküzemben, akkor gyakrabban járjon és nézze a vizeletüledékét.

0: ellátás az nagyon fontos. Ez mennyire nehezen megy át a betegeknél?
1: Nagyon nehezen megy. Tehát például azért azt kell mondani, a daganatos megbetegedésben ugye dietetikailag az a legrosszabb az a finomított cukor. Ami sajnos egy kábítószer, mert az ember, ha eszi, akkor ugye kívánja és könnyedén a szénhidrátokat kell elsősorban, legelsősorban gyakorlatilag minimalizálni, és lehetőség szerint a cukrot eldobni. Ez egyébként olyan dolog, persze, hogy nehéz, de elhatározás kérdése. Tehát nagyon-nagyon fontos elhatározni valakinek, hogy saját maga szeretne gyógyulni. Ha valaki elhatározza, én azt szoktam ilyenkor mondani, tessék ide figyelni, ennél milyen jelet vár még, úgymond. Hát rákos betegség van. Hát akkor azért próbáljon megtenni érte. És amikor én azt gondolom, hogy az elgondolkodtató. Szoktam mondani a betegnek, hogy figyelj már ide, hogy én nem akarom megbántani, de mondom, bocsánat, én meg akarom magát bántani, azért, hogy emlékezzen rá, és igenis tegyen saját maga egészségét. Nagyon fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy ki szokott alakulni egy ilyen jó kapcsolat ilyen szempontból.
0: Tehát néha szigorúnak kell lenni, ha jól értem a szavait.
1: Mindenféleképpen.
0: Gyógyulási esélyekről beszéljünk még.
1: Ugye a gyógyulási esélyekben idejekorán felismerve egy jó, viszonylag nem annyira rossz indulatú daganatot egy endoszkópos műtéttel meg lehet gyógyítani. Ezt a pácienst a szövettantól függően rendszeresen kell követni legalább 5 éven keresztül. De sajnos vannak olyan daganatok, vagy az, hogy későn került felismerésre, vagy egészen mélyre terjedő, abban az esetben egészen radikális műtétet is el lehet, vagy el kell végezni. De azért ebben is azt kell mondanom, a gyógyszeres kezelés azért nagyon-nagyon-nagyon komoly változáson ment keresztül, és gyógyszerrel is elég jól lehet ezeket kezelni. Tehát ebben az esetben viszont, ami a nehézség és az igazi kihívás, azt meghatározni, hogy ki az, aki egy ilyen radikális műtéttel, akár robottal valódi előnyt élvez. Itt tudni kellene az, hogy milyen a daganatnak a típusa, a daganatnak a kimenetele, és emellett pedig azért ismerni kell a páciensnek a társuló betegségeit. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenkit meg kell operálni, hanem sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag egy rizikóbecslést végezni, hogy mivel jár jobban.
2: A gyógyszeres kezeléseknél az elmúlt időszakban sokat hallottunk arról, hogy célzott terápia, személyre szabott terápia, immunterápia, ezek azok az új irányok, amivel kapcsolatban említette a beszélgetés ebben néhány gondolattal ezelőtt, hogy óriási lépések zajlottak az elmúlt években?
1: Így van. Ugye ez egy régi vágya az onkológiának az, hogy személyre szabott gyógyítás legyen, ugyanakkor bici ellentmondás van, mert alapvetően a gyógyszer fejlesztőnek pedig az lenne az érdeke, hogy olyan gyógyszert fejleszten, ami mindenkinek adható, tekintett arra, hogy több embernek tudja eladni. Én azt tudom mondani, hogy azért ettől függetlenül az úgynevezett individuális kezelés, vagy személyre szabott kezelés azért újra reneszánszát éli. És ezt mondom azért, mert egyre több kezelési lehetőségek vannak, és inkább azt kell megválasztani, hogy kinek melyik az, ami adható, és kinek melyik fogja a legnagyobb előnyt nyújtani. Az immunterápiával kapcsolatban is azt kell mondani, hogy 40%-ban szinte csodát tesz. Hát van nekünk is olyan páciensünk, még egy klinikai vizsgálat hozzánk, az egyetemre jött be az egyik elsőként, és adjuk 7 éve. Én megmondom őszintén, én soha nem szoktam mondani valakinek, hogy mennyi van hátra, de ő neki hónapokat sem jósoltam volna, és nagyszerűen van, és meggyógyult. Nyilvánvaló, ez nem olyan gyógyszer, ami mindenkit meggyógyít, és ugye az immunkezelésben is vannak, ez úgynevezett checkpoint inhibitorok, vannak olyan páciensek, akinek a karakterisztikája a tumornak, az gyakorlatilag előrejelzi, hogy nagy valószínűséggel jótékony lesz, de van olyan, amit egyértelműen nem tudunk meghatározni. Mi egyébként saját kutatólaborunk az urológiai klinikán, mi legfőképpen a prosztatarák és a húgyhólyagrák kutatásával foglalkozunk, és éppen ezekkel foglalkozunk, hogy mi úton tudjuk megjósolni, hogy melyik az a gyógyszer, ami a páciens számára a legjobb, ami személyre szabottan a legkomolyabb és legjobb előnyt nyújtja, és ebbe természetesen ugyanúgy át kell gondolni a különböző mellékhatásokat is, hogy mivel ártunk a legkevesebbet, és mivel használunk a legtöbbet.
0: És hát elhangzott, hogy nagyon fontos a korai felismerés, de mi számít korai felismerésnek?
1: Hát ugye akkor az lenne a legjobb, hogyha megjelenik egy sejt, és akkor felismernénk, de nem ismerjük föl.
2: Netán az előző
1: így
2: lapon.
1: Igaz. Így van. Tehát ha valakinek bármilyen tünete van, ugye alapvetően az azt lehet mondani, hogy 50 év fölött évente kellene egy laborvizsgálatot, amelyiket a családorvosnak azt nem kötelezően el is kell végezni. Férfiaknál a PSA vizsgálat elérhetővé vált egyébként 50 év fölött szintén körzeti orvosnál, és javasolt egy hasi útrang elvégzése. Ez mindenféleképpen 50 év fölött, illetve 50 év fölött 5-10 évente akár ilyen kolonoszkópiás beavatkozás. Tehát ezek egy olyan dolog, egy olyan csomag, amit én azt gondolom, hogy érdemes választani. Ha még pénz

0: bekerül és érdemes kifizetni. Én amikor prostatarák szűrés egy 30-40 éves fiatalember jön, az elején hát mondta, hogy ennek nem is kéne, én mindig el is mondom, én rendkívüli örömmel fogadom, mert látom azt, hogy igenis ebben az újabb generációban van már igény arra, hogy korán felfedezze.
1: Tehát a tudatosságot.
0: A tudatosság, és abban, aminek nagyon örülök a férfiak. Ezt nehogy valaki félreértse, mert a nők sokkal tudatosabbak. És a nők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a férfiak. Ugye a nők a nőgyógyászhoz járnak. És mi néztük is, hogy mi az ok, hogy a férfi nem jár. Azon kívül, hogy a férfi máshogy működik. Ő úgy szeretne akkor vinni a kocsit szervizbe, ha elromlik, addig neki nem szeretné, ha csak nem garanciás, mert akkor muszáj neki. De a nő úgy működik, hogy elmegy a nőgyógyászhoz, amikor esetleg neki ugye változások jönnek, akkor utána elmegy akkor, amikor barátja lesz, ugye nem életet elkezd, akkor elmegy akkor, amikor babát szeretne, vagy éppen nem szeretne, akkor ha sikerül, akkor megszüli a gyermeket, akkor utána gyakorlatilag kialakul már egy kapcsolat a nőgyógyászsal.
1: És akkor egy évente egy rákszűrés.
0: Évente egy rákszűrés, kialakul egy kapcsolat, és tudja, hogy végül is nem történik olyan szörnyűleg, a férfiak pedig, és 50 éves korig, de még akkor sem, ha 50 évesen jó van, tő miért menjen el?
1: Igen.
0: És ezért viszont számomra azt kell mondani, hogy a hölgyek a legfontosabbak. A hölgyek szívén keresztül lehet eljutni a férfiakhoz, és a hölgyek elküldik.
1: Küldik el a férfiakat.
0: Pontosan ezért szoktam mondani, nyilván ez nem reklám, hogy a nőklapjában elhelyezett reklám az többet ér, mint az automotor sportban, vagy nem tudom melyik újságban, tekintettel, hogy az egy feleség, egy lány, egy anyuka olvassa, akkor na, apukám, te oda szépen elmész, és ezt megcsináltad a családodért. És azt kell mondanom egyébként, hogy ha ez úgy jól alakul, akkor ők is belátják azt, hogy ennek nagyon komoly jelentősége, és a családom én megteszem. És visszatérve a fiatalokra, örülök neki, hogy vannak ilyen fiatalok, ilyen menedzser szűrésre, hogy bekerül az urológia, és rájön, hogy innen élve el lehet távozni, és ebben az esetben esetleg a vizsgálat sem volt annyira rossz, mint amit a kollégák mondtak.
1: Tehát május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, erre igyekeztünk ma felhívni a figyelmet. Professzor úr, köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
2: Nyírádi Péterrel, a SOTE urológiai klinikájának igazgatójával beszélgetett az Egészségkód legutóbbi műsorában Kutasi Judit. Nos, ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, következzenek a hírek, és persze a vasárnapi ebéd, amelyhez jó étvágyat kívánok, és persze a hétvége maradék idejébe pedig jó pihenést. Péli Nagy Katát hallották, a viszonthallásra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban Ügyfélkapu Plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség tizede, írta a Hungaromet. Az országnak csak kis részén, a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A vizsgai időszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgai időszakban a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén. A szorgalmi időszak végén és a vizsgai időszakban a könyvtár emellett hosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasni és tanulni vágyókat.
0: Gasztró.
1: Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több boros pince várja a látogatókat a 14. avasi barangolás Miskolcon. Rendezvényen, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességet is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól majd. Az Avasdom Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. A fesztivál nyitóestjén az avasi kilátónán található nagy színpadon a Laberír és a Magyar Banda lép fel, ugyanezen a helyszínen pénteken a Cimbali Band, Csík János és a Mezzó, valamint DJ Suta szórakoztat, míg szombaton a Tolna Banda, a Holdeső és Szabó Balázs bandája koncertezik, akiket DJ Astro követ. A Papszer utcán az Avas Kapuja színpadot Leskovics Gábor Lecsó szóló koncertje avatja fel, ugyanitt pénteken a Seder Trio és a The Beat Cats, míg szombaton a Juci Hunor Duo, a Maszkúra és a Tücsökraj, valamint az Agyag Banda koncertezik. Az avasi Présház színpadon a Lonovics József utcán, csütörtökön a Kabinet RT, pénteken a Potato Patch és a Jambalaya, míg szombaton az Elwood Boogie és az Al a Tok zenél. További koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, többek között a Gonda borászatnál, a Cellárium színpadnál, az Avasi Álompincénél, a Bormúzeum színpadán vagy a Lonovics kertben. Ezeken a helyszíneken mások mellett Jecenik Bogiat akusztikus koncertet, fellép Sándor Ferenc szakszofonos, Kollár Klemenc László pedig zenés irodalmi estel lesz jelen. A fesztiválon lesznek úgynevezett sétáló zenekarok is, köztük a Kelet Brass Band, a Komis zenekar, a Miskolci Tambura Banda és a Lakodáré. A rendezvény minden programja ingyenes.
0: Színház.
1: A Radnóti Színház bemutatta Tony Kushner Angyalok Amerikában című művének második részét, a Perestroikát. Ezzel Magyarországon első alkalommal lesz látható a mű mindkét része, amelyet egymást követő estéken tűz műsorra a színház. A Perestroikában a szerző az első részben már megismert szereplőket egy jóval töredékesebb, látomásosabb, szertelenebb második részben személyes életük küszöbb helyzeteiben mutatja be. Hogyan folytatható egy élet, amely folytathatatlannak látszik? Tud-e az ember változni, elengedni, megbocsátani, újrakezdeni, amikor az fájdalmasnak, halálosnak vagy akár lehetetlennek tűnik? Ezeket a kérdéseket teszik fel az alkotók. Kushner az Angyalok Amerikában második részében a küzdő embert állítja elénk, miközben emberséggel és humorral, pikánsan és filozofikusan, begerjedt angyalokkal és tévejgő emberekkel a romokon kisarjadni képes életről beszél.
0: Esemény.
1: Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenésestek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Becsei H. Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. A szezon július elején indul Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milor című előadása nyitja az évadot, de a programban szerepel a Lány búcsú, az Arkroyd gyilkosság, a Mély levegő című darab, valamint több koncert, köztük a Grund, Vígszínházi fiúzenekar fellépése, Lábas Viki önálló estje és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje is Malek Andrea közreműködésével. Balatonföldváron az Intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep, többek között Hámori Gabriella előadásában hallható Gyarmati Fanni naplója, és szerepel a műsoron a Variációk egy rablásra című darab, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása. Látható lesz a Hosszú virágzás, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi zenei estje, valamint Beréb Tamással a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est is.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. Hazánk második legnépesebb teljesítménytúrája, ráadásul nem csak az extrém kihívásokat keresőknek szól. Családosok, a hobbi túrázók és a kutyás erdőjárók is nevezhetnek a számukra ideális távra. A 14. Decathlon Mátra túra egyszerre kínál élményt és sportteljesítményt. Ráadásul idén először csatlakozik az 5 próba esemény sorozathoz, ahol túrát teljesítők értékes pontokat gyűjthetnek az 5 próba virtuális pontrendszerében. Az esemény szól azoknak, akik szívesen mozdulnak ki a természetbe, és azoknak is, akik megszállottan keresik az új kihívásokat. A különböző távoknak köszönhetően a kisgyermekes családoktól, a kutyás erdőjárókon át, a tapasztalt túrázókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A mindössze 1 kilométeres játékos törp túrától egészen a közel 50 kilométeres komoly szintemelkedésekkel tarkított távokig mindenki megtalálhatja a hozzáillő kihívást. A rövidebb körök például a kölyök túra, a farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. 4 lábú kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ám a rajt célban mindenképpen tartsuk pórázon. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
1: Május 16-án első alkalommal látogat a Vasovszky Szimfonik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Mit vár ön ettől a produkciótól?
2: Hónapok óta készülünk minden téren, mint zenei műsor terén, látványterén, vizuál, színpadi effektek, még lézersó is lesz, úgyhogy igazából szerintem egy olyan különleges koncertet sikerült összeraknunk, ami tényleg igazán egyedi, és ugye világszinten is nagyon különleges az, hogy egy vígjuszettet szimfonikus zenekarra kísér. Énekesekkel párosítva a Lengyel Johanna is érkezik, mint tárvendégű, ugye a Vasos király volt énekese, és ez lesz úgymond a szép kis búcsú koncertünk, úgyhogy szerintem parádés lesz. Bízom benne, sokan el fognak majd jönni, és megnézik ezt a koncertet, és ugye nagyon fontos még annyit elmondanom, hogy ugye világslágerek szólalnak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy közérthető, könnyed koncert lesz.
1: Mitől lesz egy ilyen kültéri koncert különleges az eddigi számos aréna koncerthez képest? Mi az, amiben más a készülés jelenleg?
2: Az energiában biztosan. Ezt már totálán elmondtam, hogy igazából ez egy nagyon szerencsés találkozás a Margit-sziget és a részemről, mert bennem az volt, hogy én nagyon szeretném valahogy ezt szabadtéren és a természet közelben megvalósítani. És ugye jött a megkeresés a Margit-sziget felől, aminek én nagyon-nagyon örültem. Nagyon jó az arénás hangulat, nagyon sok lehetőséget tud adni. Viszont nekem nagyon sokat ad az, hogy a Duna körből el minket, egy szigeten vagyunk, természet közelben, és egyébként közben a város szívében, úgyhogy ebben biztosan kiemelkedőbb lesz, mint hogyha úgymond csak egy nagy arénába mennünk be, illetve zeneileg szerintünk nagyon jó műsort sikerült összerakni, klasszik house daloktól kezdve ugye világslágerekig, most mondok pár előadót, Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, Pragma, Black Eyed Peas, Rihanna, Faithless, rengeteg zseniális dalt fogunk előadni, illetve hogy a saját feldolgozásaink is lesznek a műsorban. Jöjjön el mindenki, és tapasztalja meg is, döntse el tényleg, hogy milyen munkát sikerült végeznünk az utóbbi, hát szerintem nagyjából fél évben egyébként, illetve azért van mögöttünk egy jó tizenpár év, úgyhogy minden tapasztalatát beleraktuk ebbe a koncertbe ennek, illetve nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy akik aznap ellátogatnak erre a koncertre, tényleg egy olyan élménnyel menjenek haza, amit nem csak napokig, hanem akár még évek múlva is visszaemlegetnek, hogy atya világ, az tényleg micsoda este volt.
1: Említette a változatos programot, ami vár a nézőkre ezen az estén, számos világslágerrel és közreműködővel. Mi alapján állították össze az este programját és a felcsendülő dalokat?
2: Az utóbbi 20 évem alapján, én ugye mióta az eszemet tudom, DJ-ként zenélek, ugye zenei producer is vagyok, és sok mindent láttam már a saját munkáim során is, illetve azért én igyekszem nyitva tartani a szemem a külföldi dolgok kapcsán is, azért ellátogattam tényleg a világ legjobb klubjaiba, szórakozó helyeire, koncertjeire, igazából tényleg az utóbbi 20 év tapasztalata alapján próbáltam úgy összegyúrni ezt a dolgot, hogy tényleg egy nagyon magas színvonalú élményt tudjunk adni az embereknek, illetve ami nagyon fontos, hogy tényleg a szenvedély hajtja ezt az egészet. Szóval azért mai világunkban van, ami tényleg üzleti alapon épülő projekt, ez pedig leginkább a tűz és a zene szeretete hajtja, ami szerintem mindig egy sokkal különlegesebb dolog tud lenni.
1: Egy ilyen nagyszámú és változatos fellépőgárdával hogyan zajlanak jelenleg a próbák, hogy állnak a felkészüléssel, hogyan látja jelenleg a folyamatot?
2: A próbák zajlanak már egy ideje, először csak tükörben kezdtük az énekesekkel, énekpróbák voltak, aztán ez kiterjedt a Vasovszky Live-os zenészekre, ugye Bakos Betty az énekesnőnk, Jáó az énekesünk, gitárosunk, Herold Peti a szaxofonosunk, Ferenc Peti pedig a hegedűsünk, és az utolsó héten lesznek a szimfonikus próbák. Hogy őszinte legyek, legjobban azt várom, mert ott azért már tényleg nagyban fog megszólalni a csapat, és ez a hangzásvilág az engem mindig nagyon lenyűgözött, de hát nyilván majd a Margit-sziget színpadján a hangtechnikával, a vizuál, a fénnyel lesz ez kerekedés.
1: Az elmúlt években számos különböző országban és projektben vett részt, és több országban is nagy közönséggel szervezett fellépéseket. Hol helyezkedik el ez a mostani esemény az ön által szervezett projektek között?
2: A legelső helyen leginkább. Egyébként ezután visszük a projektet pár helyre, ugye a koncertet látván érdeklődtek már jó páran. Annyit talán már elárulhatok, hogy rá egy hétre május 23-án a kecskemétieket is szeretettel várjuk majd a Városháza elé. Aztán majd jönnek folyamatosan a bejelentések. Egyébként pedig, mint Vasovszky Live, elég sok nyári koncertünk van, és véges rendezvényeken is fellépünk folyamatosan. Úgyhogy igazából eléggé le vagyunk foglalva az idei évre.
0: Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
3: A Zayed jótékonysági futás világszerte ismert kezdeményezés. Mit jelent az Egyesült Arab Emírségek számára, hogy egyik európai állomásként Budapestet választották?
4: Valóban. A Zayed Charity Run már körülbelül 21 éve járja a világot. A héten például Etiópiában lesz az esemény, és jövő héten Budapest lesz az első európai helyszín. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy Budapestet választották, mert ez rengeteget hozzáad a két oldalú kapcsolatokhoz. A magyar emberek így jobban megérthetik, mit képvisel az Egyesült Arab Emírségek, mi fontos az emirátusi emberek számára. Az ilyen eseményeken keresztül új kapcsolatokat építünk, és új módokat keresünk arra, hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz az emberek.
3: Természetesen a sport mellett ennek az eseménynek erős kulturális dimenziója is van. Ön szerint az ilyen kezdeményezések hogyan erősítik az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kapcsolatát?
5: The approach itself, we are now organizing this event. It is a holistic, you know, approach, meaning that everyone can get involved. Whether it's a businessman, a normal person.
4: Maga a megközelítés is nagyon fontos. Az eseményt úgy szervezzük, hogy mindenki részt vehessen benne. Üzletemberek, hétköznapi emberek Magyarországon vagy az Egyesült Arab Emírségekben, cégek, politikusok, művészek, mindenkit össze tud hozni. Ez nagyon fontos, ha valóban nagy dolgokat akarunk elérni. Az Egyesült Arab Emírségekben kiemelten fontos számunkra az adakozás szellemisége és a jótékonyság. Világszerte sok humanitárius kezdeményezést támogatunk. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy mindenkinek lehet szerepe a segítségnyújtásban. Az Zayed Charity Run révén a nevezési díjakból és a szponzori támogatásokból befolyó összeget teljes egészében magyar jótékonysági szervezeteknek ajánljuk fel. Képzeljünk el például egy árvát egy vidéki faluban, aki egyszer csak azt hallja, hogy jelentős támogatás érkezett, és ennek köszönhetően iskolába járhat, jobb ruhái lehetnek. Ez az ember talán elkezd majd gondolkodni azon, hogy ki is az a Zayed, és mi is az az Egyesült Arab Emírségek. Reméljük, hogy így minél több emberhez eljuthatunk, státusztól függetlenül, és ezen a kezdeményezésen keresztül mindenkit megszólíthatunk.
3: Említette a jótékonysági szervezeteket, hogyan választják ki őket, és milyen helyi hatást szeretnének elérni velük. Tudna néhány példát is említeni?
5: Yes, definitely. In order for us, you have to understand, in order for us to be relevant, we cannot become the experts in who needs what.
4: Igen, természetesen. Ahhoz, hogy valóban relevánsak legyünk, nem gondolhatjuk azt, hogy mi tudjuk a legjobban, kinek mire van szüksége. Ezért egy nagyon érdekes és fontos megközelítést alkalmazunk. Felkértük a polgármestereket, hogy jelöljék azokat a szervezeteket, amelyeket szerintük támogatni kellene. Nem véletlenszerűen választunk, és nem arról van szó, hogy a nagyobb szervezetek automatikusan több támogatást kapnak. Több mint 20 polgármesternek küldtem levelet, és arra kértem őket, hogy bizonyos témák mentén ajánljanak szervezeteket. Például árvaházak, nők és lányok egészségügyi támogatása, szegényeket segítő ételosztó konyhák. Ezek olyan területek, ahol szinte minden városban van szükség segítségre. Az esemény végén látni fogjuk, mennyi pénz gyűlt össze, és ezt követően a polgármesterekkel együtt döntünk arról, hogyan osszuk szét az összeget az általuk kiválasztott szervezetek között. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egyszerű pénzügyi tranzakció. Nem csak elküldjük a támogatást és kész. 6 hónappal később is ellenőrizni fogjuk, hogy a szervezet továbbra is működik-e, megfelelően használja fel a támogatást, és ha problémájuk van, segítünk megoldani azokat. Egy év múlva pedig ismét visszatérünk, hogy megnézzük, hogyan haladnak a dolgok. Ez tulajdonképpen közösségépítés Magyarországon a helyi közösségekkel, a polgármesterek iránymutatása alapján, akiket maguk, az emberek választottak meg.
3: A jótékonysági szempont mellett mit üzenne azoknak Magyarországon, akik még gondolkodnak rajta, hogy részt vegyenek a futáson? Miért érdemes csatlakozni?
5: There are many attractive aspects, important aspects of this event. Yes, it is a running event.
4: Ennek az eseménynek nagyon sok vonzó és fontos oldala van. Egyrészt természetesen sportesemény. Ha valaki sportember és érdeklődik a profi futóversenyek iránt, akkor részt vehet egy 10 kilométeres futamon, amely hivatalosan hitelesített verseny. Egyedi érem és különleges póló is jár hozzá, ráadásul a nevezési díjat igyekeztünk megfizethető szinten tartani. A 10 kilométeres verseny például 8000 forintba kerül, ami szerintem a piaci ár alatt van, különösen úgy, hogy pénzdíj is kapcsolódik hozzá. Több mint 5 millió forintnyi díjazással ösztönözzük a részvételt, mert reméljük, hogy ez több nevezőt jelent majd. Több nevező pedig több támogatást jelent a jótékonysági szervezeteknek. Ez az egyik oldala az eseménynek, ha valaki profi szemmel nézi. De ha valaki csak szeretne eltölteni egy kellemes szombatot a családjával, arra is van lehetőség. Van egy családi futam, amelyen együtt indulhat a lányával, az édesapjával vagy a nagypapájával, és akár pénzdíjat is nyerhetnek. Mindez jól tükrözi az Egyesült Arab Emírségek értékeit, számunkra nagyon fontos a család, a gyerekek és a sport. 5 különböző futam lesz, 10 kilométeres, 5 kilométeres, 3 kilométeres tinédzsereknek, valamint szombaton családi és gyermekfutam. A gyermekfutamról sokat kérdeznek, ez 3 és 8 év közötti gyermekeknek szól, és rengeteg játékos elemet tartalmaz. Akadályokat, izgalmas kihívásokat, szórakoztató feladatokat. Tehát ez egy vidám kulturális esemény is. Ugyanakkor, akik a versenyzés miatt jönnének, azok számára a vasárnapi 10, 5 és 3 kilométeres futamok jelentik az igazi kihívást.
0: Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
2: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Kovács Barnabás, független értékbecslő, ingatlan értékbecslő, ezt igen, így mondhatjuk.
3: Igen.
2: Szia, Barna!
3: Szevasz, Marci! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
2: Tehát a mostani témánk az ingatlan értékelés lesz, de hogy egy kicsit jobban fókuszáljak, én azt a címet adtam teljesen önkényesen a mostani adásnak, hogy vajon érhet-e ma 100 millió forintot egy panellakás Magyarországon, vagy ez már a piacnak a teljes elszabadulása?
3: Hát szerintem érhet, hogyha adnak érte annyit, de ez mindenkinek kiveri a biztosítékot, azt hiszem. Nem most mondom ezt először, ezt a mondatot, de az elmúlt egy másfél év alatt ez többször elhangzott tőlem ügyfeleknél, hogy nagyon sokszor és egyre többször szégyellek ráírni, főleg Budapest és főleg panellakásokra olyan értékeket, amiket rá kell írni, mert egyszerűen annyit ér most a piacon, de hát egészen elképesztő.
2: Hát ugye ez a piacba való belenyúkálásnak és a túl támogatásnak az eredménye, tessék parancsolni.
3: Hát az is benne van valóban, de azért egy kicsit más nézőpontok is vannak, legalábbis az én piaci szegmensemben, ugyanis én banknak már nem vagyok hajlandó dolgozni, és a magánszemélyek kevesebb számmal cégek és önkormányzati ügyfeleimnél viszont más nézőpontok is betolakodnak így a fókuszba. Mondjuk az, hogy egy panellakás annyiba kerül, amennyibe kerül, az egy dolog. Az, hogy megfizetik, az is egy dolog. Az, hogy ezeket támogatja a kormány meg a egyéb jogszabályrendszer, az is egy dolog. De viszont az emberek azok egyre furcsábbak, egyre kényelmesebbek, ha úgy tetszik, egyre táposabbak. És ahogy én járom a vidéket, mert én vidéki ügyfelekkel is dolgozom, sőt, jó részt azokkal dolgozom, ott is ez a jelenség felütötte a fejét, tehát ott már nincs háztály, ott már nincs kert, mennek be az emberek a városba, szeretnek kényelmesen élni, nem hogy kis kert kell, hanem ne is legyen kert. Vannak olyan értékbecslők, akik a nagy telekterületet már értékcsökkentő tényezőnek veszik, azért ez úgy elég fura.
2: Alapvetően mi is értékcsökkentőnek vesszük az 1000 négyzetméter, mondjuk 1500 négyzetméter fölötti telekméretet, azt mi is értékcsökkentőnek vesszük, ha csak nem lehet feldarabolni, és nem lehet ráépíteni, mert ugye ez a trend, és azt a trendet is ismerjük, hogy valóban az emberek nem akarnak munkát az ingatlanaikkal. Ezt sokszor látjuk akkor, amikor hoznak hozzánk egy használt lakó ingatlant, hogy na akkor tessék, el kéne adni. És ez olyan állapotban van, hogy nem fér rá a pofánkra. És nyilván emellé van egy olyan árelképzelés, ami meg pontosan az előzőekből fakadóan nem fog működni, mert ha valami le van rúgva, le van pattanva, akkor arra hiába írunk rá egy akárhány százmilliós árcédulát, az úgy nem fog menni. Én, tehát ebbe teljesen, hogy mondjam, rímel, amit tapasztalunk.
3: Hát ezt egyébként az értékbecslő szakma protokollja nagyon jól ki tudja szűrni, ami egyébként kolerál a vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel, ugyanis először volt a szakma, és abból keletkeztek a magyar jogszabályok, és ez egy üdítő kivétel a nagy magyar valóságban, mert általában egy jogszabálya megerőszakolnak egy szakmát, vagy egyszer nem veszik figyelembe a szakmai nézőpontokat, de igazából én azt látom ezekbe a árazásokba, hogy amikor én értékbecslést csinálok, ez úgy azért nem jelenik meg, szembe jön az adat, de én nem foglalkozom vele, ugyanis mi fajlagos árral dolgozunk. Tehát én úgy szűröm az ingatlan adatbázist, amiből válogatok, hogy mit szeretnék belőle használni, hogy forint per négyzetméterre, és az egy szakmai előírás, hogy a legalacsonyabb fajlagos árat, meg a legmagasabb fajlagos árat kihagyjuk, és a középmezőnyből válogassunk. Nyilván van olyan, ami nagyon luxus, és a tetejéből kell válogatni, és nyilván van olyan, ami rettenetesen le van pukkanva, és akkor az aljából kell válogatni, de mit tudom én, keresek egy kádárkocka, az nyilván lehetőség szerint kádárkockákat, és akkor szembe jönnek olyan forint per négyzetméter árak, hogy így forgatom a szemem tőle, hogy most ez itt mi. Tehát így nem tudom, megették, vagy valaki eldöntötte így ész nélkül, vagy nem tudom, de tényleg így szembe jönnek néha egészen elképesztő magas árak.
2: A legjobb az, amikor nem veszi észre azt, hogy ő a legdrágábbik a piacon, de nem akárhogy, hanem egy ilyen 20%-kal tehát a következő árban rendezve a következő fölött van egy 20%-kal, és az ő ingatlanáról van 18 darab hirdetés fenn a mindenféle portálokon, és ez így nem hatol be a fejbe. Na de hogy egy kicsit, tehát ne feltételezzük azt, hogy minden hallgató képben van az értékbecslés folyamatával. Légy szíves, arról beszélj egy kicsit, hogy tehát mi az értékbecslés folyamata? Mi az, amit figyelsz, mi az, amit figyelembe veszel, mi az, amit nem veszel figyelembe?
3: Az értékbecslésnél ugye az nagyon fontos, hogy összehasonlító elemzést készítsünk, tehát aktuális hirdetésekkel szeretek én dolgozni. A megvalósult adásvételek adatbázisa az szerintem semmit nem ér, mert ott maximum az van, hogy mikor, mit, mennyire adtak el, de ott semmi műszaki paraméter, felújításra, építés évre, anyaghasználatra, semmire utaló nyom adat nincsen. Míg a hirdetéseknél ugyan van egy leírás, amit nyilván szemüvegen keresztül kell olvasni, mert mindenki azt fényezi, de ott vannak fényképek, és azért azok sokat árulnak el. Fénykép nélküli hirdetésekkel nem szeretek dolgozni, ha nagyon muszáj, mert szűk az adatbázis, akkor esetleg, de nem az a jellemző, tehát én a fényképeseket szeretem. Itt az a lényeg, hogy kiszűri az ember, hogy ne akármit rakjak akármivel, tehát ez egy nagyon fura mondat a részemről, de én ezt szeretem elmondani, hogy hasonlót a hasonlóval hasonlítunk össze. Ez így lehet, hogy kicsit magyartalannak tűnik, de nyilván egy kúriát nem fogok egy kádárkockával, meg egy ipari telephelyen összeállítani. Negatív példát tudnék mondani egyébként, bőségesen, hogy ezt értékbecslők el szokták követni, de azért maradjunk a kapta fánál, és ha már panellakásról beszéltünk, akkor keressünk hozzá panellakást, kádárkockáról beszéltünk, keressünk hozzá kádárkockát, és ugye paraméterek mentén hasonlítjuk ezeket össze. És itt azért az egy nagyon fontos történet, hogy az, hogy most aranyozva van, aki nincs, az nem biztos, hogy egy rettenetesen értéknövelő tényező, mert nem ez határozza meg az értéket, hanem az, hogy alapvetően hol van.
2: Hogy a zebra mintás a fal.
3: Pontosan, tehát hogy most lila vagy rózsaszín, lőtéri kutyát nem érdekli, hol van az az ingatlan. Tehát a lokáció az a legfontosabb paraméter, utána az ingatlan típus, legalábbis én most az én nézőpontomat mondom, de ez úgy gondolom, hogy a szakmában ez így nagyjából ez így bárkinél megállja a helyét. Tehát az ingatlan típusnál ugye lakást nem hasonlítok össze családi házzal, és fordítva, meg telephelyet se irodával. Voltam például, hogy egy kiskastély épületet 2500-as telken a kedves kollega összehasonlított egy első emeleti irodával. Még másik városban is ráadásul, hogy másik településen. Szóval ezeket azért ki kéne hagyni ebből a sztoriból, mert torz lesz az egész. És akkor mehetünk lejjebb. Nyilván, ha új építést hasonlítok össze az én tárgyi ingatlanom új építés, akkor igyekszem új építésűekkel, vagy újabb építésűekkel összehasonlítani. Hogyha egy 60-70-es évben épült valamivel találkozom, akkor nyilván valami régebbi építésűeket igyekszem hozzárakni, de ez már nem egy olyan, ez már kicsit kisebb súlyjal esik a latba, és akkor ugye még mindig lehet sok mindent figyelembe venni, nem csak a nagyságot, nem csak a telek nagyságot, hanem alapvetően a műszaki dolgokat is, hiszen valaki, mondom, valami nagyon felújítandó, akkor nyilván nagyon felújítandókat keresek hozzá, ha valami teli van extrával, úgy akár gépészettel, akár kerttel, vagy automatizálással, vagy medencével, vagy akármilyen extra dologgal, akkor nyilván próbálok olyanokat keresni. Ha meg valami különleges kubatúrájú ingatlan, például egy villa, vagy egy kúria, vagy ilyesmi, akkor merítek egy nagyobb területről, mondjuk akkor egy simán egy fél Dunántúl, az belefér, most értékeltem egy kastélyt, egészen elképesztő, Észak-Dunántúron több mint 100 eladó kastély van. Volt miből válogatnom.
2: Igen, ugye felmerül a kérdés, hogy mennyire volt jó ötlet megvenni ezeket, ha van belőle több mint 100 eladó, mert akkor azt jelenti, hogy nem annyira kapkodnak érte.
3: Igen, ez is benne van a pakliba, de hát ha valakinek az kell, és akár a lokáció miatt, akár valamit beleálmodott abba az ingatlanba, vagy egyszerűen csak beleszeretett, és ő azt meg szeretné menteni az utókornak, akkor...
2: És per vagy, van elég vastag pénztárcája, mert ugye azt elég nehéz feldolgozni, hogy mondjuk egy panellakás 150 millió forint, mert Budapesten van olyan, ahol ennyibe kerül, és akkor mondjuk van egy villa, ami meg mondjuk 200 millió forintért sem megy el.
3: Na? Hát ez a kastély konkrétan egy kis faluba volt, 70 millióra értékeltem, 5000 négyzetméteres telken, egy háromszintes épület, és olyan 700 négyzetméter volt. És ilyen elég durva masszív falak, tehát és nem fiatal épület volt, és volt baja bőven, de összköz.

0: hányszor jövök, és na mindig biztos össze lehetne sakkozni, csak ez logisztikát igényel. Szóval érthető az árbeli differencia.
1: Szóval nagyjából így néz ki az értékbeesés, hogy nyilván az ember begyűjti az adatokat, tehát az ingatlanról fénykép, videó, archiválom, stb. Ami nagyon fontos, az alaprajz. Azt, ha nincs, akkor én fölmérem és készítek egy ilyen végtelen egyszerű alaprajzot, mert nem kell azt túl bonyolítani, nem kell műszaki alaprajz, alapvetően csak a beírt méretek tényleg stimmeljenek. És akkor utána van az adatbázis kiválasztás, ami megint csak egy kényes kérdés, hát ehhez viszont már kell az év meg a rutin. A többi az gyakorlatilag adminisztráció, maga a számítás az viszont nem, ahhoz megint csak kell az értékbeesői szemüveg, ami nem vonatkoztatható el a gyakorlattól, meg a szakmai tapasztalattól.
0: Mennyire veszed figyelembe, ha egyáltalán figyelembe veszed a tulajdonos nézőpontját? Mert gondolom, hogy szokták neked sorolni az érveket, hogy ez miért jó, meg miért olyan tuti, meg miért ér annyit, meg stb. Ezekkel mit kezdesz?
1: Megszoktam az elmúlt 20 év alatt, amióta ezt a szakmát művelem, hogy én egy ütköző pontban vagyok, tehát egy érdek ellentétek ütköző pontjában kell elhelyezkednem. Akár a tulajdonos, akár az eladó, akár mondjuk egy válásnál az ellen érdekelt felek egymásnak feszülése és érzelme és egyéb viszonya meg beállítottsága az nem igazán szokott engem meghatni. Meg átláthatóak azért ezek a helyzetek, tehát azért az ott elég hamar átjön, hogy kinek van a helyén a motivációja, meg ki az, akinek nagyon nincs rendben az etikája, és az ott vetít össze-vissza, meg közli, hogy ez a kazán, ez Lukas, de a másik fél meg elmondja, hogy ez igaz, hogy ő azt mondta, ő ezt biztos elhiszi, mert hiszen ott én nekem mondta, de ő tudja, hogy egy hete még füstölt ott a kémény, tehát az a kazán az még működött. És akkor már nem voltak fagyok. De most ezek azért elég érdekes információk, amik mindig az embert mutatják, és itt pont vissza is utalnék a panellakások egészen elképesztő értékére, főleg a fajlagos értékére, mert most már ott tartunk, egy millió alatt már nincs is panellakás.
0: Budapesten nem nagyon van.
1: Nincs, így van. Hát az új építésekről meg nem is beszélve, tehát az nagyon durva. Hogy igazából az emberek türelmetlenek, az emberek mérgesek, az emberek feszültek, kinéznek maguknak valami vélt vagy valós ellenséget, és azt arra fókuszálva próbálnak ott érdekeket erőltetni, és belekerülnek egy ilyen spirálba, ami gyakorlatilag csak lejjebb és lejjebb és lejjebb húzza őket, és akkor a végén gyakorlatilag már szinte kommunikációképtelenné válnak. Tehát nem hallják meg az észérveket, kioktatnak, hogy kell értékbeesést csinálni, stb.
0: Hát az ingatlannak, az értékének, vagyis inkább az eladhatóságának egy jó részét az eladó fejében lévő, hogy mondjam, őrület vagy éppen józanság adja, mert egy ingatlan árat ki lehet számolni papíron, de ugye van ott egy tényező, aki alá fog írni a szerződést, az a tulajdonos. Aki csak akkor fogja aláírni, az neki tetszik, tehát ilyen módon ő is egy ár alakító tényező, de azt értem, hogy az értékbeesés szempontjából ez nyilván teljesen irreleváns, hogy ő mit gondol a saját ingatlanjáról. Ugye itt ugye mondtál itt bizonyos eseteket, hogy milyen esetekben keresnek meg téged, de mennyire jellemző az, hogy például válások, vagy ilyen, tehát ilyen stresszes szituációba keresnek?
1: Az első az nehéz volt, az első ilyen válófélben lévő ügyfél, tehát így én is lestresszeltem tőle, amikor szembesültem ezekkel az egészen elképesztő indulatokkal és magukból kifordult emberi dolgokkal. Azt nem mondom, hogy megszoktam, csak egyszerűen így ezt kaptam.
0: De ez jellemző, hogy hát válásoknál?
1: Én ügyfeleimnek a kétharmada az vagy válik, vagy örökölt. Na most, ha hozzám kerül egy ilyen vagyonmegosztási történet, ott azért az első kérdésem mindig az, hogy miért kell az értékbeslés. Tehát azt tisztázzuk azt a helyzetet, hogy mi az élethelyzet, amire szükség van az én szakmai munkámra. És mindjárt azt is hozzáteszem, hogy azért, mert én többféle értéktípust tudok kiszámolni, és mindig attól függ, hogy mire szeretnék használni az értékbeslést, hiszen teljesen más egy banki telelőkészítés, egy eladási szándék, meg más egy vagyonmegosztás. És ezek mentén gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az ügyfélnek a kétharmada az ténylegesen ilyen ilyenek.

0: egészen elképesztő élethelyzetekben van, viszont kommunikálnak. Tehát a többség az kommunikál egymással. És én kirakom magam automatikusan a kirakatba, sőt kérem az ügyfelet, hogy küldje át az ellenérdekelt félnek az én tájékoztató e-mailemet, ő is föl tud hívni, tudunk beszélni, tehát hogy fogadjon el mindenki engem a segítőkész vagy független pozícióm miatt, vagy akármi miatt, mert az nagyban fogja az ő megegyezésüket szolgálni. Hát az örökléseknél azért kicsit meredekebb a történet, mert ott bejön ez a adó és értékbizonyítvány téma, ami nagyon meg tudja bolygatni, és én nagyon kezdek nagyon haragudni a hagyatéki eljárókra, mert nem mondják el az embereknek, hogy mi ez, szerintem ők se tudják, főleg nem azt nem mondják el, hogy mi a következménye. És tehát ott elég durva adóvonzata van egyébként egy rossz adó és értékbizonyítványnak, hogyha főleg utána az örökölt ingatlant el akarják adni.
1: Hát bocsánat, ezt így magyarázzuk egy kicsit, tehát egyrészt az öröklésnél felmerült az öröklési illeték, ami hogyha nem egyenes ágú, illetve nem férj, feleség vagy testvérek között van, hanem az 9%, illetve ugye ha eladás történik, akkor ugye az adó és értékbizonyítványban lévő összeg fog számítani, mint bekerülési érték, és ha azt mondjuk alul értékelték, mondjuk örököltem 10 millió értékbe, eladom 100 millió értékbe, akkor 90 millió forint után az SZIA-t, a személyi jövedelem adót, azt bizony be kell fizetni.
0: És általában az adó és értékbizonyítványnál alul értékekkel találkozom. Ha időben tudok találkozni az ügyféllel, akkor mindig arra kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot haladéktalanul az adó és értékbizonyítvány kiállító személlyel, és jelezze felé szóban, írásban, füstjelekkel, galampostával, akárhogy, hogy lesz egy értékbeszélés, és kérje meg, hogy majd az alapján legyen kiállítva az adó és értékbizonyítvány.
1: Tehát bocsáss meg, az, aki ezt az adó és értékbizonyítványt kiállítja, az nem megy ki a helyszínre, az ülben valahol egy ilyen, korábban mondtam, hogy cigarettafüstös irodába, de ugye már nem lehet dohányozni elvileg, tehát ülben valahol egy irodának a sarkába, és akkor ő hasárült és kibök egy árat.
0: Hát ennél durvább a helyzet, tehát az adó és értékbizonyítvány kiállító személyére semmilyen jogszabály nem vonatkozik, sem végzettség, sem tárgyi, sem személyi, sem módszertani, semmilyen, sem felelősségviszony, tehát ott gyakorlatilag azt írnak le, amit akarnak. Nyilván próbálnák ők ezt, a legtöbb ilyen ember, mert ilyenekkel is van nekem munkakapcsolatom, ők ezt próbálják ilyen józan paraszti logikával a helyén kezelni, de hát akkor, tehát nem azért szakma, az értékbeső szakma, mert ezt nem kell megtanulni. Na most az a baj, hogy miután nem sértenek jogszabályt, nem tudom számon kérni. És emberileg nem is haragszom rájuk, hiszen ez úgy fura lenne, hogyha ebben még ezt is beleraknánk. Viszont ezzel az a durva anomália, hogy amikor viszont ez jogerőre emelkedik, tehát még azt is hozzátéve, hogy szemtelen nagyságú illetékeket kell befizetni, hogyha nem tetszik az az érték, tehát az milliónként 5000, de már lehet, hogy nem is annyi, hanem sokkal több, nem tudom. Tehát markáns összeget kell befizetni a fellebbezésért, de viszont a 15 nap múlva az jogerőre emelkedik, az onnantól kezdve egy igazodási szentírási kategória bírónak, végrehajtónak, hagyatékeljárónak, és onnantól kezdve hát igazából egy teljesen új hagyatékeljárás során lehetne ezt a helyre rakni, de az arra nem vevő senki.
1: Hát pláne a mai világban, amikor ott tartunk, hogy a Pest környéki, Pest megyei földhivatalokban már a sürgősségi eljárás már nem működik a földhivatalokba, és most már ilyen 150 napos ügyintézési időkről beszélgetünk, tehát szerintem ember nincs, aki, ha megvan egyszer a hagyatéki végzés és az adó és értékbizonyítvány, akkor azt így visszaadná, hogy ez nem jó, én kérek egy újat.
0: Igen, szóval itt van baj ezzel a történettel bőven. Nem véletlen egyébként, hogy a végrehajtó büntető eljárásaiban nem kérésként, hanem követelésként fogalmazódott meg az, hogy az adó és értékbizonyítvány meg az értékbeszélés az a helyére kerüljön. Tehát ez már parlamenti téma, csak hát még egyelőre süket fülekre talált.
1: Ezért most kicsit elmerültünk az értékbecslésnek a módszertanába. Térjünk vissza egy kérdés erejéig még a piacra, aki kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy az, hogy egy ingatlannak van egy értéke, meg van egy piaci ára, hogy ez a kettő különbözhet egymástól. Erre azt gondolom, hogy kitértünk az előzőekbe. A jelenlegi piacot te hogy látod? Van ingatlan piaci buborék, vagy nincs?
0: Én azt látom, hogy rettentően kevés új ingatlan épül, és ebből következően egy kínálati hiány keletkezik. Ha az ember megnézi az országos statisztikákat, akkor itt egy évek alatt egyre csökken, és nagyon kemény lépéseket csökken az új építési engedélyeknek a száma, és ez alapvetően generálja a kínálat csökkentése a keresletet. Ugye a keresletet meg generálják államilag, meg kedvezményes hitelekkel, meg egyebekkel, meg hát van egy olyan kör, aki mint befektető, vagy fizikailag megfogható aranyat vesz, vagy ingatlant vesz, mert másban már nem meri tenni a pénzét. Közben jönnek a külföldi készpénzes vevők, nem is kevesen, akiknek ez meg mindig olcsó. Ők is ezt nyomják fölfelé, és akkor az emberek közben lustulnak el, kényelmesednek el, tehát mennek befelé a városba, ott mennek föl az árak. Most két olyan ügyletem is volt vidéken, nem is ilyen világvége helyen, hanem konkrétan Nyugat-Magyarországon autópályától, nagyobb városoktól viszonylag kis távolságra két olyan helyen is voltam, ahol éveket vissza kellett volna mennem. Ugye olyan volt a családi helyzet, hogy egy néhány évvel ezelőtti értéken akartak elszámolni, és ezt meg tudom tenni, statisztikákkal vissza tudok menni, és így teljesen döbbenten álltam, hogy nem változott a piac. 6 évre viszonylag. Forintra ugyanannyi volt a telek, ugyanannyi volt a családi ház. Tehát ilyen is van. A trend egyébként az, hogy általában, hogy 6 évre viszonylag olyan másfél-kétszeresek az árak, Budapesten meg még több. Na most ez egy nagyon sok összetevős történet. Én ezt nem buboréknak mondanám, hanem igazából egy trendnek, aminek egyik összetevője sem gyengül. Tehát ez a trend, ez meg fog maradni, mert mitől lenne gyengébb.
1: Köszönjük szépen a hasznos gondolatokat, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Ujvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Figyelemre méltó egyben bátor lépés volt Európa vezető autógyártó nagyhatalmától, hogy a Volkswagen koncernen belül a Cuprának adta a vezető szerepet a csoport elektromos városi autócsalád projektjének fejlesztésében. A spanyol központú klaszterben folyik tehát a VW, a Skoda és a Cupra megfizethető villanykisautóinak fejlesztése. A Cupra mérnökének feladata óriási, hiszen egy technológiai és stratégiai ellenoffenzívát kell levezényelniük a kínai elektromos hegemóniával szemben, melyben a Cupra szerepe meghatározó. Az európai technológiai válasznak is nevezhető innovációs munka első gyümölcsei már beértek. A Cupra Tavascan és a vadonatúj Raval a VW koncern legfrissebb és legütőképesebb szintjét képviselik. Az eredmények, vagyis a legújabb modellek azért számítanak korszerűbbnek a kínai bőségszarú felhozatalával szemben, mert nem csak szakítottak a korábbi lassú rendszerekkel, de a puszta hatótáv mellett olyan extrákat is kínálnak alapáron, amelyek a kínai konkurenseknél gyakran hiányoznak. Például az adaptív futóművet, a progresszív kormányzást és az elektronikusan önzáródó differenciálművet. Mi több, a Cupra Raval szoftveres háttere olyan jelentős előrelépés mutat a koncern korábbi joggal kritizált rendszerézet képest, hogy simán felveszi a versenyt a kínai behozatallal szemben. Hol tart most a spanyol központ fejlesztő munkája, és milyen újdonságokra számíthatunk? Kérdezzük Rozgonyi Ádámtól, a Cupra magyarországi márkaigazgatójától, akitől azt is kérjük, az éppen megérkező kisautót és etalonnak számító Cuprát, a Ravalt mutassa be hallgatóknak. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak előtt állunk a márka életében, de mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit kitekintenénk, hogy egyáltalán az elektromos autópiac hogyan alakul globális szinten Európában, illetve Magyarországon, mert szerintem talán a hallgatóknak ez is egy érdekes dolog lehet. Ugye az ma már tulajdonképpen evidencia, hogy egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a gépjárműipar globális szinten, és itt a kínaiakat meg kell említeni, hiszen a kínai piac meghatározóvá vált most már a világszintű autógyártásban, és ugye az látszik, hogy...
1: Nem csak a piac, hanem maga a gyártás.
2: A gyártás.
1: 10 évvel előzi Európát.
2: Hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Ugye a pekingi olimpia idején az volt a probléma, hogy a város fulladozott a levegőszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, most pedig elektromos autók lepték el Pekinget és több kínai város, tehát a fejlesztésekben rengeteg energiát tettek. A kínai piac telítődik, és ezek az automárkák elindultak az európai piac irányába, miközben nyilvánvalóan az európai automárkáknak is megvan az a szándékuk, hogy diverzifikálják a meghajtásokat, de hát erre egyébként meg egy uniós jogszabály is kötelezi őket.
1: Van két dolog, amiben simán veri Európát Kína, a fejlesztési költségekben, hiszen fele annyiba kerül náluk egy autó fejlesztése, minimum fele, inkább még kevesebb, mint Európában, mondjuk Németországban. Nyilván ezért kapta meg a Cupra is ezt a fejlesztési feladatot, és van egy kínai háttere is, ennek majd erről beszélni fogsz. A másik pedig ugye, hogy a Kína uralja az elektromos autókhoz szükséges ritka földfémek durván 90%-át a világban, a bányáktól kezdve a feldolgozóiporon át, magát az autógyártásig.
2: Nem szeretnék túl sokat a kínai autógyártásról vagy a kínai márkákról beszélni, de azt gondolom, hogy úgy korrekt és megkerülhetetlen, hogyha őket megemlítjük. Már csak azért is, mert hogy az ő jelenlétük robbanásszerűen fejlődik, változik az európai piacon, de egyébként az európai piacon önmagában az elektromos autóknak a aránya is folyamatosan nő. Jelen pillanatban 20% fölött van az idei évben az európai piacokon értékesített elektromos autóknak az aránya, tehát minden ötödik autó most már elektromos.
1: Érzékelhető mennyiség már.
2: Így van. És itt nagy szórás van egyébként az országok között, tehát mondjuk két szélsőséget említenék, Norvégiában ott a adószabályok miatt közel 100-97,9%.
1: Meg az olcsó áram miatt.
2: Így van. Mondjuk szintén jó eredményt ér el Franciaország 27%-kal, vagy Németország 23%-kal, és Magyarországon pedig az elektromos autók aránya közel 9%, és ez is egy fejlődést mutat, kifejezetten az áprilisi hónap egy kiugró volt 12%-kal.
1: Az igen. De tegyük hozzá, hogy a német elektromos ipar, elektromos autóipar is hallatlan fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 év alatt, és hogyha megnézzük, hogy ő volt az első, vagy a német ipar volt az első Európában, aki a legbátrabban csapott bele a lecsóba, és ugye az ID sorozattal a Volkswagen koncern megkezdte a hegemóniáját ennek a technológiának, bár kis késéssel, mert voltak az kezdeti problémák, szóval a németek megkerülhetetlenek ezen a téren.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az az új versenyhelyzet, ami kialakult, ez nyilván kihívásokat is, de lehetőségeket is hoz az autógyártóknak, fejlődni kell, fejleszteniük kell a saját folyamataikat, gyorsabban kell reagálni piaci igényekre, és ebben a Volkswagen koncern elkötelezett, és ahogy te is mondtad, a Cuprát előtérbe helyezi, egy olyan döntést hozott több évvel ezelőtt, hogy valóban Spanyolországban lesz az egyik elektromos autó gyártási központ, több mint 10 milliárd euró befektetést hajtott végre akkumulátorgyártással kapcsolatban, és a Martorelli központ egyik gyártósorát teljesen átalakították, hogy a koncern legkisebb platformja erre épülő kis elektromos autót tudják ott gyártani.
1: Martorell egy klasszikus spanyol gyár, egyébként egy időben a megszüntetése fenyegette, aztán most őt jelölte ki ugye a Volkswagen koncern, hiszen a Seat csoport is része a koncernnek, de miért pont a Cupra?
2: Ha megemlítetted, hogy a megszűnés fenyegette, igen, voltak a szárgyárnak nehéz időszakai, és azt is el kell mondani, hogy ez most már a múlt. Azzal az új stratégiai döntéssel, hogy egy autógyár kettő brendet állít elő, nagymértékben tudta javítani az eredményességét és a gyártási kapacitását még jobban kihasználni a Seat, illetve a Cupra. A Cupra megszületésekor már elhatározta, hogy a lehető leghamarabb nyitni fog az elektromos autók irányába, és viszonylag korán, mármint a márka születéséhez képest korán jött az első elektromos autónk, a Born, aminek egyébként most már a második generációját, a faceliftes generációját vezetjük éppen be. És nem sokkal később jött a második 100%-ban elektromos autónk, a Tavascan, és hát eljött az új korszak, amikor tovább bővül a kínálatunk a Ravallal.
1: De hát még mindig nem tudjuk, hogy miért pont a Cupra. Én nekem van egy sejtésem, nyilvánvalóan maga a design az meghatározóvá vált az elmúlt pár évben az autógyártásban. Ez az egyik legfontosabb a formavilág, a stílus, az egyediség, miután nagyon sok azonos stílusú autó futkározik az utakon, amelyik márkának sikerül kitörni ebből a buborékból, annak jobban nagyobb lesz a kereslet. Nyilván ez is meghatározó volt, hogy ide helyezték ezt a fejlesztést.
2: Az elektromos meghajtás egy sportos vezetést tesz lehetővé, maga a márka sportos, de alapvetően, ahogy mondtam korábban, ez egy stratégiai döntés volt, hogy a cégcsoporton belül, vagy a koncernen belül elsőként a volumenhez képest, hiszen más márkáknak már volt elektromos autója, de hogy itt nagy arányba fogjuk növelni az elektromos autó kínálatot, és ezen az úton haladunk most is.
1: Említettem, hogy van már gyümölcse ennek a technológiai fejlesztő központnak, ugye az egyik egy már korábban megszületett autó a Tavascan, ennek egy új verziója lett ugye egy facelift-je, és itt van a Raval, amely a legújabb kis autó, a legkisebb elektromos autó. Ezzel sikerült olyan pozíciót elhelyezni, pozícióba kerülni a Cuprának a piacon, amely régi vágya a Volkswagen koncernnek, szerette volna a Volkswagen elfoglalni a 25-26 ezer euró körüli belépő árat, és ez most itt van. És ugye a koncernen belül, miután a Cupránál van ez a fejlesztési feladat, a Ravállal együtt párhuzamosan két másik házi márkának is elvégezte a fejlesztő munkát.
2: Ez így van. Ahogy mondtad, itt van az autó. Néhány napon, vagy egy-két héten belül a magyarországi weboldalon is megtalálható, és hamarosan ugye a márkakereskedőknél az autószalonokban. Tehát azért várjuk ezt a modellt, hiszen az elektromos autók ára jóval magasabb, mint egy kis autója, ami most fog érkezni a piacra. Nyilvánvalóan több ügyfél fogja tudni megtenni magának, hogy esetleg egy környezetkímélőbb technológiát válasszon. Úgyhogy a márka jelenléte szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan modell érkezik, amelynek a népszerűségét mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hamar meg tudjuk teremteni.
1: Olyan modell érkezik, ráadásul a Raval személyében, idézőjelbe téve, amely még meg sem szület, tehát nincs Magyarországon a piacon, de már itt van a kamionokon, a trélereken, de már megkapta a világ egyik legrangosabb formatervezési elismerését, a Red Dot díjat. Úgy ítélték meg, hogy ez a formavilág, ez messze kimagaslik a középszerből.
2: Én személyesen azt tudom elmondani, hiszen láttam már az autót gyári rendezvényen, hogy valóban a formavilág, a méret, a belső dizájn, az ergonómia, ezek mind nagy figyelem került a tervezés során, és nyilván a gyártás, hiszen ez egy stratégiai modellje a Cuprának, oda fognak figyelni, hogy a minőség is rendben legyen. Az, hogy a minőség rendben lesz, annak számomra egy biztosítéka az is, hogy ebbe a gépkocsiba a motort Magyarországon fogják gyártani, mégpedig Győrben, a koncern győri gyárában. És itt már van az újabb kapcsolat egyébként Magyarország és a Cupra között, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt látjuk a korábbi közös együttműködésből, ugye, ami egy Terra már teljesen más kategóriás modell, de ami szintén egy kollaborációval készül a Cupra megbízásából, a Cupra tervezésével, de Győrben, hogy nagyon magas minőségben gyártják ezeket a gépkocsikat.
1: Miután ez az Audi gyár, és ugye az Audi modellekkel egy szalagon készülnek ezek a Cuprák, ezért már ez meghatározza a minőséget. A Raval ugye azért is érdekes, mert az első MEB Plus platform, pontosabban erre a platformnak az első modellje a Cupránál. Ez egy olyan fejlesztés, amely ugye a koncern társakkal közös, erre épülnek persze azok a hasonló kis autók is, amelyek Skoda embléma alatt futnak, vagy a Volkswagen embléma alatt. Tehát a Raval viszont, mint első fecske, azért most bemutatja a technológiai különlegességet.
2: Így van, tehát hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy mivel a gyártás Spanyolországban van, első helyen fog legördülni a gyártószalagokról a Cupra, és ezt követték a koncern többi modelljei. Egy 4 méteres autóról beszélünk, tele van vezetéstámogató rendszerekkel, egy sokkal gyorsabb szoftveren keresztül futó infotainment rendszer került a gépkocsiba, ami szintén az ügyfelek, a vevők elégedettségét fogják növelni. Megkapta a legmagasabb töréstesztet is a Raval, tehát biztonsági szempontból is meg fogja állni a helyét. Tehát azt gondolom, hogy a technológiának jelenleg a legmagasabb szintjét képviseli.
1: Az autó egyébként érdekes mondani, hogy fölfújt kis golyónak tűnik, valóságban nem az, hiszen 4,4 méter és néhány centi a hossza, a szélessége pedig 1,78 méteres, tehát nem is kicsi. A fejtér viszont óriási, és a tengelytávja sem kicsi, 2,6 méteres. Ez egy jól belakható, viszonylag nagy belső terű kisautó, messze kilóg a kisautók sorából egyébként, hogyha egy benzineshez hasonlítjuk egy korábbihoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a csomagtartója 441 literes, eddig csak az alsó közép kategória felső szegmensének volt ilyen méretű. És nagyon fontos tudni, hogy első kerékhajtású.
2: Az a különlegessége egyébként az autónak, hogy kívülről teljesen arányos, de ugye a motortér nem túl nagy, és ezáltal helyet lehetett nyerni az utastérben, úgyhogy négy fő részére abszolút megfelelő mobilitási eszközről beszélünk, és ahogy említetted, nagy büszkeség a csomagtartó mérete, mert bőven 400 liter fölött van, ráadásul dupla padló lemezes, tehát két szinten is el lehet pakolni az embernek a dolgait bevásárlás során, úgyhogy a praktikumra is nagy figyelmet fordított a gyár.
1: Én még csak gyári anyagokból tájékozottam, de már az is elég bőséges információt adott ahhoz, hogy az ember úgy fölkapja a fejét, mert ez az autó például fizikai gombokat is megőriz a kormányon, miközben hallatlan gyors és az első androidos szoftverrel rendelkező elektronikai rendszert kapta. Nagyon érdekes, hogy a vezető támogatási rendszere ma az egyik legmodernebb a piacon, és hát a digitális kulcsotnak is lehet használni, például a telefont lehet távvezérelni parkolásnál, ami ebben a kategóriában szintén különlegesség, és hát ugye az is egy különlegesség, hogy egy autónál ennyiféle felszereltség, illetve technológiai szint van, hiszen az alapszint is önmagáért beszél, az egy 37 kWh-s akkumulátor, és 300 kilométeres hatótávot jelent a 116 literes villanymotorral. És aztán van még másik három.
2: Így van. Tehát a modell, ahogy beszéltük, a technológiájában nagyon fejlett, a távoli elérés az egy nagyon fontos funkció, el lehet indítani a hűtés nyáron, a fűtést télen programozható az autó, ami most már nem újdonság, és ahogy beszéltük az elején, a reagálás a piaci igényekre az nagyon fontos volt, a fizikai gombok megjelenése az most már egy alapkövetelmény, ez kiderült, hogy mennyi problémát, nehézséget okozott, hogyha egy ilyen érintő gombos autóról van szó, vagy olyan kezelő szervek vannak, amelyek dizájnba, vagy így a digitalizációba lehet, hogy jól hangoznak, de a praktikum szempontjából nem. Egyébként Magyarországon négy felszereltségi szinttel fog érkezni az autó, és a hivatalos bevezetés az, ahogy említettem, két hét múlva várható.
1: Még visszatérve itt a technológiai háttérre, mert ez az rákfenéje ennek az elektromos világnak, szóval az alap autó a 116 lóerős és egy 37 kWh-s akkucsomagot kap, ezzel 300 kilométert tud megtenni. A következő szint ugyanez a akkucsomag, 37 kWh-s, de egy erősebb motor, itt már 135 lóerőt tud. Az a különbség a kettő között, hogy a maga a DC töltés egy kicsivel erősebb, gyorsabb. Először alap az 50, ez pedig 88 kW-os, és a következő szint, a harmadik, ez már egy komoly vetétás, ez egy 211 lóerős teljesítményű villanymotor, és 52 kWh-s akkucsomaggal 450 kilométeres hatótávot tud, és nagyon gyorsan lehet már tölteni az előző kettőhöz képest, hiszen 105 kW-os a töltési lehetőség, és a leggyorsabb, az pedig egy igazi dögös sportos, az egy 226 lóerős.
2: Ez a WZ felszereltség.
1: Ez a WZ. Ez a WZ egyébként annyira kilóg a sorból, hogy ez egy igazi brutális fenevad.
2: Én azt gondolom, hogy ez a modell lesz az, amely minden igényt ki fog tudni ebben a kategóriában elégíteni. Lesz egy alacsonyabb teljesítményű, nyilván alacsonyabb felszereltségű, és ennek megfelelően teljesen más árpozícionálású modell, mint a legmagasabb felszereltségű, de van igény a magas felszereltségre és a sportos vezetési lehetőségre. Nyilván nem csak a magyar piacot, vagy a kelet-európai piacot tekinti ilyenkor a gyár, hanem hogy Nyugat-Európában milyen igények vannak, mások az arányok itt Magyarországon, és mások az igények, mint Nyugat-Európában, de mindenki meg fogja találni a számítását teljesítményben, töltés. De nagyon fontos, amit említettél, hogy 400 kilométer fölött van a hatótávolság, ami egy ilyen kis autónál, bár a mérete súlya valóban alacsonyabb, de nyilván kevesebb akku és nehezebben helyezhető el, mégis megtartja a most a koncernnél jellemző hatótávolságokat ez a modell is.
1: Ebben a méretszegmensben és tudásszintben nem sok konkurensebb van jelenleg a magyar piacon. nagy dolog lenne megtudni, hogy mibe kerül igazából, amiről nem beszéltünk a jogszabályok szerint, de azért nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy azért hova helyezhető majd el. Egyrészt a belépő modell, mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy benzines póló környékén fog szerepelni, vagy hogy mit gondoljunk erről?
2: Hát nyilván egy új
1: mert
2: modell.
1: Ez lesz a meghatározó.
2: Igen, nyilván egy új modellnél a fejlesztési költségek azok megjelennek, beépítésre kerülnek a gyártó által az árba, tehát egy olyan autóhoz képest, ami egy régebbi technológiával, belső égésű motorral rendelkezik, ahhoz képest biztos, hogy drágább lesz, de ahogy te már korábban mondtad, a gyártónak volt egy stratégiai célkitűzése, hogy milyen ár kategóriába szeretné elhelyezni ezt az autót. Ez nem véletlen történt így, hiszen pontosan tudja a gyár, hogy ezt a méretű autót milyen árszinten lehet sikeresen értékesíteni, és én azt gondolom, hogy mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bemutassuk, megszerettessük ezt a gépkocsit, és elvigyük az ügyfelekhez.
1: Fél percünk maradt. Mennyit tudtok ebből a kis autóból eladni, hiszen mondom, formabontó, unikum, és ebben a mérőosztályban kifejezetten az.
2: Hát az elektromos autók közül, amikkel mi rendelkezünk a Cupránál, ez fogja a volument jelenteni, tehát a legnagyobb darabszámot ebből várjuk, mondhatnám úgy is, és akkor ezzel egy kicsit segítek konkrét darabszám nélkül, de ebből az egy modellből annyit szeretnénk legalább értékesíteni, mint a másik kettőből együtt, tehát a Bornból és a Tavaszkánból, de ez nyilván az újdonság ereje miatt, az említett új technológiák miatt, illetve az abszolút keresett méret miatt van így.
1: Köszönöm, hogy voltál. Kedves hallgatók, Önök Rozgonyi Ádámot, a Cupra magyarországi márka igazgatóját hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nem sorozatlövőn készülő, özönvízszerűen érkező kínai villanytömeggyártmány. Nem puccosan nagyképű közben hullázó minőségű germán elektromos fejlesztés, hanem egy valódi kékvérű, luxusban egyedi és műszakilag megsüvegelendő, önálló kategóriát teremtő európai ingyenség. No és francia. A DS8 a Stellantis házi prémium istálójának csúcsmodellje, amely nem akar sportosabb lenni a sportautóknál, nem akar távfutó versenyt se nyerni. Kerülje a tömeggyártás tucat megoldásait, ahogy minden elemében különutas világot igyekszik létrehozni. Nem is SUV, de nem is limuzin vagy kupé, de a végeredmény vizuális teri találat, technológiailag élvonalbeli. Kényelemben luxusban főúri, a 750 km-es hatótávja pedig csúcskategóriás. A kínálat alapján háromféle elektromotoros, kétféle akucsomagos autó valódi ízlésformáló, elegáns arisztokrata. Hangulata, karizmatikus stílus alapján Bentley is kicsit Rolls-Royce-os, a célközönség és a versenytársai alapján inkább még csak megfizethető kategóriás Audi, Mercedes-ek és BMW-k kasztját gyarapítja. És már itt van Magyarország útjain, ez a lényeg. Hogy miért is nevezhető a francia autógyártás csúcsának a DS8, azt most megtudhatjuk Kanaras Gergőtől, a DS magyarországi márkaigazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Remélem nem vetted zokon ezt a kis szövegjátékot, de muszáj volt egy kicsit megvillantani ezt a különleges gyémán csillogású valamilyen autót, ami sehova se sorolható, tényleg nem sorolható. Egyébként nagyon hiányzik szerintem az elektromos autópiacon a limuzin, de ez nem az, de mégis oda húzza az ember tekintetét, mint amit még régen megszoktunk az utakon, és már nem nagyon látunk.
2: Igen, egy elég egyedi autó lett. Ugye az volt a cél, hogy a DS megmutassa, hogy ezt az egyediséget, amit eddig is képviselt, egy nagy autóban hogyan tudja átültetni. Ezért egy ilyen, hát közel 5 méter hosszú nagy autó készül, de tényleg nehezen kategorizálható. Maga a gyártó egy kupé SUV-nak mondja, egy kicsit nyújtott a tetővonal, az autó hátsó része, de közben ez egy ötajtós karosszéria, bizonyos szögekből limuzinos, úgyhogy ahogy mondtad, több kategóriában játszik, de mégis azért ez egy felső kategóriájú autó egyértelműen a méretei alapján is.
1: Nekem egyébként profilból, féloldal nézetből egy kicsit Bentley-s utánnézést látok. Előről kifejezetten Rolls-Royce-os, megint is, meg hátulról is.
2: Szerintem azért is gondolod, mert van egy olyan opció az autóhoz, amit ha megrendelünk, akkor az egész motorháztető egy ilyen hangsúlyos fekete bevonatot kap a tetővel együtt, és ugye ezt viszonylag ritkán látjuk széria autóknál, és ettől egy plusz eleganciát kap a modell.
1: De nem csak a színezésben van különlegesség, hanem maga a fényrendszerével is, hiszen elől-hátul különleges játékokra képes ez az autó éjszaka.
2: Igen, a DS-nél, ugye már a régi DS-nél is a lámpatesteknek nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk vissza a régi Citroën DS-re is a kanyarkövető fényszoróval. Ugye nyilván van egy biztonsági funkció, de a látvány szempontjából is fontos, hogy milyen lámpatestek vannak az autón. Itt ezek elsősorban ilyen függőleges nappali menetfények elől és hátul is nagyon élesek, ezeknek az is a neve angolul, hogy light blade, de nem csak formailag teszik érdekessé az autót, hanem a légellenállás szempontjából is nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
1: Nekem az autóról elsőre, hogyha körbejárom, és ezt körbejártuk, vagy volt egy bemutatótok, azon részt vettem, igen, még nem volt módon kipróbálni, de nem sokára remélem, hogy tudok vele néhány kört tenni. Szóval, ha körbejárom az autót, az jön le róla, hogy ez egy teljesen egyedi autó. Tehát minden porcikája olyan, amiben nem köszön vissza egy másik autó, vagy másik modellből.
2: Igen, így van. Kívül-belül nagyon egyedi, nagyon kidolgozott, látszik, hogy nagyon sok munkaórát öltek bele a formatervezésbe, és szerintem az autó utastere legalább annyira megdöbbentő, mint a külső megjelenése.
1: Mert hogy? Akkor a külsejével szerintem végeztünk, mert nagyon nem tudunk róla mit mondani.
2: Igen, igen. Egy nagyon éles formavilág, elől-hátul eléggé, hát nem tudom máshogy, mint hogy rengeteg él látható az autón, ami egyrészt markánssá teszi, másrészt jó a légellenállása.
1: Hiszen kimagasló a légellenállási tényezőre, a 0,24 a CB érték. Igen. Hát egy ilyen böhöm nagy limuzinszerű kupés terepjáró, nem tudom, minek nevezzük, szóval egy ilyen autónál ez nagyon kevés.
2: Ugye az autó alapvetően villanyautónak készült, és az
1: ez
2: volt
1: az első a márkának, ugye?
2: Ez, igen, az első, ami kimondottan annak készült, és csak ilyen hajtáslánccal jön, és ugye nagyon, tehát mindent megtettünk azért, hogy a hatótáv ezzel az akku kapacitással a lehető legnagyobb legyen.
1: Arról mindjárt fogunk beszélni, akkor most már üljünk már be a kormány
2: mögé. Utastért, igen.
1: Tehát mi az, ami különlegesség? Hát itt nekem csak fotó áll rendelkezésemre, és...
2: Szerintem rögtön a kormány. Tehát,
1: az
2: hogy ez az X-et formázó kormány közép. Elsőre bevalamikor én megláttam, nagyon szokatlan lett, de amikor ülünk és vezetjük, egy kicsit ilyen hajószerű élményt nyújt vizuálisan.
1: Kapitány.
2: Mint a kapitány.
1: A hídon.
2: A hídon, igen. Nagyon érdekes, nagyon egyedi. És a műszerfal meg végtelenül egyszerű, letisztult formákból épül fel. Középre szépen integráltak egy lapos, széles érintőképernyő, tehát nem dominál, nem az rögtön, amit megláttunk, viszont nagyon elegáns üvegborítású érintőképernyőt kap, nagyon sejtelmes hangulatfényt kap a műszerfal, és kárpittól függően a belső fémek is nem a hagyományos króm vagy alu, hanem egy picit az aranyba hajló, egy nagyon finom felületet kapnak ezek a fémbetétek is. Alkantara, valódi bőr, ökobőr, tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, választhat.
1: A kormányról az jutott az eszembe, hogy akkor lett volna igazán nagy dobás, hogyha visszahozták volna az egykori Citroennek a középen.
2: Egy külös,
1: ami állt középen, és csak körbe tekert az ember a kormány külső részét. Tehát nagyon érdekes volt.
2: Igen, az egy
1: kicsit zavaró volt az első pillanatban, de aztán megszokta az ember egy egyedi megoldás. De ez is nagyon szép, és egyébként nekem az egész műszerezettségről, tehát a vezető előtti területről az jut az eszembe, hogy nem olyan extravagáns, mint amit most már megszokunk lassan, hogy jönnek a kínai autókat, már minden van, de akár a Mercedes S osztályát gondoljuk, hajlított hatalmas
2: csupa
1: fekete.
2: Csupa képernyő minden
1: nem,
2: az autókban.
1: Ez egy olyan, mint egy klasszikus svájci analóg óra, egy elegáns óra. Pont úgy néz ki, nem azt jelenti, hogy ez minden analóg, persze ez itt digitálisan van megoldva, de annyira visszafogott, annyira letisztult, és
2: pontosan,
1: igyekszik az eleganciára, hogy tényleg ilyen analóg órára emlékeztet.
2: Igen, a kormány mögött van egy nem túl nagy digitális kijelző a főbb funkciókhoz, azért is csak ekkora, mert az autó mindent a szélvédőre vetít, színesben, nagyban, és nem akarták a formatervezők, hogy a középkonzolt egy óriási álló képernyő uralja, ezért azt is rendkívül elegánsan oldották meg.
1: Még annyit visszakötnék az előzőhez, mert közben megtaláltam a jegyzetemet, hogy 60-70 kilométert nyert
2: a gyár
1: azzal, hogy nagyon különleges szélcsatornás vizsgálatnak vetette alá a karosszériát, tehát ez a bizonyos CV 0,24 az azt is hozta, hogy még 60-70 kilométert rá tudnak tenni a teljes hatótávra. Így lesz aztán 750.
2: Így lesz 750, igen.
1: Jó, viszont miután a 2015-től a Formula E-be is részt vesz a DS, ez azért nagy dolog, ott azért van technológiai háttér. Hát nem véletlen, hogy ebbe aztán beépített mindent a gyár.
2: Igen.
1: Háromféle motor, kétféle akucsomag, ez aztán van kínálat.
2: Igen, ugye az autó csak elektromos, a belépő változatban van egy 230 lóerős villanymotor, ezzel nagyságrendileg 550 km a VLTP hatótáv. Ennek az akupakja, ez 74 kWh. És akkor van egy nagyobb akupak, az közel 100 kWh. Ezzel érhetők el ezek a nagy hatótávok, amiről te is beszéltél, és ez a nagy aksis, ez létezik első kerekesként, vagy összkerékhajtásúként, a legnagyobb hatótávot első kerékhajtással kínálja, ez akár elérheti a 750 kilométer. Az összkerekesnél a nagyobb tömeg miatt egy picit kevesebb a hatótáv, az olyan 680 körül.
1: Én valahol olvastam,

0: módon, és ebben benne volt az autópályás használat is.
1: Igen.
0: Tehát még egyszer ízlegesük, 15,9 kWh 100 km-en autópályázva is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha otthon töltjük, és a 36-38 forintos áramból beszorozzuk, akkor igazán fillérekre jön két 100 km-es út megtétele. De ami nagyon fontos még, hogy autópályázás közben 120-as tempót tartva is 500 km feletti hatótávot tud az autó.
1: Pont ez volt a cél, hogy a legnagyobb hatótávú változattal.
0: Tehát ez nem egy városi életmódos autó.
1: 500-at el tudjunk menni 500 kilométert autópályán. Ez számos teszt igazolja, ezt annó sajtóhírekbe is lehozta a márka. Európában több országban végeztek ilyen teszteket. És hát 500 kilométer az már valóban olyan, hogy ezzel már bevállalhatók hosszabb utak is.
0: Hát hogyha nem autópályázunk Magyarországon, nem mindenki jár autópályán, de ha egy-egy szakaszon halad, és utána lemegy róla, és megy egy másik településre, napokig lehet használni egy töltést.
1: Igen.
0: Napokig, igen. Persze az sem mindegy, hogy a töltés hogyan néz ki. Hány kilovattal lehet tölteni, mert ugye a töltési sebesség is nagyon lényeges egy autó választásánál.
1: Igen, ugye a villámtöltővel a maximális töltési teljesítmény a 160 kilowatt. Nagyságrendileg...
0: De ez viszont tartós 160.
1: Igen, hogyha, viszonylag nagy tartományban.
0: Ugye, hogyha 15 és ha, hogy 20 és 55...
1: 20 és 55 között rendelkezésre.
0: Akkor viszont tartósan 160 kilovattos. Az azért nagy dolog, mert volt módom néhány elektromos autót tölteni, és hát őszhajszárai mi jelentek meg.
1: Ezzel,
0: a gyári adatokat messze meghaladó időt kellett ott töltenem.
1: Ezzel nagyságrendileg 10 perc alatt akár 200 kilométert nyerhetünk egy megfelelő villámtöltőn.
0: Hát igen. Mondjuk ezek a gyári adatok, tegyük hozzá.
1: Persze.
0: Sok optimális helyzetnek kell passzolni, hogy ez összejöjjön, de azért nekem mégiscsak szöget ütött a fejembe, hogy ki lesz az, aki egy ilyen luxus autót választ az elektromos világban, amikor most tényleg özönlenek a jobbnál jobb kínai és még jobb európai elektromos autók. Ebbe a kategóriában ráadásul ott van a prémiumnak a csúcsa.
1: Igen. Szerintem azok, akik megtehetik, hogy bármelyik prémiumot válasszák, de azért nem szeretnék, mert szeretnének egy kicsit kitűnni a tömegből, vagy megmutatni, hogy kifinomultabb az ízlésük, szeretik az autójukban is megmutatni az ízlésvilágukat. Nekik való a DS numero 8. És igazából minden paraméterében hozza azt, amit mondjuk a német prémium villanyautók hoznak, csak egy nagyon más stílusban.
0: A stílus az egy dolog, de mert az nagyon fontos egyébként mai világban, pláne amikor sok a ronyrázás, meg a különbség, de hát a kényelem, meg a biztonság, meg a tartósság, az is nagyon fontos. Ugye, hogyha egy ilyen autóban megjelenik valaki, akkor azért oda figyel mindenki. Ma már nagyon sok, most nem mondok márkákat, de mindenki el tudja képzelni, milyen csúcs német márkák léteznek, amiből kipattannak egyre többen. Egyre megszokottabb lesz a helyzet. De egy ilyen autó, ha föltűnik, pláne, hogyha este van, és minthogyha egy kivilágított kamion érkezne, villog minden.
1: Megáll a forgalom, igen.
0: Hát odafigyel mindenki, és aztán ugye, ha kinyitja az ember az ajtaját, és betekintést nyer még ebbe a kivilágított belső térbe, és hát szeme száján nyitva marad mindenkinek.
1: Igen. Egy szinte már egy kis túlzással egy műalkotás kívülbelül, tehát akinek ilyen irányultsága van, szerintem őket tudja azonnal megvenni ez az autó.
0: Elektromos autó nincs asszisztens rendszerek nélkül, nyilvánvalóan egy ilyen csúcsautó már csúcsminőségű asszisztencia lapul. Van-e valami különlegessége ezen a téren, vagy pedig ugyanazt szolgáltatja, mint a többi?
1: Mindent tudniuk kell, ezért igazából így a vezetés támogató rendszerekből azért nem emelnék ki semmit, mert annyira standardizált már, hogy mit kötelező tudni. Amit kiemelnék, az nem is annyira vezetés támogatás, hanem inkább a vezetési, utazási kényelem fokozása, hogy az autónak van egy különleges vezérelt futóműve, ami annyit jelent, hogy az autó orrán van egy kamera, ami valós időben pásztázza az útfelületet, és ahhoz a lengéscsillapítók a másodperc tört része alatt tudnak igazodni, tehát magyarul keményebbé vagy puhábbá válik az autó felfüggesztése, attól függően, hogy éppen milyen úton halad.
0: És akkor megingás nélkül átsuhan.
1: Rendkívül.

0: Ül, lágy és kényelmes is lehet az autófutóműve, ha úgy állítjuk.
1: Érdekes, amit mondtál, mert hogyha valaki a TikTokot meg szokta nyitni, azon egyre több ilyen videót látni, kínai videóról van szó, és számunkra még ismeretlen kínai márkákat mutogatnak, ilyen elképesztő veszélyes útszakaszokon kell átmenni nagy sebességgel, és a kínai autók egyenesen átszaladnak, és azok a nagy német prémium márkák még imbolyogva mennek át. Uh-huh. Érdekes mondom, a DS még senki nem próbálta ki ezen. Talán nem véletlenül, és nem véletlenül csinálják a kínaiak ugyanezt, mint a DS.
0: Elképzelhető, de alapvetően azt gondolom, hogy ma már egy akkora gyártó, mint a Stellantis nem engedheti meg, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek nem működjenek. És egyébként az összes modellünkről elmondhatom, hogy akár a kettes szintű önvezetés, amit már ugye több márkában is ismerünk, elég kifinomultan működik, tehát vagy akár a sávtartó rendszer is, tehát nem érezzük brutálisnak a beavatkozást.
1: Automata parkolás, vagy távvezérelt parkolás is?
0: Ilyesmit nem tud az autó.
1: Nem tud.
0: Nem.
1: Hát ez marad egyenlően a kínai privilégium. Meg néhány nagy márkái még. Nem beszéltünk a csomagtérről. Nekem ilyen adatom nincs, tehát nagyon érdekelne, hogy egy ilyen...
0: Gigantikus.
1: Igen?
0: Több mint 640 literes. Úristen. Ugye ez egy ötajtós karosszéria, nagy hátsó
1: tehát túlnyúlás. Tehát akkor a csomagtér ajtó, meg a hátsó ablak egyben nyílik akkor.
0: Igen, és ugye sok villanyautónál vannak ezek az úgynevezett frankok, elől is igen. Pici csomagtér pluszban, nekünk ilyen nincs.
1: Viszont hátul teherautó.
0: Hátul egy teljesen klasszikus, nagy-nagy ötajtóshoz illő csomagtér van.
1: Azt tudjuk, hogy milyen a technológiai felszereltsége, a hajtáslánc, de milyen... Van egyébként valamilyen kategóriázás, tehát van-e felszereltségi szintbeli különbség, vagy csak egy felszereltségről?
0: Nem, alapvetően két felszereltséggel dolgozik a DS a különféle modelljein. Az alapkivitelek neve Pallas, ezt szerintem sokan ismerik a régi Citroenekből és DS-ekből.
1: Onnan vette át.
0: Pallas nevet. És az egyel magasabb szint pedig az Etoal, ami csillagot jelent, és időről időre a márka előjön úgynevezett limitált kollekciókkal, és a bevezetéskor elérhető volt egy Jules Verne kollekció, ugye Verne nyomán az ő kézjegyét viselte különleges belső-külső megoldással, de alapvetően leginkább az Etoile szint ez egy magas felszereltség, amit leginkább keresnek a DS-ekben.
1: És gondolom, hogy egy motoros verzió az, ami a volumen.
0: Igen, bár adtunk már át, nyilván nem árulok zsákba macskát, a modell még elég friss, nem nagy számban adtuk el, de adtunk már át kis aksis Pallas kivitelt is, tehát volt, aki kimondottan, vagy az fért bele a keretbe, céges vásárlás volt egyébként, neki elegendő volt az a hatótáv, és amit a Pallas kivitel tud.
1: Egy ilyen automodell bevezetését gondolom megelőzi a piackutatás. Hogyan néz ki most a magyar piac DS8 szemszögéből? Lehet-e ebből nagyobb darabszámot értékesíteni, vagy a németek viszik, ők a hegemon márkák?
0: Ők viszik, és tisztában vagyunk azzal, hogy volumenben mi az a szint, amit mi esetleg elérhetünk. Ugye az előbb beszélgettünk arról adáson kívül, hogy egyetlen egy márkakereskedéssel dolgozunk, és 5 szervizponttal. Ez a márkakereskedés Budapesten van.
1: És elengedő?
0: Ahhoz úgy mondanám, hogy mivel a márka egy réteg márka, igazából elég nehéz olyan márkakereskedést találni, aki investál egy olyan márkába, ami ennyire réteg márka. Úgyhogy mi a saját kereskedésünkkel dolgozunk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül egy 100-150 autó. Tehát ennél, de ez minden modell a DS-ből. Ezen belül körülbelül egy 15-20 autó lehet az, amit mi reálisnak tartunk, mondjuk egy teljes évben a 8-asból, annál többet bevallom, hogy nehezen tudok elképzelni.
1: Én emlékszem rá, hogy arra az időre, amikor például a Porsche-ból 26 darabot adtak el a 90-esek derekán, és akkor megjósolták, hogy lesz ez még 150, még több is, és már van is. Szerintem a DS8 is meg fogja érni azt,
0: reméljük,
1: hogy többet fog. Hát meg kell, hogy ismerjék az emberek, igen, nyilvánvalóan. Már akkor kapható?
0: Kapható, és ki is próbálható.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Kanalas Gergőt, a DS Magyarországi Márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a, Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infovonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvezetőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos és támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett hosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasni és tanulni vágyókat.
0: Gasztró.
1: Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több boros pince várja a látogatókat a 14. avasi barangolás Miskolcon rendezvényen, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyha művészeti különlegességet is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól majd. Az Avasdom Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. A fesztivál nyitóestjén az avasi kilátónán található nagy színpadon a La Berrire és a Magyar Banda lép fel, ugyanezen a helyszínen pénteken a Cimboli Band, Csík János és a Mezzo, valamint DJ Suta szórakoztat, míg szombaton a Tolna Banda, a Holdeső és Szabó Balázs bandája koncertezik, akiket DJ Astro követ. A Papszer utcán az avas kapuja színpadot Leskovics Gábor Lecsó szóló koncertje avatja fel, ugyanitt pénteken a Szeder Trio és a The Beat Cats, míg szombaton a Juci Hunor Duo, a Maszkúra és a Tücsökraj, valamint az Agyag Banda koncertezik. Az avasi Présház színpadon a Lonovics József utcán, csütörtökön a Kabinet RT, pénteken a Potato Patch és a Jambalaya, míg szombaton az Elwood Boogie és az All a Tok zenél. További koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, többek között a Gonda borászatnál, a Cellárium színpadnál, az Avasi Álompincénél, a Bormúzeum színpadán vagy a Lonovics kertben. Ezeken a helyszíneken mások mellett Jecenik Bogiat akusztikus koncertet, fellép Sándor Ferenc szaxofonos, Kollár Klemenc László pedig zenés irodalmi esten lesz jelen. A fesztiválon lesznek úgynevezett sétáló zenekarok is, köztük a Kelet Brass Band, a Komis zenekar, a Miskolci Tambura Banda és a Lakodáré. A rendezvény minden programja ingyenes.
0: Színház.
1: A Radnóti Színház bemutatta Tony Kushner Angyalok Amerikában című művének második részét, a Perestroikát. Ezzel Magyarországon első alkalommal lesz látható a mű mindkét része, amelyet egymást követő estéken tűz műsorra a színház. A Perestroikában a szerző az első részben már megismert szereplőket egy jóval töredékesebb, látomásosabb, szertelenebb második részben személyes életük küszöbb helyzeteiben mutatja be, hogyan folytatható egy élet, amely folytathatatlannak látszik, tud-e az ember változni, elengedni, megbocsátani, újrakezdeni, amikor az fájdalmasnak, halálosnak vagy akár lehetetlennek tűnik. Ezeket a kérdéseket teszik fel az alkotók. Kushner az Angyalok Amerikában második részében a küzdő embert állítja elénk, miközben emberséggel és humorral, pikánsan és filozofikusan, begerjedt angyalokkal és tévejgő emberekkel a romokon kisarjadni képes életről beszél.
0: Esemény.
1: Július 3-a és augusztus 29-e között Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a Kult kikötő nyári programsorozatát, amelyen színházi előadások, koncertek és családi programok várják a közönséget. Az idei programban klasszikus és kortárs darabok, zenésestek és gyermekelőadások váltják egymást. A fellépők között Szulák Andrea, Sel Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán, Becseihán Miklós és Debreceni Csaba is szerepel. A szezon július elején indul Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot, de a programban szerepel a Lány búcsú, az Arkroyd gyilkosság, a Mély levegő című darab, valamint több koncert, köztük a Grund, Vígszínházi fiúzenekar fellépése, Lábas Viki önálló estje és a Nemzeti Ifjúsági Zenekar koncertje is Malek Andrea közreműködésével. Balatonföldváron az intimebb hangvételű produkcióké lesz a főszerep, többek között Hámori Gabriella előadásában hallható Gyarmati Fanni naplója, és szerepel a műsoron a Variációk egy rablásra című darab, a Kaposvári Csiki Gergely Színház előadása. Látható lesz a Hosszú virágzás, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián irodalmi zenei estje, valamint Veréb Tamással a Rómeó felnőtt című zenés beszélgetős est is.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. Hazánk második legnépesebb teljesítménytúrája, ráadásul nem csak az extrém kihívásokat keresőknek szól. Családosok, a hobbi túrázók és a kutyás erdőjárók is nevezhetnek a számukra ideális távra. A 14. Decathlon Mátra túra egyszerre kínál élményt és sportteljesítményt. Ráadásul idén először csatlakozik az 5 próba esemény sorozathoz, ahol túrát teljesítők értékes pontokat gyűjthetnek az 5 próba virtuális pontrendszerében. Az esemény szól azoknak, akik szívesen mozdulnak ki a természetbe, és azoknak is, akik megszállottan keresik az új kihívásokat. A különböző távoknak köszönhetően a kisgyermekes családoktól, a kutyás erdőjárókon át, a tapasztalt túrázókig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A mindössze 1 kilométeres játékos törp túrától egészen a közel 50 kilométeres komoly szintemelkedésekkel tarkított távokig mindenki megtalálhatja a hozzáillő kihívást. A rövidebb körök például a kölyök túra, a farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona-völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. 4 lábú kedvencünket sem kell otthon hagynunk, ám a rajt célban mindenképpen tartsuk pórázon. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes a regisztrációhoz kötött.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében az iráni helyzettel, az amerikai tőkepiacokkal, a jegybank szerepét betöltő Fed mozgásterével foglalkozunk. Alapkezelői szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan lehet érdemes befektetőként viselkedni. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át. Milyen most a növekedési és inflációs pálya, mire lehet számítani a következő időszakban, és hogyan viselkedhet a forint, hiszen az euróval szemben 4 éve nem látott szinteken tartózkodik, és jelentős erőt mutat. Kérem, tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Mi várhat ránk a tőkepiacokon a következő időszakban? Itt van a stúdióban Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia Robi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogyha valaki ránéz a globálisan iránymutató S&P 500-as indexre, akkor azt mondhatná, hogy nincs itt semmi látnivaló, gyakorlatilag új történelmi csúcson vagyunk. Ugyanakkor emlékezhetünk arra, hogy amikor ránk tört tavaly a globális vámháború, és Trump elkezdte emelni a téteket, akkor viszont egy elég markáns visszaesést lehetett látni. Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy most sokkal reziliensebbek tudtak maradni, legalábbis az amerikai részvényindexek?
2: Valóban így van, ahogy mondod, az S&P, tehát az amerikai leggyakrabban emlegetett részvényindex, az történelmi magasságokban van. Ez elsősorban amúgy a technológiai szegmensnek köszönhető. A mesterséges intelligencia és az ezt övező eufória, mert szerintem most nyugodtan beszélhetünk eufóriáról, ugye itt főleg az amerikai részvénypiacon, a nagy részvénypiacok közül a technológiai szektor súlya az ott a legnagyobb, szemben mondjuk az európai valami inkább pénzügyi szektor domináns. És hát ez gyakorlatilag elfedi azokat a problémákat, amit ez a konfliktus okoz, illetve maga a világ is egyelőre ezt el tudta fedni, hiszen ugye most arról van szó, hogy a Hormozi szoroson keresztül nem tud átjutni az a kitermelt olaj, amit itt az öbölmenti országok termelnek, ugye ez a világ termelésének egy jelentős részét képezi, ez nem tud kijönni az öbölből, és ezért készlethiányok tudnak kialakulni, de van annyi tartalék, vagy volt eddig annyi tartalék a rendszerben, tehát ezek a stratégiai készletek, hogy ezt némileg tudták ellensúlyozni. Így is emelkedett az olajár, tehát például az USA-ban $3.5 per gallonról most már $5 fölött vagyunk átlagos szinten, tehát nagyon markáns az emelkedés, de fizikai hiánykészletek azok még limitáltak maradtak. Ez az egyik ok, a másik pedig ugye itt a hírfolyam az folyamatosan javuló tendenciát mutatott, tehát az elején volt egy nagyon erős sokk, és ott még március végén voltak olyan tweetek, hogy egy civilizációnak is vége lehet, majd ebben egy nagyon éres fordulat jött, és azóta inkább ez a békekereső hangnem van jelen a piacokon, illetve a hírfolyamokban, és így a piacok is nagyon át tudtak tekinteni ezen a problémán, és úgy vannak ezzel, hogy ez egy időszakos probléma lesz, ezen keresztül lehet nézni, mert 1-2 év múlva erre már senki nem fog emlékezni, vagy legalábbis nem lesz olyan számottevő. És itt ugye nagyon gyorsan változnak a dolgok. Annyi kulisszatitkot szerintem megoszthatunk a hallgatókkal, hogy mi egy héttel ezelőtt egyeztettünk arról, hogy mi lesz a mai interjú témája, és én akkor ilyenkor elkezdek mindig gondolkodni, hogy mi is legyen a vázlat, és össze is írom magamnak. Na most ez a vázlat, ez annyiban változott, hogy pont ezen a héten már kijött egy olyan hír, hogy ugye egy egyoldalas memorandumot szeretne aláírni a két fél, ami majd alapot ad arra, hogy egy hosszú távú béketárgyalást létrejöjjön, és egy keretrendszer, hogy hogyan tudnak majd tovább működni, részletezik majd a nukleáris programnak a leszerelését és a Hormozi szoros jövőbeni kérdését. Ennek amúgy nagyon örült a piac, ennek a hírnek. Én amúgy erre is számítottam, tehát ez lett volna a fő üzenet, amit már így felskicceltem magamnak a vázlatra, hogy egy ilyen óvatos optimizmus így bennem van, és én vártam valami tényleg pozitív fejleményre, és azért gondoltam ezt, mert az egyik legfőbb indok az az volt, hogy ugye idén időközi választások lesznek az USA-ban, és itt már említettem azt, hogy most már $5 fölött van az USA-ban a benzinára, és azért ez jelentős elégedetlenséget vált ki, és ugye amikor az emberek elégedetlenek, akkor hajlamosak új pártokra, vagy új pártszínekre szavazni. Ugye itt most az időközi választáson a kongresszus újul meg, és a szenátusnak az egyharmada, és ugye Trump republikánus színekben indult, és most a republikánusok vannak többségben mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban, és hát ez még ha nem is Trumpról van itt szó, mert ez nem elnökválasztás lesz, de azért a republikánus pártnak a népszerűsége és Trump népszerűsége az csökken, és alapvetően sem annyira népszerű most ez a háború az amerikai lakosság körében. Ugye itt nem volt olyan előzmény, hogy Irán valamilyen agresszív cselekedetet hajtott volna végre. Úgyhogy ez volt az egyik legfőbb vezérfonal, illetve azért az USA szövetségei sem csatlakoztak ehhez, ugye Izraelt leszámítva. Itt Trump többször hangot is adott annak, hogy a németek miért nem segítenek, és az európai szövetségesek, mikor USA-nak szüksége lenne rájuk. Úgyhogy ez is afelé tolt az egész konfliktus, hogy itt azért minél hamarabb egy megoldás körvonalazódjon. Illetve, hát ami még a másik oldalon fontos, tehát Irán oldalán pedig az, hogy ott a tározók most már elérték a kapacitásaikat. Tehát itt az a fontos az olajkitermelésnél, hogyha megfúrják az olajkutakat, és megy a termelés, akkor ezt nem lehet egy ilyen start-stop gombbal csak úgy leállítani, ennek nagyon nagy költsége van ilyenkor, a leállításnak is, és az újraindításnak is, tehát most már effektív az iráni oldalnak is elkezdett fájni az, hogy mit csináljanak a kitermelt olajjal, ami miatt szerintem mégsem lehetünk teljesen optimisták, hogy ez, és azért utaltam az óvatos optimizmusra, az pedig az, hogy hát egyrészt iszonyat hadi jelenlét van most a régióban, és azért az mindig megnöveli az esélyét, hogy valami gyorsan fellángol, vagy kirobban. Illetve az USA-nak ez kevésbé fájt ez az egész történet, hiszen ők már nettó olajexportőrök. Ebből a szempontból nem fájt az amerikaiaknak, illetve még egy pozitív hozadéka is van számukra, hogy Kínát viszont eléggé gyengítik ezzel, tehát a Kína pozícióját, hiszen Kína nyersanyag importőr, ugye ők nagy vásárlói itt az öbölmenti olajnak, és egyéb iránt amúgy venezuelai olajnak is vásárlói voltak, tehát itt egy ilyen stratégiai odaszúrás vagy hatalmi fitoktatás is bejön a képbe, tehát emiatt szerintem nem lehetünk teljesen túl ezen, és ezért mondtam az óvatos optimizmust.
1: A részvénypiacok szempontjából nem csak a geopolitikai helyzetnek van egy kulcs szerepe, hanem annak is, hogy egyébként többek között az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az hogyan tekint a monetáris politikára. Említetted most már a tartósan magasra szökő olajárakat. Hogyan látod a Fednek jelenleg a szerepét, mennyire kerülhetnek veszélybe az inflációs célok, illetve egy új elnök jelölt is bejelentésre került, mennyiben befolyásolhatja ez a helyzetet?
2: Szerintem nagyban, tehát most mindenki az iráni konfliktusra fókuszál, de hogyha ezen tényleg túl leszünk, legalább olyan formában, hogy valamilyen idéglenes, vállalható béketerv összeállításra kerül, akkor szerintem a piacok is elkezdenek a klasszikus gazdasági kérdésekkel foglalkozni, például, hogy a monetáris politika hogyan fog alakulni az USA-ban, és ugye itt szerintem meglehetősen kevés hír esik erről. Kevin Warsh lesz a Fed új elnöke várhatóan, és szerintem nagyon sok újítást hozhat majd így a Fed életébe. Azért gondolom ezt, mert ugye ő alapvetően nem egy ilyen akadémiai vonalról érkezik, ő neki befektetési bankár múltja van, tehát ő a Morgan Stanley-nél kezdte a karrierjét, volt már a Fed munkavállalója, tehát már tudja is, hogy hogyan néz ki ez belülről, és még visszatérve a befektetési banki vonalra, ő Stanley Druckenmillerrel is együtt dolgozott, tehát a világ egyik legjobb hedge fund menedzserével, tehát szerintem azokat a kritikákat, amiket a befektetői társadalom gyakran megfogalmaz a jegybankokkal szemben, azt ő pontosan tudja és érti és látja, és ezért szerintem tőle nagyon sok reformra számíthatunk. Például a legutóbbi kongresszusi meghallgatásán említette, hogy nem tartja a jelenleg inflációs mérőszámot vagy mutatószámot a legjobbnak, egy másikat javasol.

0: matpályát várnak, ugye ez a dot plot, vagy magyarul pöttyös ábra, ő ezt is élesen kritizálja, szerint az ilyenfajta előremutatások, vagy iránymutatások, azok horgonyozzák a döntés képességváltását, tehát hogy sokkal nehezebben váltanak úgy a döntéshozók, hogyha adnak egy ilyen iránymutatást, mert később ezt sokkal nehezebb megváltoztatni, hogyha a környezet is változik, tehát ő azt gondolja, hogy ezek kevésbé hasznos eszközök, és ami szerintem ennél is fontosabb, az az, hogy ugye ő alapvetően a kínálat oldali közgazdaságtannak a nagy híve, szeretné a gazdasági növekedést, a termelést minél inkább segíteni, és ugye monetáris oldalról ezt leginkább az alacsony kamatokkal lehet megtenni, és ugye az elmélet szerint, hogyha ez kellő hatékonyságnövekedéssel párosul, akkor ez nem is okoz inflációs nyomást így a rendszerben. Szóval én azt várom, hogy így a kamatcsökkentéseknek az árazása az visszaépülhet majd az USA-ban. Ugye idénre teljesen kiáraztuk a kamatvágást, és jövő decemberig is csak egy kamatvágás van beárazva ugye a határidős görbékbe. Hogyha túl leszünk az iráni konfliktuson, és ezen a kínálati sokkon, ami most ugye rövid távon biztos, hogy okoz inflációt, de ez kikerül ez a rendszerből, akkor szerintem ez nagyon gyorsan vissza fog jönni. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg úgy általánosságban a tőkepiacokra szerintem amúgy a legnagyobb hatást gyakorolja, a mérleg főösszeg. Ebben viszont kifejezetten héja Kevin Walsh, tehát ő kisebb amerikai mérleg főösszeget szeretne a jegybank részéről, ami nagyon érdekes kérdéseket vet föl, mert ugye itt gyakorlatilag már a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságra is az első válasz az volt amerikai oldalról, hogy pénznyomtatás, tehát ugye a kötvényvásárlási programok az amerikai jegybank részéről, és ugye a Covid-ban is ez volt az egyik legnagyobb eszköz, ugye óriásira duzzadt a mérleg főösszeg, és ezt már elkezdték folyamatosan csökkenteni, de ez nagyon lassan haladt, és ezért még mindig nagy, és amikor voltak kisebb likviditási problémák, például a Silicon Valley Bank, mikor bajba került, akkor egyből megint gyakorlatilag likviditást kellett pumpálni a rendszerbe. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az eszközárak szempontjából, itt kötvény, részvény, de még akár az ingatlan piacnál is nagyon fontos, hogy mennyi likviditás áll rendelkezésre, és sokan ezzel magyarázzák az elmúlt évtizedek szárnyalását és erős tőkepiaci teljesítményét, hogy gyakorlatilag folyamatosan nőtt a Fed mérlegfőszeg, és nem csak a Fedé, hanem az összes jegybanké, de hogy ez a likviditás pumpa, ez minden eszközárnak felvitte az árát, és gyakorlatilag eszközárinflációt láthattunk, és nem pedig fogyasztói árinflációt.
1: Mindezek tudatában, amiről itt beszélgettünk, hogyan látod jelenleg a fontosabb amerikai szektorok helyzetét? Kiemelted azt, hogy azért itt a mesterséges intelligenciához köthető technológiai alszegmensekben kifejezetten van egy eufória. Hogyan érdemes jelenleg gondolkodniuk a befektetőknek, akik preferálják az amerikai részvénypiacot?
0: Szerintem ami a legfontosabb, hogy próbáljunk minél jobban körüljárni egy-egy kérdéskört, és itt most a mesterséges intelligenciára gondolok. Ha nagyon naívak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez a teljes technológiai szektort ugyanúgy érinti, akkor azt nem gondoljuk jól. Tehát egy befektetőnek, egy megtakarítónak itt most mesterséges intelligencia forradalom ide vagy oda, nem elég csak mondjuk megvenni egy olyan eszközt, befektetési alapot, ami a technológiáira koncentrál, mert azt látjuk jelenleg, és ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy eltérően érinti ez a forradalom az egyes szereplőket. Ugye itt három része osztható a történet szerintem. Vannak a mega cégek, ezek a hyperscalerek az USA-ban, itt a Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, hasonló cégeket kell érteni. Óriási vállalatok, jellemzően saját nyelvi modelleket fejlesztenek, aminek óriási költsége van jelenleg, tehát ezek a cégek korábban rengeteg készpénzt termeltek meg, és ezt a készpénzt nem kellett úgymond beruházásra költeniük, hanem tudtak nagyon sok részvény visszavásárlást csinálni például, de most azt látjuk, hogy ugye ezeknek a nagynyelvi modelleknek rengeteg számítási kapacitás igényük van, óriási energiát fogyasztanak, és ezek a költségek iszonyatos

0: beruházásokat rónak ezekre a cégekre. Itt a várakozások szerint csak ez a 4-5 cég, ez 6-700 milliárd dollárt elkölthet, ugye ez a magyar GDP többszöröse, és ezt egy év alatt, de most azt látják, hogy aki kimarad, az lemarad, és attól függetlenül, hogy nem tudják, hogy pontosan mi lesz a megtérülés ezeknek a beruházásoknak, itt menni kell előre, tehát folyamatosan investálnak, és építik az adatközpontokat, vásárolják a csipeket. Most legutóbb a memória a nagyon forró téma, itt látszanak olyan kapacitásbeli problémák, ami miatt elszállnak a memóriárak, de ugye említettem az energiaigényt is, tehát, hogy itt kis atomreaktorokat, vagy egyéb energiaforrásokat is meg kell építeniük mellé. Tehát itt gyakorlatilag ezt a szegmenst, ezeket a nagyon nagy cégeket, akik saját modelleket fejlesztenek, itt gyakorlatilag egy óriási beruházási kényszer van, ami egy kérdőjeles. Ahol lecsapódik ez a nagyon sok pénz, az a félvezető szektor, ugye ők gyártják a csipeket, legyen szó itt GPU-ról, CPU-ról, akár memóriákról, itt csapódik ki az a profit, amit ezek a cégek elköltenek, mert rendkívül jó áréssel tudnak dolgozni, hiszen annyira szűkösek a kapacitások jelenleg. És ez látszódik az árfolyamokban is, tehát ezek a félvezető szektorbeli cégek, ezek óriásit emelkedtek idén is, de ugye, ha visszagondolunk a teljes mesterséges intelligencia forradalomról, annak is a legnagyobb nyertes az Nvidia volt, ugye, aki szintén csipeket gyárt. És akkor van a harmadik szektor, az pedig a szoftver cégek, ugye az is a technológiai szektornak egy nagy szegmense. Itt viszont pont azt látjuk, hogy az üzleti modell itt nagyon sérülékeny, mert ezek a nyelvi modellek, tehát a maga, ami most mesterséges intelligencia alatt értünk, az például rendkívül jól programoz, tehát nagyon jól tud kódokat írni, és ugye a szoftvercégek azok meg jellemzően nem mások, mint több ezer sor kód, és ugye ezeket a programokat, szoftvereket árulják, és ott kevésbé látják a befektetők azt, hogy ezek jól körül lennének bástyázva, és ott látják leginkább a veszélyeket, hogy az a szektor például nagyon nagy veszélynek van kitéve, és ez is látszik az árfolyamon, hogy a szoftver cégeket tömörítő ETF-ek, azok folyamatos lejtmenetben vannak idén, és tehát hiába van mesterséges intelligencia forradalom, és gondolnánk azt, hogy a teljes tech szektor az szárnyal, ez nem így van. Ahogy említettem, ez a három szegmens, ez teljesen külön utakon jár, és eltérően reagál ezekre.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Sok érdekes információ volt, úgyhogy fogjuk még majd folytatni ezt a beszélgetést, de már ennyi fért az adásunkba. Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélmény parkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első 2 törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első 2 törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Ujvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző 2 évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás jelentés.
4: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: A választások után egy izgalmas makrogazdasági helyzetben kezdheti meg a munkáját az új kormány. Itt van a stúdióban Trippon Marianna, CIP Bank vezető elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: A választások előtt azt lehetett hallani, olvasni, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, egy elég nehéz költségvetési helyzetben tudja a stafétát majd átvenni vagy újra gondolni. Hogy látod most, milyenek a rövidtávú kilátások, hogyha itt az idei évre gondolunk?
2: Hát a választások előtt ugye rengeteg forgatókönyvet készített mindenki a választások kimenetelére, és a legrosszabb forgatókönyvet elkerültük. Ugye szerintem minden elemzőnek a fejében a legrosszabb forgatókönyv az az volt, hogy kialakul esetleg egy politikai patthelyzet, vagy nagyon közel van egymáshoz a két pártnak az eredménye, ami egy elhúzódó belpolitikai bizonytalanságot okozott volna, és ezt nyilvánvalóan a piacok nagyon negatívan reagálták volna le. Ezt elkerültük, sőt, ugye a kétharmados Tisza győzelem, az valószínűleg egy meglepetés volt a legtöbb szereplő számára. Azért erre hangosan senki nem tette le a voksát a választások előtt. Tehát az mindenképpen egy pozitív szerintem, hogy az új kormány egy nagyon-nagyon erős felhatalmazással vághat bele a kormányzásba, ami egy komoly bizalomerősítő tényező, ezt ugye látjuk a piaci reakciókon. Már a választások után jelentősen tovább erősödött a forint, csökkentek az állampapírpiaci hozamok, és azóta is megtartotta, sőt kicsit tovább növelte az erejét a forint. De az új kormánynak ugye nehéz örökséget kell átvennie, és rengeteg feladata lesz. Nyilvánvalóan jelenleg még választási programról beszélhetünk, hiszen hivatalba sem lépett az új kormány. A tényleges intézkedéseket majd a következő hetekben, hónapokban fokozatosan ismerhetjük meg, és tudjuk majd beépíteni fokozatosan az előrejelzéseinkbe. De azért a fő irányok azok természetesen világosak. A költségvetésre kérdeztél rá. Én azt gondolom, hogy egyébként a kormánynak ez az egyik legsürgetőbb feladata, hiszen nagyon nehéz helyzetben lévő költségvetést örökölt az elődjétől. Márciusig állnak rendelkezésre adatok, ugye márciusra az éves hiánycélnak a 83%-át elérte a deficit, hogyha az ilyen 12 havi gördülő hiányt nézzük, akkor meg bőven GDP 7%-a feletti hiányt látunk, ami nyilván azt vetíti előre, hogy az év végére kiigazítás nélkül azért bőven a tervezett 5% fölötti hiány valósulhat meg. Nyilván a előző kormánynak voltak a választások előtti intézkedései, amelyek növelték a hiányt, és az új kormánynak is vannak olyan ígéretei, amelyek már rövid távon is kiadás emelkedéssel vagy bevétel csökkenéssel járnak. Nekünk most a hivatalos előrejelzésünk szerint az egész évben 6% fölött lesz a hiány, ami így első ránézésre ijesztőnek tűnik, és ugye mindenki szem előtt fölmerül, hogy úristen, akkor le fognak minket minősíteni. Itt jön be viszont a kétharmados erős felhatalmazás. Én azt gondolom, hogy egy ilyen erős mandátum birtokában a piacoktól és a hitelminősítőktől is számíthatunk egyfajta türelmi időre. Tehát nem az fog történni, hogy mondjuk most a következő májusi-júniusi körben akkor a hitelminősítők azt mondják, hogy irgum-burgum, azonnal leminősítés, mert elszaladt a költségvetés, hanem adnak egy kis időt a kormánynak, hogy egyrészt áttekintse a költségvetés állapotát, másrészt pedig elő tudjon állni egy hiteles, reális makrogazdasági paramétereken alapuló középtávú konszolidációs tervvel. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem is lenne jó, és nem is kell egy év alatt mondjuk a 6-7%-os deficitből 4-5%-osat csinálni, mert annak nagyon-nagyon komoly növekedési negatív mellékhatásai lennének, de középtávon azért nyilvánvalóan ezt a deficitet közelíteni kell egy elfogadható és fenntartható szintre majd.
1: A választások előtt tett ígéretek, illetve a tényleges lépések majd, azok mennyire hozhatóak összhangba? Mik lehetnek azok a kulcslépések, kulcsintézkedések itt az első időszakban, amiből már az elemzők azt tudják valószínűsíteni, hogy itt ténylegesen egy kedvező pálya néz ki, ami ugye adott esetben akár egy növekedést is megalapozhat, hiszen azért az elmúlt években nagyon alacsony, vagy akár ilyen stagnáló helyzetben volt a hazai gazdaság, illetve a másik oldalról értelemszerűen nem is nagyon lehet túlnyújtózkodni azon a bizonyos takarón.
2: És akkor visszatérve még arra, hogy mit várhatunk az idei évben, egyébként a választások eredménye után mi az idei évre vonatkozó makro előrejelzéseinket nagyon minimálisan módosítottuk, mert az új kormány hivatalba lépésének a mondjuk a pozitív növekedési hatásai azok nyilván nem azonnal fognak megjelenni, hanem csak időben fokozatosan. Tehát az idei évben még attól, hogy kormányváltás van, nem számolhatunk kirobbanó növekedésre, különösen egy ilyen nehéz külső környezetben, mint amiben most dolgoznia kell a magyar gazdaságnak, meg általában minden gazdaságnak. Nyilvánvalóan először át kell tekinteni a költségvetést, hiszen valószínűleg az új kormány sem látja pontosan, hogy hogyan állnak a számok, mi piaci elemzők pedig még kevesebb információval rendelkezünk, de valószínűleg kiadási oldalon lehet találni már rövid távon is megtakarítási lehetőségeket, tehát vannak olyan alacsonyan lógó gyümölcsök, amikre rá lehet marni. Most konkrétumok említése nélkül, hogyha megnézzük a magyar költségvetés szerkezetét, és összehasonlítjuk mondjuk egy átlag európai ország költségvetésével, akkor azt látjuk, hogy vannak területek, amire a magyar állam túl sokat költ, vagy aránytalanul sokat európai összehasonlításban, például az állami támogatások a GDP-nek körülbelül 10%-át teszik ki, ami olyan duplája mondjuk az európai átlagnak. Ugyanígy a közbeszerzéseknél a GDP arányos arány jóval meghaladja egy átlag EU-s országnak az átlagát. Tehát itt valószínűleg néhány százalékot viszonylag nagyobb erőfeszítés nélkül lehet találni, és utána jön majd az, amikor mondjuk már lesz nagyobb növekedés, ami ugye a bevétel oldalra pozitívan hat, és így javítja a költségvetés helyzetét, illetve nem azonnal, de középtávon, hogyha a bizalom megmarad a magyar gazdaság iránt, és mondjuk még azt is elhiszi tartósan a piac, hogy mi az euróvezet felé konvergálunk, akkor a hozamoknak a konvergenciája fokozatos csökkenése folytatódhat, ami pedig a finanszírozási költségeket tudja mérsékelni. Itt is európai összehasonlításban rengeteget költünk az államadóság kamat terheire. A tavaly előtti évben ez 5%-ot tett ki, tehát a GDP 5%-át elvitték a kamatok. A tavalyi évben 4% körül, picit 4% fölött lehettek a kamat kiadások, miközben mondjuk egy cseh, szlovák, lengyel gazdaság 2,5%-ot költ éves szinten, tehát hogyha a hozamok tartósan lejjebb mennek, azért az középtávon szintén növeli a költségvetésnek a mozgásterét. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, hogy rengeteg mindenre költenie is kell majd a költségvetésnek, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy strukturális reformokat hajtunk végre, hogy az egészségügyet, az oktatást megreformáljuk, akkor annak nyilvánvalóan költségvonzata is van. Viszont, hogyha ilyenek miatt nagy a hiány, akkor azt én kevésbé bánom, mint hogyha olyanok miatt nagy a hiány, hogy értelmetlenül túlköltünk, szórunk pénzeket olyan dolgokra, amik nem értékteremtőek.
1: Az, hogy ennyire erős 4 éve nem látott szintre került a forint az euróval szemben, az mennyire okozott neked meglepetést? Hogy látod ezt az euró-forint pályát a következő időszakban? Milyen tényezők mozgathatják a kurzust? Van-e esetleg egy olyan egyensúlyi szint, ami optimális lehet?
2: A forint erősödése egyébként nem most kezdődött. Tehát, hogyha visszanézünk, akkor már a tavalyi évben is a feltörekvő univerzum egyik legjobban teljesítő devizája volt. 2025-ben az euróval szemben 7%-kal értékelődött fel a forint. A tavalyi erősödésnek ugye a legfőbb oka az volt, hogy általában kedvező volt a globális hangulat, gyengült a dollár, ez támogatta a feltörekvő devizákat, miközben nálunk volt egy monetáris politikai és árfolyam politikai rezsimváltás, az MNB nagyon prudens, szigorú monetáris politikát vitt, magas volt a kamatkülönbözetünk, ez pedig vonzóvá tette a forintot. Ez volt az erősödésnek az egyik fontos tényezője, és ahogy időben közeledtünk a választáshoz, nyilvánvalóan a választás is a fókuszba került, és a piac elkezdte árazni, hogy itt kormányváltás lehet, amiből a sztori az volt a piacon, hogyha kormányváltás van, akkor normalizáljuk a kapcsolatainkat az EU-val, kiszabadítjuk az EU-s forrásokat, magasabb lesz a növekedés, erősödik a bizalom, és ez támogatta a forintot. Tehát igazából fokozatosan árazódott ez be. A kétharmad okozott még egy nagy erősödést, egy ilyen beszakadást az euró-forint keresztárfolyama, mert az viszont nem volt beárazva. Az, hogy egyébként a kétharmad után 3,60 környékére ment le, az nem volt meglepő, mert amikor csinálgatta mindenki a szenáriókat, forgatókönyveket, akkor nem ez volt a legvalószínűbb kimenet, de benne volt a pakliban, hogy ha esetleg egy meglepetés kétharmad van, akkor a 360 lehet az irány, ahova megy a forint. A mostani erősödésben pedig, amit látunk, inkább külső tényezők játszanak szerepet. Tehát én úgy érzem, hogy a belföldi pozitív hírek azok már teljes egészében, vagy még annál is jobban beépültek az árfolyamba, és a következő időszakban egy ilyen konszolidációs periódus várható, amikor az árfolyamot megint nagyobb mértékben befolyásolják a külső tényezők, a külső kockázati hangulat ingadozásai, a dollár árfolyam, mi történik Iránban, Hormuzi szorosban, és a többi. Középtávú kilátásokkal kapcsolatban viszont engem kicsit aggaszt ez a forint árfolyam. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban túlzottan felértékelődött a forint árfolyam, hogyha a magyar gazdaság fundamentumaival hasonlítjuk össze. Mondjuk 24 vége óta szerintem most már ilyen 15% körül van az erősödés, ami reál értelemben is hasonló nagyságrendű felértékelődést jelent. Ez viszont már nagyon-nagyon fáj az exportszektornak, és egy olyan gyomrost visz be az exportszektornak, amit nagyon nehéz rövid távon kompenzálni. Ugye mindig mondogattuk az elmúlt időszakban, amikor ugye a forint leértékelő politikának az éveit éltük, hogy versenyképességet simán leértékeléssel nem tudunk javítani, tehát megette a fene az egészet, hogyha csak a gyenge árfolyamban bízunk, és úgy akarunk versenyképesek lenni. Ez továbbra is igaznak tartom, de a másik oldalról az is igaz, hogy a túlzottan gyors, heves, reál felértékelődés az viszont agyonvágja még a maradék versenyképességünket is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy reál értelemben a forint felértékelődött 10-15%-ot mondjuk egy másfél év alatt, és hozzátesszük, hogy a munkatermelékenység a hazai gazdaságban a tavalyi évben egy egészen kerek 0% volt, akkor értjük, hogy miért fáj ez az export szektornak, és különösen a KKV szektornak, mert azért a nagy multi sokkal könnyebben alkalmazkodik, magasabb az import hányat, szofisztikáltabbak, de ezt nem lehet lekövetni ilyen rövid időn belül hatékonyságnöveléssel. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszakban a gazdaságpolitikának valahogy úgy kell majd menedzselni az árfolyamot, hogy biztosítsa az árfolyam stabilitását, biztosítsa azt, hogy az árfolyam összhangban legyen mondjuk a dezinflációval, az inflációs céllal, mert oda meg az erős árfolyam kell, de úgy értékelődjön fel fokozatosan, hogy a reálgazdaság tudjon hozzá alkalmazkodni.
1: A hormuzi szorost említetted, az iráni helyzetet. Mindenképpen van egy rövidtávú inflációs sokk, hogyha ezt hívhatom így. A másik oldalról viszont van egy nagyon jelentős forint erősödés. Mit gondolsz, hogyan fog a jegybank ebben a helyzetben reagálni? Milyen lépések várhatóak monetáris politikai oldalról?
2: Én azt gondolom, hogy az MNB, ahogy a vezetőváltás óta, a jövőben is egy nagyon prudens, nagyon óvatos, körültekintő monetáris politikát fog vinni. Ez egyébként látszott a múlt heti áprilisi kamat meghatározó ülésen is, amikor ugye már bivaly erős volt a forint, de az MNB azt mondta, hogy marad az alapkamat, kérem szépen, mert úgy ítéljük meg, hogy még vannak kockázatok. Ugye az, hogy mit fog csinálni az MNB, az konkrétan nyilván nem mondják el nekünk, de szerintem nagyon-nagyon világosan és transzparensen kommunikál a Varga Mihály vezette jegybank. Egyrészt ugye azt mondják, hogy igen, ott vannak a globális kockázatok, az energiaáremelkedés, annak tövadgyűrűző hatásai, a magasabb külső infláció, a bizonytalan kilátások, ami nagy odafigyelést és óvatosságot igényel. Másrészt viszont ott van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az országnak a kockázati megítélése viszont érdemben javult, mondjuk a márciusi kamat meghatározó ülés óta. A forint érdemben erősebb, ami segít tompítani a kívülről érkező inflációs nyomást. És akkor itt van a két tálca, és most egyelőre azt mondja az MNB, hogy én még kivárok. Szeretnék meggyőződni arról, hogy a pozitív belső folyamatok tartósak, illetve arról, hogy a külső helyzet nem eszkalálódik, nem változik negatív irányba, és hogyha mindez igaz lesz, akkor én azt gondolom egyébként, hogy az év hátralévő részében sor kerülhet még monetáris lazításra. Nagyon hektikusan ingadoztak az elmúlt időszakban a piaci kamatvárakozások, tehát a választások előtt, amikor kitört az iráni háború, akkor a piac hirtelen elkezdett 4-5 kamatemelést árazni, ami nyilvánvalóan túlzó volt, utána ezek normalizálódtak, ezek a várakozások, változások, de még jelenleg sincsen beárazva teljes mértékben egyetlen egy kamatcsökkentés sem a határidős jegyzésekbe. És az elemzők is még óvatosak, tehát hogyha megnézzük a piaci felméréseket, van, aki azt mondja, hogy nem fog egészében változni a kamat, mert az infláció ugye az év során emelkedni fog, és vannak még kockázatok. Van, aki azt mondja, hogy beleférhet egy-kettő kamatcsökkentés. Én azt gondolom, hogy beleférhet, különösen azért, mert egyébként a forintot is egy kicsit egészségesebb szintekre terelhetné, hogyha a kamatfelárunkat egy picit szűkítjük.
1: Aki kifejezetten kötvényekben, állampapírokban szeretne gondolkozni, lakossági befektetőként milyen választási lehetőségek vannak? Van-e esetleg olyan instrumentum, amit érdemes jobban figyelni?
2: Egy befektetői portfólióban mindenképpen van helye forintos állampapíroknak is. Nyilvánvalóan egy kis befektető számára a lakossági állampapírok, amelyek a legkönnyebben, legkisebb költséggel elérhetők, és azok között még mindig vannak olyanok, amelyek nagyon vonzó reálhozamot kínálnak. Ugye az intézményi piacon azért egy nagyon erőteljes hozamcsökkenés valósult meg az elmúlt időszakban, ugye a 10 éves hozamunk 6% környékére szakadt be, és egyébként a német és a lengyel kötvények fölötti hozamfelárunk is beszűkült. Tehát akinek volt ilyen papírja, az már egy csomót nyert rajta. Én azt gondolom, hogy az állampapírpiacon is ez a hozam ralli vagy hozam csökkenésnek az üteme az azért konszolidálódni fog. Ugyanaz igaz az állampapírpiacra egyébként, mint a forint piacára, hogy a jó hírek azok be vannak épülve. Viszont középtávon, tehát néhány éves időtávon, hogyha elindul a konvergencia az euróövezet irányába, és nem azt mondom, hogy bevezetjük az eurót tuti biztosan 2030-ban vagy 31-ben, de hogyha hitelesen konvergálunk, akkor az a hozamoknak a további csökkenését fogja maga után vonni. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk, hogyha elhisszük azt, hogy euróval fogunk fizetni mondjuk a következő évtized elején, akkor egy mostani 10-15 éves állampapír már euróban fog lejárni. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk 6%-ot majd euróba fogok kapni euró csatlakozás után, szemben mondjuk az akkora várható 2,5%-os német állampapírpiaci hozammal.
1: Oda fogunk figyelni akkor itt a következő időszakra, a következő hónapoknak a gazdaságpolitikai, illetve jegybanki lépéseire. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy árpádkori monostor, amely már a 13. század vége előtt megszűnt, s amelyet sokáig hiába kerestek a régészek. Végül 2024-ben sikerült azonosítani a maradványait. A szegedszőregi monostor újabb feltárásán járunk a műsor első felében.
2: A 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy ott az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati abszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül. Ez egy NKA által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
1: Ezután az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról hallhatnak. Az épület egy része ma is áll, s a kutatásoknak hála egyre részletesebben ismerjük a középkori királyi székhelyet.
3: A visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő képített. Magának ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendég tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Végül egy régészeti kutatásról lesz szó, amelyet Szolnok középkori város magjában végeztek. A leletanyag hozzájárul a város múltjának, terjeszkedésének jobb megismeréséhez is.
4: Azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a törökkorban, ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Szegeden vagyunk, Szőreg városrész területén, itt a helyiek által monostordomnak nevezett területen, ahol valóban az Árpád korban a Szent Fülöp monostor állt valamikor.
1: Két évvel ezelőtt álltunk már ezen a helyszínen, az volt az itteni monostor feltárásnak az első évada, és ahogy látom, most azért elég szép nagy léptékben folytatták ezt.
2: Igen, igyekeztünk. Ugye az első évad gyakorlatilag arról szólt, hogy egyáltalán rá tudjunk jönni, hogy maradt-e valami ebből a monostorból, amit úgy gondoltak, hogy az utolsó kőig elpusztult, tehát ez volt az eddigi feltételezés, és 24-ben addig jutottunk, hogy megtaláltuk egy falnak két szakaszát is, amiket sajnos nem tudtunk akkor összenyitni a területen álló fák miatt, és hát az idei cél az volt, hogy ezt a fal szakasz teljes hosszába meg tudjuk kutatni, valamint az, hogy hát minél többet megpróbáljunk kideríteni abból, hogy ez mégis a templomnak melyik része, és milyen nagy lehetett maga a templom, milyen lehetett az alaprajza. Kicsit közelebb kerültünk a dologhoz, nem sokkal sajnos, mert úgy néz ki, hogy a vélekedés az helyes volt, és ez egy nagyon nagy templom lehetett. Egyelőre 21 méter van meg körülbelül ebből az északi falszakaszból. Sajnos az apszisa a templomnak biztosan hiányzik, hiszen ez a domb egy gyönyörű, nagy észak-délirányú homokhátnak a része, ami ilyen folyami hordalékból van, ezért a domb nagy részét már a 19. század, 20. század végén elbányázták útépítési célokra, úgyhogy itt van egy ilyen nagy leszakadt rész, sajnos a templom egy része ezzel biztos elveszett, úgyhogy mi próbáljuk megkutatni azt, ami még maradt belőle.
1: Itt állunk a feltárásnak a szélén, magasabban, mint ahogy a feltárt alapfalak vannak, és ha elnézünk a másik irányba, a nyugati irányba, ott is nagyon furán befordul a fal, lett volna egy nyugati apszis is.
2: Akár. Ugye 2024-ben egy egyenes falszakaszt találtunk meg egy sarokponttal együtt, ahol ilyen, ezt így nem látják most így, amit én látok, de hogy ezen, ezen az alapfalon keresztül fut végig egy gerenda ágy, és ott megtaláltuk egy keresztirányú gerendának is az indulását, és egy nyugati falszakasznak az agyag alapozását, valamint egy ilyen ferdén induló pillér részt, akkor ugye annyi látszott az egészből, ezért azt gondoltuk, hogy ez tökéletes, ez a templomnak az északi falát találtuk meg, a nyugati fal indulásával és egy sarokponttal együtt, amiből egy támpillér indul ki, ami valószínűleg már egy gótikus átépítésnek a része lehet. Hát idén ez annyiban módosult, hogy egy vihar kidöntötte ezt a fát, és annak a helyén pedig úgy látjuk, hogy a fal, amit mi egy támpillérnek gondoltunk, az bizony fordul és megy tovább. Úgyhogy most valószínűleg újra kell értelmeznünk teljesen, hogy melyik részét találtuk meg a templomnak, illetve hogy pontosan az alaprajzban milyen változások vannak. Annyit tudok mondani, viszont a 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmi erre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy ott az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati apszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül.
1: Éppen kérdezni is akartam, hogy ezek szerint akkor egyáltalán nem biztos, hogy most a templomon belül vagy kívül vagyunk.
2: Hát most igen, éppen ott tartunk, hogy most minden eddigi tapasztalatunkat és tudásunkat át kell értékelni erről a templomról, az a biztos, hogy ez egy templomfal, de hogy ez most, ez már egy belső osztófal és nem a főfal, vagy hogy egyáltalán, ugye ez így szintén ugye most nem látszik, de belül ilyen lizén a sorral tagolt, tehát így valószínűnek tűnik, hogy inkább ez egy osztófal, de akkor annak meg jó nagy volt egyébként, szép vastag széles, akkor hova tűnt a északi főfal, szóval itt az újabb kérdés, hogy miért pont ez marad meg belőle, és miért nem akkor az ennél valószínűleg jelentősebb északi külső fal, hát ezt most a következő években mind meg kell próbálnunk kideríteni, igazolni, úgyhogy nincs más hátra, mint még ásnunk el. Idén még megpróbálunk erre a nyugati részre rábontani, hát ha valami többet, sajnos nincs már sok időnk, májusban tudunk még itt ásni, amennyit tudunk, rábontunk erre a nyugati részre, hogy hát ha tisztázni tudunk valamit, illetve még talán próbálunk idén húzni egy észak-délirányú kutatóárkot is, hogy abba esik-e bele esetleg még valamilyen falszakasz, ami egy kicsit támpontot ad majd arra, hogy merre felé és hogyan kell ásnunk. Mindenre készek vagyunk, hogy kiderítsük, hogy nézett ki ez a templom.
1: Na, hogy megnézzük jobban ezt a falat, meglehetősen szokatlan a számomra, hogy itt az egykor benne futó gerendának milyen szépen megvan a lenyomata, még a fának a rostjait is lehet látni.
2: Igen, mivel ki volt szurkozva. Egyrészt ez a gerendágy, ez nagyon szépen, ugye a vakolada a malterba is látszik a nyoma, de a vízhatlanná volt téve szurokkal, ezért a szurok is ott látszódik még a gerenda ágyban, és abban látszik a gerenda lenyomata. Ez egy részen egy 32x32-es gerenda volt, a keleti részen ott valamilyen vastagabb falszakasz lesz, egy megerősítés, vagy talán ott kezdődik a. Hát ugye az egyik teória szerint az apszis indulásánál, keleti apszis indulásánál vagyunk, ott egy 38x38-as gerenda ágyat sikerült megfogni, sajnos abból a részből nagyon kevés maradt meg. Ez egy teljesen homok és lözdomb, úgyhogy valószínűleg ezzel sikerült így ebbe a nagyon mozgó, bizonytalan talajba merevíteni az alapot, egy stabilitást adni neki.
1: Ahogy lenézzünk ide az alattunk húzódó ásatási szelvényekbe, továbbra is rengeteg a temetkezés. Összesen most hányat találtak ebben az évben?
2: Még meg sem számoltam, 20-valahánynál járunk szerintem. Ugye az előző évadban azon a viszonylag kis területen 80 sírt tártunk fel, azt tudni kell, hogy ezek nem a monostorhoz tartozó árpádkori temetkezések. Szőreg település pusztává válik a török idők alatt, és az 1730-as évek végén telepítik újra. Akkor egyébként a dom nyugati végében most is látható pici falusi plébánia templomnak a maradványa miatt valószínűleg ezt a dombot nevezik ki, akkor a 18. században temetőnek, és egészen a 19. század végéig temetőként funkcionál, tehát itt több száz újkori sír van, ami sajnos borzasztó módon megbolygatta a területet, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon nehéz nekünk, hogy egyrészt számtalan sírt, újkori sírt kell feltárnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a falakhoz, még a falakat, az alapfalakat is szétverik egyébként a bizonyos pontokon a sírok miatt. Másrészt pont emiatt nagyon lelet szegények vagyunk, mert ugye nem minden mozdítható, ami mozdult kő, azt elvittek. Még ennek ellenére találunk még szorványként díszítő kötöredékeket, nagyon sokfélét, fehér márvány, vörös márvány, mindenféle kristályos mészkövek, amik csiszolva olyanok voltak, mint a márvány. Van egy zöld szerpentini darabunk, vannak faragványaink, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon gazdagon díszített templom volt. Idén, ami a legszebb talált ebből a szempontból, egy ilyen márvány nagyobb padló mozaiknak a darabja. Hát sajnos ez az újkori temető miatt mind eltűnik, hát ezt elhordják itt helyben, sajnos.
1: És hát gondolom, hogy akkor a monostor az tulajdonképpen benn van itt Szőregnek a lakóházaiba, vagy a lakóházai alatt alapban.
2: Igen, gyakorlatilag az 1700-es évek közepétől hordják el, amit addig nem vittek el, mert ugye ez a monostor elpusztul a 13. század végén. Onnantól kezdve folyamatosan hordják el a felmenő falakat. Valószínűleg a felmenő falból nem igazán van itt már semmi a 18. században, de ahogy megnyitják a temetőt, rájönnek, hogy itt még az alapozás szintjén, vagy esetleg a padló szinten még vannak olyan dolgok, vagy ugye akár Árpád-kori sírok itt a templom belterületén, ami még mozdítható, és azt elviszik, úgyhogy hát ez ilyen, sajnos ez az alföldi templomoknak a sorsa általában. A roppant kevés építőanyag miatt visznek mindent a helyiek mozdítanak, lehetséges, hogy itt a házakban sokkal több faragvány, meg padlólap, meg ilyen van beépítve, mint amit mi most itt találunk.
1: Hamarosan folytatjuk a szegedszőregi monostor feltárásán készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Kettőtársam továbbra is Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa. Árpád-kori temetkezést egyébként azonosítottak, vagy csak újkoriak voltak?
1: Egyelőre csak újkoriak voltak, de ahogy mondtam, az előző évadban úgy találtuk, hogy az a rész soha nem volt beépítve, hanem a temetőként funkcionált. Most ezen a részen szintén még nem vagyunk abban a mélységben, hogy azt mondjam, hogy a legalsó sírsorig nincsen más, csak újkor, de azért úgy tűnik. Nagyon mélyen beásták őket, és négy sorba fekszenek egymáson legalább, tehát hogy így van mit feltárni.
0: Talán 50 méterre lehet tőlünk ennek a szintén középkori plébánia templomnak a romja. Ez a két templom, ez állt egy időben?
1: Elvileg igen. Azt a kis templomot Thogmeyer Ottónak sikerült ugye rendesen föltárnia. Ő úgy találta, hogy az első periódusa ennek egy ilyen 11. század végi kis falusi plébánia templom, ami patkós szentélyen rendelkezett, és aztán volt ennek egy gótikus átépítése. Ez a monostor pedig nagy valószínűség szerint valamikor a 11. század végén, 12. század elején itt a fordulónál kezdett kialakulni egy marosmenti monostorlánc. Annak lehetett a tagja, tehát valószínűleg valamikor a 12. század elején alapíthat. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő, ez állt igen egy időben.
0: És akkor a 13. század végén el is pusztult ez a monostor?
1: Igen, el. Az utolsó említése 1247-ből való, innen ismerjük az egyik apátja Leontinusnak a nevét. Akkor tehát még bizonyosan áll a monostor, nagy valószínűséggel a 13. század végi kunlázadások alatt pusztul el, mint oly sok minden más is ekkor a környéken. Utána semmilyen forrás nem említi, nincs nyoma, úgyhogy valószínűleg ekkor pusztulhatott el.
0: Amúgy is nagyon forrás szegény ez a monostor, hiszen ugye továbbra se ismert, hogyha jól sejtem, az alapítójának a neve.
1: Nem, valójában 5-6 okleveles említése van, nem tudjuk az alapítás pontos dátumát, nem tudjuk az alapítót, tehát gyakorlatilag az ilyen kis apró töredékekből, említésekből próbálunk arra következtetni, hogy mikor alapíthatták, és hát arról is, hogy bencés, tehát ugye erről sincsen semmilyen adat.
0: Most milyen forrásból ásnak idén?
1: NK-s forrásból. Igen, ez egy NK által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
0: A városvezetés, illetve a szőregiek, ők mit szólnak a feltáráshoz? Ők is támogatják, hogyha anyagiakkal most nem is, de legalább lelkiekben?
1: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon lelkesek voltak. 2024-ben egy egész családi nap, ami a szomszéd falvakkal együtt volt, annak a végpontját tervezték ide, és akkor több ismeretterjesztő adást kellett helyszínen tartanom. A szőregi képviselő is nagyon érdeklődik a feltárás iránt. Ugye azt kell, hogy mondjam, ők nagyon örülnek neki, és nagyon lelkesek, tehát támogatnak minket ebben, hogy megkutassuk ezt a monostort.
0: Körülbelül egyébként a megkutatásra érdemes területnek mekkora részével végeztek idáig?
1: Hát a harmadával se. Az a baj, hogy kicsit nehéz meghatározni, hogy mekkora a megkutatásra váró terület, mert ez egy viszonylag nagy domb, de ugye egy részét, egy nagyon kis részét, de egy részét feltárták, úgyhogy egyik célunk például az lenne, hogy annyit tudunk, hogy ezt az egész dombot kerítette egy hatalmas nagy sánc árok, és még egy 1976-77-ben Thogmeyer Otto, amikor itt ásott, ő még megtalált egy téglakerítésnek a részét, ami szerinte ezt a monostor együttes, vagy ezt a monostor épületet kerítette. Sajnos arról elveszett a dokumentáció. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen szelvényt húzni még arra felé, hogy hitelesíteni tudjuk ezt a találatot, ezt a kerítés volt, és ha az megvan, akkor ezekből már talán le tudnánk határolni, legalábbis ki tudnánk számolni nagyjából a területet, amiről egyáltalán számolni kell. Idén, tavaly mi egyelőre pár száz négyzetméternél tartunk, tehát, hogy mint mondtam, nagyon lassú a sírok miatt, a számos sír miatt, de hát igyekszünk. És ez még sok év.
0: Hogyha május végén végeznek a feltárás idei évadával, mi lesz ezekkel a falakkal? Visszatemetik?
1: Vissza. 2024-ben úgy temettük őket vissza, hogy tudtuk, hogy akkor még rá kéne bontanunk, ugye, ha sikerül engedélyt szerezni a rossz helyen álló fák kivágására, amik helyett majd újakat kell ültetnünk, hogy muszáj volt úgy bevédenünk szalmabálákkal, fóliákkal, hogy ez nagyon könnyen újra bontható legyen. De annyira közel vannak egyébként a felszínhez, hogy az is látszódott, hogy ha még ilyen kemény telek lesznek, mint ami az idei volt, akkor ez a temetés és bevédés ellenére el fog pusztulni, a fagy már most látszik, hogy károkat okozott benne, ezért idén ezt a szakaszt legalábbis véglegesen temetjük vissza. Ha csak nem lesz egyszer a teljes területe olyan, hogy itt tényleg valamilyen műemléki állagmegúvást lehet csinálni, akkor mi most azért úgy temetjük ezt vissza, hogy rendesen, rendes földréteg alá, hogy ne sérüljenek tovább. Tehát nem lenne jó, ha már megtaláltuk, és úgy néz ki, hogy maradt ebből valami, hogy ezen miatt tovább romlana.
0: Azért, ahogy visszaemlékszem a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkre, akkor elhangzott az is, hogy a szőregiek szeretnének itt valamilyen látogatóközpontot, meg emlékhelyet.
1: Hát felmerült a lehetősége ennek is, nyilván, mivel mondtam, hogy nagyon tetszik nekik ez a feltárás. Az egy más dolog, hogy ahhoz még, hogy itten valami tényleg érdekeset és látványosat lehessen mutatni, ahhoz valóban még több évadnyi ásatást kell lefolytatnunk.

0: A szegedszőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon, Nagy Lajos király palotájával folytatjuk a közkincskeresőt.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infovonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egyre többet tudunk az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról, annak építési korszakairól. Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Idén van a 700. évfordulója Nagy Lajos király születésének. Itt Visegrádon látta meg a napvilágot. A ma látható visegrádi királyi palota mennyire felel meg Nagy Lajos palotájának?
2: Tulajdonképpen elég nagy mértékben, hiszen az a palota, aminek a romjait most látjuk, tulajdonképpen Nagy Lajos uralkodása alatt épül ki ebben a formájában. Ugyan általában ezt mindenki Mátyás király palotájának szokta nevezni, és valóban az utolsó nagy átépítése az Mátyás királyhoz kötődik. Viszont magának a palotának a szerkezete, az épületei, ezek mind-mind Nagy Lajos kori épületek. Mátyás nem annyira az építészeti vonásait, sokkal inkább a díszítését alakította át, vagy modernizálta a 15. század végén. Ezért is lényegében azt lehet mondani, hogy a visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő kiépített.
1: Amikor Nagy Lajos kisgyerek volt, akkor még egy teljesen más palota állt itt Visegrádon. Ő a palotáját együttemben építette föl, az új palotát?
2: Nem, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő egész életében a visegrádi palotát építette, és igazából a teljes befejezését már ő sem érte meg, hanem az már áthúzódott ugye a lányának, Máriának az uralkodására, illetve Zsigmond uralkodásának az éveire is, hiszen még ők is használták, mint királyi rezidenciaként is használták a visegrádi palotát. Valóban, amikor Lajos született, akkor ez a palota egy teljesen más épület volt, egy jóval kisebb, jóval szerényebb épület. Ugye első Károly uralkodása egy teljesen más típusú királyságot jelentett, mint Lajosé. Ugye ő alapvetően egy harcos király volt, aki az egész életét háborúban élte le. Ma úgy mondanánk, hogy hát ez egy meglehetősen macsó udvar volt, hiszen alapvetően férfiakból állt, akik a luxusra, a reprezentációra nem igazán adtak számára a hatalmat a katonai erő, és az a gazdasági erő jelentette, amit tulajdonképpen ő maga a saját két kezével és azokkal a lovagokkal, nemesekkel teremtett meg, akik az udvarát alkották. Bár Lajos maga is egy katonakirály volt, bár őt sokkal inkább nevezhetjük valóban lovag királynak, Lajos udvarában a nőknek sokkal nagyobb szerepe volt, mint Károly idején. Ugye az anyja gyakorlatilag a mi élete majdnem a végéig ott állt mellette, és nagyon nagy befolyással rendelkezett, de a felesége is, aki hát inkább a 70-es évektől szintén jelentős befolyást gyakorolt az udvarra, és hát ugye a három lánya, akik szintén itt a visegrádi udvarban születtek, és hát részben itt is nevelkedtek fel. Ez azért is volt fontos, mert Lajos rajtuk keresztül is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a királyi reprezentációnak. Persze ez nem csak személyfüggő, hiszen az egész korszak megváltozott. Ugye a 14. század első fele egy egész Európában egy sokkal puritánabb időszak volt, míg Lajos uralkodása a 14. század közepén egy nagy kulturális felvirágzást hozott, ami hát elsősorban persze ez Közép-Európára volt mondjuk így jellemző ez a felvirágzás, aminek a gyökerei ugye a 14. század elejének a francia udvarait, király udvarait, itt azért is csak udvarokról beszélek, hiszen akkor a pápai udvar is francia területen működött, és az is egy nagyon fontos példaképet jelentett, tehát ezek jelentették a példaképet. És ez egy olyan fajta luxust teremtett, ami részben az életszínvonalban, az uralkodó és az uralkodó környezetek életszínvonalában, részben pedig ugye ennek a megjelenítésében, a reprezentációban is fontos szerepet játszott.
1: Nagy Lajosnak a lányai meglehetősen későn születtek. Ezek szerint volt egy kései, immár a lányokhoz igazodó építési időszaka is a palotának?
2: Hát lényegében három nagy korszakra oszthatjuk fel a Lajoskori építkezéseket, sőt igazából négyre. Ugye az első korszak még a nápolyi háborúk előtti éveket jelenti. Lajos már akkor megkezdte az apjától örökölt, és egyébként akkor már hosszú ideje használaton kívülálló visegrádi palotának az újjáépítését. Ugye amikor Lajost megkoronázták 1342-ben, akkor már több éve a király királyi udvar fönt élt a Fellegvárban. Lajos azonban úgy tűnik, hogy tervbe vette, hogy leköltözik, megkezdte az építkezéseket. Ezek ugyan a nápolyi háborúk idején elakadtak több évig, de az 1350-es években valóban elkezdődött egy nagyon reprezentatív kiépítés egy olyan lakosztállyal, ami Lajos számára készült. Lajos ekkor éppen nem volt nős, ugye az első felesége az meghalt a pestis járvány idején, és hát a második házasságára még nem került sor. Ekkor gyakorlatilag egy olyan királyi lakosztályt alakítottak ki, ami csak a király egy személyes használatára szolgált, de hát amint megnősült, ugye ez már is kisinnek bizonyult, és még az 1350-es évek közepén megkezdődött az a nagy építkezés, ami már a király és a királyné együttes igényeit vette figyelembe. Majd, amikor ugye 1370-ben megszületett az első lányuk, és hát azt ugye hamarosan követte két másik lány születése is, már ez a palota is kicsinek bizonyult, és egy olyan lakosztály rendszert kellett kialakítani, ami egyrészt ugye a kislányok elhelyezésére is megfelelő volt, másrészt ugye Lajos felesége Kotrományi Erzsébet igazából a lányok születésétől kezdve lett igazi politikai tényező, attól kezdve rendelkezett udvartartással, sokkal jobban megnövekedett a szerepe, és sokkal monumentálisabb, és hát gyakorlatilag a királyihoz mérhető pumpájú lakosztályt alakítottak ki számára.
1: Az átépítéseknél melyik irányban terjeszkedtek? Új szárnyakat építettek, vagy pedig fölfelé? Tehát emeleteket?
2: Először, tehát az első nagy átalakítás 1350-es évek, ez egy teljesen új épületet jelentett. Ugye a legelső palota, amit Lajos itt felépített, az tulajdonképpen a már a 40-es években elkészült körítőfalak mellé felhúzott elalakú épület együttes volt, nagy teremmel, lakosztállyal és egy toronnyal, és ezt alaprajzilag bővítették egy egészen más típusú középudvaros négyzetes palotával. Ugye ez az építkezés, ami minden bizonnyal ahhoz a János Kőfaragóhoz köthető, aki ebben az időben, az 50-es években jelenik meg a király környezetében, és ez az az építkezés, ami ugye nagyon fontos párhuzamokat mutat az ugyanebben az időszakban képülő Diósgyőri és Zólyomi várpalotákkal. Majd az utolsó nagy építkezés, tehát az 1370-es évek első felében folyó építkezés, az már ennek a középudvaros palotának a kibővítése, egy újabb emelettel falu kibővítése volt, azonban ugye ez nem csak egy emelt ráhúzást jelentett, új kerteket, vízvezetéket, diszkutakat készítettek, de úgy tűnik, hogy nagyon erős francia hatás volt. Ugye valószínűleg nem véletlen attól, hogy Lajos első lányát, ugye Katalint eljegyezte ugye a francia trónörökkössel, Orleáni Lajossal, és hát ekkor egy igen intenzív diplomáciai kapcsolatfelvétel indult meg a 70-es évek elején Franciaországgal, és az akkoriban elkészülő Louvre-nak a hatása érződik itt a 70-es évek elején folyó visegrádi építkezéseken.
1: Ugye ez a négy korszakos palota, ez jóval részletesebb, meg jóval bővebb, mint amit most Visegrádon járva, akár még a kiállítási anyagból is meg lehet ismerni. Be fogják ennek a történetét mutatni valamikor? Ugye akár hozzá lehetne kapcsolni ez a Nagy Lajos 700-hoz is.
2: Igen, hát pontosan ez a terv. Ugye a Nagy Lajos 700 évfordulónak az egyik legfontosabb eseménye az éppen egy olyan bemutatónak az elkészítése lesz, ami most éppen ezen dolgozunk, ami ezt a Nagy Lajos kori palotát fogja bemutatni, lehetőleg minél élménykeltőbb módon. Tehát ugye ennek nagyon gazdag építészeti emlékanyaga maradt ránk, ugye itt elsősorban a kutakra gondolok, amik tényleg európai és egyedülálló gazdagságát adják ennek a korszak építészeti dekorációjának, és ezek a kutakkal együtt magának, ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendégek tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Szolnok egykori középkori városmagjában kutattak a szakemberek. A feltárás vezetőjével, Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt vagyunk Szolnokon, a Jókai utca 4-es számú telken. Ez Szolnok belvárosa tulajdonképpen, a történeti település magnak a nyugati szélén vagyunk, és mellettünk húzódott a török korban a várostövező sáncárok, és a belső oldalán az egysoros palánkfal, amivel védték a várost a törökök.
1: Ez a telek pillanatnyilag üres. Mi állt rajta a középkorban? Egyáltalán ez a városfalon belül volt?
2: Így van, pontosan a városfalon belül volt, a város szélén vagyunk, a történeti település magban, és azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a török korban? Ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkeszteni a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Viszont, hogyha benézünk ide a telekre, akkor láthatjuk azt, hogyha épület nem is állt, azért voltak itt különböző dolgok, például az ott egy kút lenne?
2: Igen, ez egy téglával bélelt kút, egy méteres átmérőjű, és 5 méternél kezdődött a vízoszlop, ami másfél méter vastagságú volt, és azt leszivattyúzva az elmúlt napokban végeztük le ennek a kútnak is a kutatását, és sikerült nagyon értékes 19. századi lejtanyaghoz jutnunk a feltárás során.
1: Ezek szerint a kút maga akkor nem középkori volt?
2: A középkori épületeket igazából nem találtunk, épületrészeket. Itt egy 19. század végén épített, alápincézett polgárház állt, amit a város egyik jelentős, tehetős szakembere által készített téglákból építettek. Úgy hívták az urat, hogy Sevcsik István, és az ő monogramos tégláit találtuk meg a szétbontott házban és a pincében is, és igazából a régészeti kutatás maga is ez az épület bontáshoz kapcsolódott. Leszettük a munkátok során, a bontási munkátok során a pincének a falait, és ezáltal a metszett falak nyitottá váltak, és tudtuk tanulmányozni a rétegsorokat, tudtunk mintákat venni, és tudtunk részleges feltárásokat is végezni a területen. Megállapítás nyert, hogy az egyik metszett falunk, ami a pince déli falát fette, az 3 méter vastagságú volt, és ebben 20., 19., 18. századi rétegeket találtunk, tehát a török rétek ez alatt helyezkedtek el. A másik metszetfalunk, ami a pince nyugati falát zárta, az durván 2 méter vastagságú volt, és ott 150 cm mélyen tudtuk megtalálni a törökkori rétegeket. Ez azért fontosak ezek a rétegtani megfigyelések, mert ilyen ismeretekkel korábban nem rendelkeztünk a történeti település magra vonatkozóan, és így nem is tudtuk, amikor beruházások történtek itt, hogy tulajdonképpen a régészeti örökség az megsérült-e, vagy pedig éppen maradhatott.
1: De ezek szerint akkor meglehetősen vastag modernkori feltöltés van Szolnok belvárosa fölött. Mekkora volt egyébként a történelmi középkori szolnoki belváros, vagy Szolnok városa?
2: Durván olyan 12 hektáros volt ez a történeti településmag, és ahogy említettem, itt a városárok által övezett területről beszélünk. Ez nyilvánvalóan a késő középkorban még nem volt teljesen beépítve, még a török korban sem volt igazán, de a török korban volt, azt kell, hogy mondjam, leginkább beépített, akkor a zagyvaparti rész, a tabáni rész is akkor jött létre, de ugye tudjuk, hogy Szolnok a török birodalom északi végvidékén talál volt, tehát itt mindig voltak kisebb-nagyobb rajtütések a 16. században az Egrivár részéről, tehát itt az állatállománynak is helyet kellett engedni a város területén, a védett területen, tehát ami nem a védett területen volt, az közvetlen veszélynek volt kitéve a 16. 17. században, tehát jóval nagyobb területet kerítettek le valójában, mint ahol laktak.
1: Ismert egyébként a középkori Szolnoknak mondjuk az utca szerkezete? Van ezzel kapcsolatban bármilyen adat?
2: erről csak rekonstrukcióink vannak és elképzeléseink vannak. Tudjuk, hogy a városnak a két jelentősebb épülete, a gótikus plébánia temploma és a Pálóci udvarház hol helyezkedett el, és ezek adták a lehetőséget arra, hogy elkészítsünk egy útvonal rekonstrukciót is, illetőleg meghatározunk, hogy hol volt a piac tere, a vásártere a középkori Szolnoknak. Ez tulajdonképpen a török kor végig nem is változott. A török kor végét követően történt egy nagy cezúra, amikor a visszafoglaló háborúk idején, viszonylag korán 1685. október 18-án visszafoglalják Szolnokot, és ez gyakorlatilag Buda visszafoglalását előzte meg, bekerítését előzte meg, és akkor a várost azt lerombolják, és oda is védműveket építenek, és élelmiszer és katonai raktárakat építenek erre a területre, és egyedül a Tabán városrész maradt meg, egészen a 20. század elejéig megőrizte a telekosztását és utca szerkezetét.
1: De ugye a mostani jelenkori szolnoki városmag az lényegesen nagyobb, mint a középkori volt, tehát például a főtér is kívül esik rajta.
2: Így van, de a mostani utcahálózat kiépülése az a 18. században történt meg. Most is, ahol itt vagyunk a Jókai utcában, lehet látni, hogy ez a várost kelet-nyugati irányban átszélő Kossuth úttól északra nyíló derékszögű utcák sorozatának az egyike, aminek egyébként a koróikorban katonaváros volt a neve. Tehát itt a várban szolgáló opsitos katonák, akik megházasodtak, itt telepedtek le ebben a városrészben. De ez egy teljesen modern utcaszerkezet, és teljesen modern telekosztás már, mint 18. századi. És ahogy helyesen mondta, maga a mostani fűtere is Szolnoknak már a történeti település magon kívül attól nyugatra helyezkedik el.
1: Most meg volt az első, hogyha úgy tetszik, precedens ásatás Szolnok középkori városmagjában. Várhatóak egyébként újabb feltárások, amiknek az apropóját ugye nyilván elsősorban közműmunkák adják.
2: Közműmunkák és házépítések. Mellettünk található például a megyei ügyészségnek az épülete, ami 15 évvel ezelőtt épült, nem volt még régészeti kutatás, egy alápintézett mélygarázsal ellátott épületről beszélünk. Nyilván, hogyha ez most épülne meg, ezt már nem lehetne elvégezni ezt a munkát régészeti megőrző, régészeti feltárás nélkül. Egy nagyon izgalmas és nagyon frekventált helyén vagyunk Szolnoknak, és itt több utcát is érint ez az egész védettség most már, amit sikerült elérni, és itt régészeti kutatás nélkül a közeljövőben már nem lehet semmilyen munkát végezni, főmunkát végezni ezen a területen.
1: Szolnokon Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai vendége Dankó Dalma, aki a Szőnyi István Emlékmúzeum igazgatója Zebegényben, és különösebb apropója nincsen a beszélgetésünknek, ha csak nem az, hogy tavasz van, és egyre többen áramlanak valószínűleg a Duna kanyarba és Ejtik útba a Szőnyi István Emlékmúzeumot, úgyhogy azért gondoltam, hogy kifagatom Dalmát, hogy mit láthatunk, hogyha ellátogatunk a kis ékszerdoboz múzeumába, ami a világ egyik legtündéribb helye, azt el kell mondani, és hát, hogy milyen programokat csináltok mostanában, meg mit terveztek nyárra, említetted, hogy nyáron több különleges kiállítás is lesz, meg is beszéltük, hogy akkor majd külön is találkozunk itt a stúdióban, de most azt mesélt, hogyha most kimegyünk a múzeumba, akkor mit látunk Zebegényben?
2: Hát, nagyon köszönöm a lehetőséget, meg ugye ezeket a kérdéseket is, mindenre van válasz. Most tényleg elindult ugye ez a tavaszi pezsgés, a Dunakanyarba tényleg egyre több kiránduló jön. Nálunk a fő szezon, miután mondhatni nem szezonálisan működő intézmény vagyunk, de nekünk van egy téli nyitvatartásunk, meg egy tavaszi, tavasztól őszig terjedő nyitvatartásunk. Most már a teljes nyitvatartásban, ugye csak hétfő kivételével minden nap látogatható 10-től 6-ig a múzeum. Ugye tudni kell erről a múzeumról, mondhatod, hogy egy ékszerdoboz, tényleg az, és egy nagyon összetett dolog, minél tovább vagy régebb óta vagyok itt, ugye annál inkább...
1: Mióta vagy?
2: Most már ez a negyedik évem, és ugye egyre szorosabb kapcsolatom van a múzeummal. Nem tudom, hogy más nagyobb múzeumokban dolgozó embereknek milyen viszonyuk van ugye a saját gyűjteményükhöz, vagy a saját múzeumukhoz, de ez ugye annyira, tehát ez egy lakásmúzeum is egybe, valamikor ez ennek a művésznek, a Szőnyi Istvánnak és a családjának az otthona volt. Tehát van egy Kós Károly által némileg polgári nyaralóvá változtatott egy ilyen nagyon-nagyon szép régi parasztház, egy igazi ilyen művészmillió az udvar hátsó részében, egy még a család által építetett nagy műteremépülettel, ami szintén, bár sokak számára furcsának tűnik, ugye egy téglaépület, hogy oda van ragasztva ez a házhoz, de mégis az is egy nagyon fontos hely, építészeti szempontból is. Tehát az igazság, hogy az egésznek van egy ilyen nagyon jó kisugárzása, ugye dombra fölkúszó kertjével, ahol Szőnyi rengeteget festett, alkotott, ugye nézte a Dunakanyart. Jelenleg egyébként nálunk még tart egy olyan kiállítás, ami szintén egy, mert nagyon sokat kísérletezek, vagy hát próbálok mindig valami új dolgot kitalálni így a következő évre. Ugye a kezdetben ugye szisztematikusan haladok egyébként a gyűjtemény, grafikai gyűjtemény anyagának, így a tematikus bemutatásával volt. Falusi élet.
1: Ami egy kicsit egyébként egy ilyen marginálisabban kezelt
2: hát
1: téma.
2: Amúgy maguk a grafikák. Hát
1: Szőnyi esetében, igen. Nem onnan ismerjük elsősorban.
2: Igen, de Szőnyinek egyébként a grafikai munkái azért nagyon jelentősek. Egyrészt például a gvassai gyönyörű, teljes értékű kisméretű festményekként értelmezendők, nagyon fantasztikusak, és nagyon termékeny festő volt, és ő mindent, gyakorlatilag mindent jegyzetelt, ilyen vizuális jegyzeteket készített, minden, ami körülvette őt, hát nyilván zebegényi témákról elsősorban, de hogy ezeknek a bemutatása, vagy a tényleg a tematizálása egy külön élmény, és külön feladatot is ad. Emellé most tavaly év végén bejött egy olyan hát próba, vagy lehetőség, aminek egyébként volt előzménye még bőven előttem, ez a mester tanítvány, vagy inkább követő és Szőnyi. Tehát egy kortárs szobrászművész, akinek pompás grafikái vannak, Nagy Attila. Ő maga érez nagyon sok kapcsolat, kicsit misztikus is, amúgy ő készítette el a Szőnyi portrészobrát, ami Zebegényben látható, ismerte a családot, illetve Szőnyi István lányát, és maga Szőnyi Zsuzsa dicsérte meg ezt a portrészobrot annak idején, hogy a legjobb, amit az apjáról készítettek. Tehát ez az ő alkotásai szobrai, állatábrázolásai, tájábrázolásai szerepelnek most együtt Szőnyi hasonló témájú alkotásaival, grafikáival, aminek ugye a címe panteisztikus párhuzamok. Ez még most március közepéig 15-ig látogatható, látható. És nagyon érdekes, hiszen ugye bekerültek az időszaki kiállító térbe ezek a szobrok is, és olyan állatszobrok, illetve állatábrázolások, és Szőnyi is, és ő is nagyon erős ez a közös pont, hogy belelátnak olyat a természetbe, vagy egy állatba, amire még azt sem mondanám, hogy emberi, de mindenképpen nagyon személyes, és tényleg amit csak ők vesznek észre, és ez mind a kettőjükre nagyon jellemző, meg ez a kicsit, ez tényleg ez az szinte szakrális, vagy ilyen áhítattal átitatott állat, tájrészletek, fák, ami számomra, és ez egy kicsit kapcsolódik majd a jövőbeli, vagy az idei tervekhez, például a Szőnyi fái, mondjuk például az Új Tátra füredi grafikái, ahol szerepelnek fenyők. És ezt mindig kiszoktam emelni, hogy korai mű, tehát még nem is az az érett Szőnyi alkotás, nem annyira rutinos, 22 évesen készítette ezeket a rajzokat, mikor TBC miatt a frontról, előtte már 2 éven át harcolt az első világháborúban, rögtön a háború elején őt besorozták, és Új Tátra Füreden kezelték őt a tüdőbetegsége miatt. És akkor készített rengeteg hát katonaportrékat és nyilván betegtársakról, de sok természetet, fát, növényeket. És a fái azért meghatóak így számomra, mert hogyha összekapcsolom azzal, amit már időskorában írt a lányának, hogy a Kodály-köröndön sétálva mindig látott egy platánfát, és írja neki, hogy szép az, amikor elhullatja a leveleit, szép, amikor kopál, amikor ügyezik, akkor a legszebb, de hogy minél többet nézem, annál inkább megtaláltam benne magamnak Istent. Uh-huh. Tehát, hogy ezért ez a szakralizálás meg a természettel volt, ez egy kicsit ilyen panteisztikus összekötődés, ez nagyon jellemző rá, meg a természet iránti imádat, áhítat, és ezeknél a korai Új Tátra füredi fenyőknél valahogy ennek egy ilyen nagyon korai előzményét látom, ahogy ugye elképzelem ezt a kétszeresen is halálveszélybe, vagy élet veszélyben lévő fiatalt, aki ugye 1 évet jár Ferenczi Károly osztályában, művész osztályban, a képzőművészeti főiskolán, rögtön a háborúba folytatja már a 2. évet, és hogy nagyon hektikus, zaklatott ugye a pályakezdése is, a történelem. Uh-huh. Ről tudjuk, hogy miért, meg az ő élettörténetéből is, és hogy mégis, amikor ezt a fát rajzolja, szinte érezni azt, hogy valaki, aki rá, oda van kényszerítve a földre, és lőnek rá, és ő is lő, és helyt kell állnia, és nagyon fiatal még, tehát ennek a félelme, ez a fajta elvágyódás, amikor végignézünk ugye egy fatörzsén, és ugye amit kiállítottunk, például az Új Tátra füredi fenyők, ahogy így fölemeli az ember a tekintetét, tényleg mint egy gótikus templomnál, hogy fölviszi az égig a szem. Tehát, hogy szinte érezni azt, hogy nagyon sok hát érzelem meg gondolat van ezekben az ő képeibe, ez nagyon jellemző, ugye Szőnyire, ő nem egy naturalisztikus festő, nyilván valóságból kiindul, mindig fölismerhető a motivum, de már fiatalon is érezhető ez. Úgyhogy itt igazából ez az, amit most márciusban zárunk, ezt a panteisztikus párhuzamok kiállítást, ahol tényleg rengeteget lehetne még így a pici részletekről, meg egy-egy Szőnyi, illetve Nagy Attila alkotásról beszélni.
1: De milyen érdekes egyébként, hogy arról beszélünk, hogy egy festő központi témája tényleg a természet, és a természet valahogy az istenivel köti össze, azt próbálja megfogalmazni a művészetével, és hogy manapság ez mint téma mennyire nevetségesnek tűnik, hogyha egy kortárs festő próbál ilyet, illetve hát nem tűnik szerintem nevetségesnek, de sokan nem fogadják el, mint témát, mert hogy nem elég pörgős, nem eléggé reagál a szociális problémákra, nem eléggé ez, nem eléggé az. Milyen érdekes, hogy itt teljesen valid mondjuk egy abban a korban, vagy egyáltalán Szőnyinél.
2: Egyébként Szőnyinél nagyon érdekes az, hogy ő nem egy túl gondolkodó festő, viszont az eszményített valóság, amire persze most egy pszichológiai megközelítéssel mondhatnánk azt, hogy aki traumatizálódik az első világháborúban, nem véletlenül menekül a természetbe, találja meg ott a saját idilli világát, a saját árkádiáját, ahogy szokták mondani, tehát őnek is vannak ugye nagybányai gyökerei, közel áll hozzá a természet, festésmód, és akár Kortársa Egri József, a Balaton festőjelet, ő a Dunakanyar festőjelet, de az az elköteleződés városi születésű, újpesti születésű
1: és fiú
2: volt, és igazából ő a házasság révén került Zebegénybe, de nagyon megszerette, és ugye többször is hangsúlyozott a nyilatkozó, hogy mindent megtalált ott. Neki ez így egybecsengett az életével, tehát akkor lett úgymond családfő, neki már volt ugye 16-ban pont az első világháborút egy szerelme, akitől lett egy kislánya, tehát az apa már korábban lett, de nem férj és nem családfő, és az Ebegényt is ugye a Bartóki Melinda révén, az ő vele kötött házasság révén és a két közös gyerekükkel együtt találta meg az Ebegénybe, és hogy ez az intenzív kapcsolat aztán, amit szerintem tudatosan épített, hiszen örök témát ad a természet, és ő nagyon ráállt arra, hogy ami kezdetben lehetséges, hogy egy traumatizáltságból is fakadt, tehát ezt nem is kell nagyon magyarázni, sokan voltak ugye a kortársai között, akik hosszabb, rövidebb időre a kertjeikbe, a természetbe húzódtak be, és találták ott a témákat. Ugyanakkor ez számára egy egész életprogramot adott, egy művészi programot, hiszen mindig újabb és újabb témákat fedezett föl, tehát itt tényleg nem ragadt le, bár soha nem unta meg a Dunakanyart festeni, de hogy ő tovább ment ezen, tehát a falusi emberek tanulmányozása, meglesése, ez nyilatkozza is, hogy a kukucskálásra ott az Ebegényi ház nappaliának az ablakába kapott rá, amit egyébként még a Varos utcába költözve a nagy műterem lakásból is csinált, mondta, hogy ő szeretett úgy nézelődni, mint ezek a fotósok, direkt nem lesi fotós mondok, meg paparazzó, hanem természetfotós, akik mondjuk beássák magukat nyakig a sivatagba, és akkor nézik, hogy egy szöcske arra jár, és megvárják türelmesen, hogy a legtökéletesebb fotót vegyék. Tehát ő hasonló módon szerette, anélkül, hogy őt lássák, akár a családját, a feleségét, amint ágyaz, szinte észrevehetetlenné válva húzódott be így a háttérbe, és nagyon sok mindent megfigyelt, és mindent ugye rögzített ezeken a vázlatokon, ebből születtek ugye a képei. De hogy visszatérve tényleg erre a természettel a kapcsolatban, ő örökre köteleződött emellett, és igazából tényleg a műalkotásainak a jelentős alkotásának a nagy része tényleg Zebegényhez is köthető, és itt azért rákapcsolódnik arra, hogy a kiállítási terveink ugye idén nem is olyan sokára, de májusban fog nyílni a Vigadóban, a Pesti Vigadóban Magyar Művészeti Akadémia fogadja be, meg támogatja is, illetve még a Polgári Művészeti Alapítvány is támogatójának a kiállításnak, tehát egy nagyszabású szőnyi kiállítást tervezünk Bodnár Zita társkurátorral. Egy több, tehát a tematik abszolút Zebegény köré csoportosul, és több altematika, résztematika lesz, és igyekszünk közgyűjteményekben, tehát nyilván nem állandó kiállításokban, vagy kiállításokban szereplő műveket kölcsönkérni, azokat kiállítani, és úgy, hogy egy kicsit illusztrálni azt, és megmutatni, hogy nálunk ugye a rengeteg grafikai anyag szinte végigvezet egy alkotói attitűdön, egy folyamaton, nagyon jó érdekes megfigyelni, hogy mikor mit tart meg, mit hagy el, hányféle technikával, grafikai technikával készít elő egy nagyobb képet, és hogy ezeknek a úgymond grafikai anyagai, amik szinte, hát vagy hasonló témák, vagy teljesen egyező tematikák, vagy motivumokra épül, vagy kompozíciók, hogy ezeket egyszerre mutatni meg, ami szerintem azért is nagyon izgalmas, nem csak, hogy olyan festményeket lehet majd látni, amik tényleg raktárakban, illetve tényleg nem szerepelnek úgy kiállításon, és ritkán,

0: hogy mennyire izgalmas az, hogy ezeknek a technikái, vagy az, hogy megérezzünk egy érzelmet, vagy egy hangulatot, egy nagyon összetett, komplex hangulatot minden szőnyi műben, és ahogy épülnek ezek, és ahogy esetleg megragad egy-egy momentumot, azután vagy visszaköszön, vagy egy picit módosul már a végleges táblaképen, de hogy maga a folyamat nagyon izgalmas.
1: Egyébként a közönség a művészetének melyik részét szereti legjobban? Mit keresnek, amikor kimennek látogatni?
0: Nálunk, a mi múzeumunkban ugye kettős a hatás. Az egyrészt lenyűgözi őket ez a, már eleve a veranda, tehát az egy tényleg egy annyira magával ragadó hangulatot áraszt, a család is imádta. Ugye ez adódott abból, hogy Kós Károlyt kérte meg még Szőnyi Apósa, Bartók József, hogy egy picit polgári nyaralósítsa, vagy alakítsa át. Hozzáépítettek ugye az utcafront felől egy kis szobát, és hogy ezáltal létrejött egy ilyen nagyon intim tér, egy ilyen elalakult tér, gyönyörű vadszőlővel befutatva, tehát az a látogató kedvenc helye. Uh-huh. És bent is a ház, ugye ezzel a nagyon megkapó ilyen hűvösség, ez a nyugalom, és ugye amit szoktunk érdekesnek találunk, hogy tehát egyfelől ugye ezt keresik, vagy ezt fedezik föl
1: a
0: maguknak.
1: Lakótereket is.
0: Igen, tehát magát ezt a lakásmúzeumságot, a tárgyakkal, a Biedermeier bútorokkal, a Szőnyi műteremmel, tényleg a Szőnyinek olyan apróra hegyezett szeruzái is megvannak, ebből is látszik, egy egész jellem kirajzolódik, hogy ő az utolsó centiméteres szeruzát is még elrakta, mert még azzal is lehet rajzolni, mindent újra hasznosított. Tehát ilyen nagyon érdekes szemléletmódú, vagy olyan, tehát ezekre az egyediségekre, ezekre a kis, mint az ember valakinek a lakásába elmenne látogatóba, de már az illető ugye nincs ott, nem ő nyitja ki az ajtót, tehát tényleg megvan ez a megállt az idő feeling, és hogy emellett természetesen a táblaképek egy nyilván zebegényhez kötődő témák elsősorban, de még zebegény előtt is. Tehát egy maguk a táblaképek leírnak egy ívet, mondhatni nagybányai tanuló évek, meg az a korszaktól kezdődően egészen a 60-a, tehát a halála évéig, 1960-ig, és maguk a grafikák, ugye azok nincsenek az állandó kiállításban, az viszont tényleg folyamatosan tematikus egységenként kerülnek kiállításra, és ezt tényleg azt mondtam is, hogy ez nekem egy ilyen nagyon fontos célom, mert hogy abból rengeteg van a gyűjteményben, és hát szintén ugye ritkán mutatkozhatnak meg így a közönség előtt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, összetett hatású hely, és nagyon sokan egyébként fölmennek a kertbe, keresik azokat a helyeket, ahol ő ült, mert fotók is vannak természetesen a házban, családi fotók, ahol lehet tanulmányozni, hogy ő hogy kötötte be a tehenet az istálóba, a másik kezébe tartotta a festőládikát, és már ment föl a lépcsőn festeni. Több anekdota, ugye kirakva az ő nyaraikról, tehát ahova egyébként a úgymond zebegényi művész kolónia, barátok, a festőtársak, Berény Róbert, Bernát Aurél, és sorolhatnám hosszan, jöttek családostul ugye a két világháború között. Tehát ennek az egésznek ez az öröm, ott lét, a nyarak, a falu, a természet, tehát ez valahogy ott megmaradt, és összehasonlítottam egyébként így, mikor Dél-Franciaországban volt alkalmam, például a Renoir házat megnézni, tényleg gyönyörű ezekkel az olajfaligetekkel, azok abszolút autentikusan megmaradtak, gyönyörű az épület, tényleg sugározza ezt a hangulatot, a pici pavilon is megvan a kertben. De hogyha bementünk, ugye ez egy újra gondolt belső tér, minimalista mondhatni idézőjelbe, tehát hogy tényleg van egy koncepció, kevés tárgy van visszatéve, nagyon kevés kép, vagy nagyon kevés alkotás, mondhatni meg rajzok, meg stb. És hát ugye több ilyen hát múzeumot, ami kicsit ez a, úgymond az otthona volt a művésznek, meg a műterme típusú helyen jártam, és azt figyeltem meg, hogy mindig nagyon ízléses, nagyon gazdag, tehát nagyon informatív, de valahogy ez a hazamegyek, leveszem érzi. A papucsomat, fölveszem, vagy a cipőmet, belépek, tehát szinte ez az érzés fogja el szerintem nálunk az embereket, én legalábbis ezt erősítem mindig, hogy ez ugye hazajöttem, otthon vagyok, vagy vendégségbe jöttem, de mégis szeretnek, hogy ott legyek. Ugye a veranda, mondom, már eleve, mint fogadótér.
1: Hívogató.
0: Ezt. Igen, hívogató. Úgyhogy, és most például idén egyébként még az is fontos számomra, mert ugye mindig vannak ilyen központi témák, ez az otthon, ugye ez megmarad, ez a lakással, a házzal, ez így adja magát, ez az otthon, ez a lakás, múzeumság, a tárgyak. Most például a könyvtárat is föl akarjuk majd dolgozni egy ilyen tematikus program keretében, az is nagyon sokakat érdekel. Hanem, hogy amit idén, az nagyon kiemelt, és már volt is egy kiállításunk, az Erzsébetvárosi zsidó történeti tárban, a Csányi utca 5-ben egy Nem csak festő című kiállítás, amit egyébként most annyi, hát nem volt olyan sokáig, ez egy időszaki kiállítás volt, gyönyörű helyszínen,

0: Nagyon szép. Gettó felszabadulásának a napján, egyébként Szőnyi születésnapjával egybeeső napon, január 17-én nyílt, és csak február elejéig volt látható, de mi ezt még egy picit meg fogjuk most ismételni nálunk, az anyagot még kiállítjuk, hiszen akik nem láthatták, hogy meg tudják még nézni, úgyhogy ez is lesz még március után egészen májusig kihúzódva, de hogy az a nem csak festő, ugye egy nagyon fontos, Szőnyi ebben szerintem nem volt, hogy is mondjam, kevés olyan művészről tudok, illetve nyilván léteznek, de ő mélységes humánumáról és az embermentő tevékenységéről is ismert, egyébként nemzetközileg is, hiszen voltak megkereséseink Franciaországból is, akik pontosan elolvasva az ő élettörténetét, az, hogy zsidókat mentett, rengeteg embert mentett meg hamis papírokkal, a családja segített ebben, többek között ugye a Jolán lánya és Péter fia lesz egyébként az ő születésének a századik évfordulója kapcsán, úgymond a mi Zebegényi Múzeumunk időszaki kiállításának a főszereplője májustól, hiszen róla keveset tudunk, és neki egy gyönyörű története van egyébként, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy majd ez is izgalmas lesz, hogy hogy jelenik meg a kiállításban, ő sokat fotózott, egy antik paté kamerával, egy kis filmfelvevővel családi videókat készített már fiatalon, tehát őt a fotó és a film nagyon érdekelte, ezek a tárgyak, meg ezek a képek, meg 9,5 mm-es filmek, ezek is meg fognak jelenni a kiállításban, most dolgozzuk, digitalizáljuk őket, most dolgozzuk fel őket, illetve hát egy csodálatos szerelmi történet, ugye a Párizsban élt Hantai Simon festőművész, az ő felesége Bíró Zsuzsa, most 100 éves, vele is most egy riportot szeretnénk készíteni, részben archiválni, dokumentálni ezt az egész időszakot, tehát ő az a Szőnyi Péternek volt a nagy szerelme, fiatalkori, gyerekkori szerelme mondhatni, és már most így az első részletek, vagy amit eddig tudni lehetett az alapján, nagy izgalommal várjuk ezt a találkozást, mert hogy ő bizony, hát számára egy óriási tragédia volt, vagy dráma, hiszen azt említettem még korábban, hogy Péter túlélte a világháborút, rengeteg embert mentett meg az apjával és a család többi tagjával együtt, ezért egyébként ugye 86-ban a Yad Vashem kitüntetést is megkapták Izrael államtól. Tehát, hogy ő is hasonló kvalitású ember volt, mint az apja, és a családjának ugye többi tagja, és Zsuzsát ő mentette meg, nem csak hogy a szereme volt, de az életét is köszönheti neki Zsuzsa, és hogy ez az egész egy ilyen nagyon csodálatos történet, amit most ugye az ő születésének a századik évfordulóján ki akarunk bontani, és mondtam, hogy a Szőnyinek ez a Nem csak festő című kiállítása, és ebbe az irányba bontakozódott ki, tehát, hogy egy embert is bemutatni, nem csak egy alkotót, a csakot azt idézőjelbe kell érteni természetesen, hanem hogy az ő komplex személyiség, meg egyáltalán az a egy olyan történelmi időszakban, amiket ő ott végigélt, meg személyes tragédiák, hogy tudott megmaradni valaki ennyire higgadtnak, ilyen nagyon stabilnak, és egy lírai festőnek, mert hiszen még a Péter fia halála után is, ha megnézzük az alkotásait, nincs törés. Tehát ez a fajta líraiság, ez az életszeretet, ez a szépségnek, meg a természetnek az imádata, ez az összehangolás, harmónia, ez tényleg végigkísérte az egész életét.
1: Hát ez nagyon, nagyon izgalmas, és annak örülök, hogy még akkor lesz nyáron ez a kiállítás, aminek kapcsán megígérem, hogy ismét találkozunk itt a rádióban, és akkor arról is részletesebben tudsz majd még mesélni. Addig pedig mindenki menjen Zebegénybe a Szőnyi Emlékmúzeumba, a Szőnyi István Emlékmúzeumba, ahol Dankó Dalmával is találkozhat, meg szoktál vezetéseket is tartani. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Dankó Dalmával, a Szőnyi István Emlékmúzeum vezetőjével, igazgatójával beszéltem. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 92.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Indul a parlamenti munka hétfőn. Kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a Partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
0: Időjárás jelentés.
3: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: A vendégünk Hering András, a Refresher Magyarország főszerkesztője. Hello, Andris!
2: Hello, sziasztok!
1: 3 évvel ezelőtt, amikor a Rebrief szerkesztősége megkeresett téged, hogy beszélgessünk erről a formátumról, erről az új tartalomgyártó platformról, akkor azt mondtátok, vagy azt mondtad, hogy majd amikor lesznek eredmények. Az én kérésem viszont az, hogy pénz, paripa vagy fegyver? Mi az, ami elhozta ezeket az eredményeket?
2: Inkább a paripa és a fegyvert mondanám, de hogy 3 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy találkozzunk a Refresher indulása kapcsán, akkor tényleg annyira az elején voltunk a márkaépítésnek, vagy az egész folyamatnak, hogy igazából még érdemben nem is tudtunk valamiről beszélgetni. A Refresher-nek a történetéhez ez hozzátartozik, hogy egy licenszről beszélünk, vagy beszélgetünk, ami Szlovákiából indult. Nagyjából 12-3 évvel ezelőtt Szlovákiában pozsonyi székhelyen indult el a szlovák minta, és aztán rá pár évre Csehországban is lett egy szerkesztőség a Refresher régisze alatt, és ezt a licenszt hoztuk el Magyarországra, egészen pontosan a Central Media csoport vásárolta meg a licenszt, és kezdtünk el gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk felépíteni egy olyan fiataloknak, z-generációs és milleniáloknak szóló platformot, ami az ő hangjukon, az ő stílusukban, az őt körülvevő, vagy őket körülvevő témák mentén szólítja meg őket. És 3 évvel ezelőtt az induláskor ez, bevallom őszintén, hogy mi is még eléggé a sötétbe tapogatóztunk, hogy mi az a tartalom, mi az az irány, ami ennek a célcsoportnak szólni tud, vagy megszólítja őket, és hogy egyébként a szlovákok, amikor 12-3 évvel ezelőtt elindultak, ők a YouTube és az Instagram térhódítása mentén nagyon szépen tudtak építkezni a tartalmaikkal, mi viszont 2022 vagy 2021-ben kezdtünk egyébként gondolkozni a márkán. Akkor mi a TikTok érába csöppentünk bele, amikor a magyar TikTokot is ellepték a tartalomgyártók, és azt próbáltuk meg körbejárni, vagy kipuhatolni, hogy ebben a zajban egyébként a Refresher milyen plusz tudna adni, tekintve, vagy ránézve arra, hogy mondjuk a szlovák minta hogy működik.
1: Mondod a célcsoportot, ugye ez a, nevezhetjük akkor az z-generációnak? A fiatalok, igen. A 10-20 évesek, azok, akik a közéletben nem biztos, hogy annyira tájékozottak, és hogy valójában a Refresher az erre volt egy megoldás. Mi volt a legégetőbb igény, ami végül is ezt a platformot létrehozta?
2: Alapvetően a Refresher az egy lifestyle-nak definiált online márka vagy platform, tehát alapvetően a közéleti témák, az elején kevésbé gondoltuk, hogy hangsúlyosak lesznek, vagy nem gondoltuk azt, hogy mondjuk a célcsoportunknak ekkora igénye van a közéleti társadalmi témákra.
1: Hogy jöttetek rá, hogy igen?
2: Úgy jöttünk rá, hogy nyilván a szerkesztett tartalmunkba elkezdtük szépen csöpögtetni az olyan híreket, témákat, amikről azt gondoltuk, hogy a célcsoportnak fontos lehet, vagy érdekes lehet, és azt láttuk, hogy igazából ezek a témák egyébként a legjobban, a legnagyobb érdeklődésre szertevő tartalmak, és ezért például a közélet és a társadalom rovatainkat, vagy kategóriáinkat meg kellett erősíteni, és videós tartalmakkal is alátámasztani. Szóval, hogy ez igazából így a menet közben alakult. A szlovák és a cseh mintában abszolút a lifestyle dominál, náluk is van közélet és társadalom, de ők például ezt nagyon hangsúlyosan leválasztották, lett egy Refresher News, ami igazából már nem csak az z-generációnak és a milleniáloknak szól, hanem mindenkinek, tehát egy hírszájtot hoztak létre a Refresher mellett. Mi egyébként nem gondolkozunk, de nem szeretnénk azt, hogy ez egy közéleti márka legyen, vagy egy felület legyen. A lifestyle fókuszt ezt mi is szeretnénk meghagyni, de nagyon fontos lábaink lettek a közéleti és a társadalmi témák.
3: Nem provokációnak szent kérdést, hogy alapvetően 2025-ben van-e értelme egy erős média brandbe investálni egy média tulajdonosnak? Itt most arra gondolok elsősorban,
1: Hogy nevet az András előre.
3: Elsősorban itt arra gondolok, hogy a megváltozott tartalomfogyasztó és platform szokásokkal leginkább a fiatalabb generáció azokat a tartalmakat fogyassza, amik elé kerülnek különféle targetált feedekből, algoritmusok által. Tehát kevésbé kötődik mondjuk egy médiamárkához, leginkább érdeklődés alapon történik a fogyasztás. Ezt gondolom ti is érzitek, de mégis valamit ad a refresher, amitől ez egy erős márka, ez hogyan látod?
2: Szerintem ebben az lett a kulcs, hogy mi létrehoztunk a Magyarországon a Refresher egy olyan felületet, ahol a fiataloknak, a fiatalokat megszólító témáknak adunk egy felületet vagy egy keretet. És ahogy te is elmondod, hogy a generáció kevésbé követ már szájtokat vagy platformokat, a Refresher ez abban a kivétel, hogy itt csak azokat a tartalmakat kapják meg, amik egyébként nekik szólnak vagy szólhatnak. A másik pedig az, hogy nyilván minket sem a szájton látogatnak, tehát nem a szájtnak a látogatottsága erős, hanem a social platformokon vagyunk sokkal intenzívebben jelen, vagy hangosabban jelen, és onnan fogyasztják a tartalmainkat.
3: A médiapiacon a Refresher egy újfajta szerkesztőségként jött létre úgy 3 évvel ezelőtt, tehát ahogy ezt elképzeljük, egy hagyományos, akár online szerkesztőségről ott ülnek az emberek gép előtt gubbasztva, és gépelik a cikkeket a newsroomban és egyebek. És
1: Ez régen volt,
3: de még mindig így működik nagyon sok szerkesztőség. Nálatok jóval több videós tartalom van, egy-egy tartalomgyártó újságíró több szerepben is feltűnik, vagy akár konkrét tartalomgyártók és nem újságírók, egy jóval komplexebb modelltek van, tudnál egy picit beszélni, hogy épül fel a szerkesztőség, miben különleges?
2: Hát alapvetően, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni a szerkesztőségnek a kiválasztása, felállításán, akkor valamennyire mi is egy klasszikus modellben gondolkoztunk, hiszen ez a minta élt bennünk is, meg nyilván így a Central Media csoport többi termékénél, hogy legyen egy szerkesztőség, legyen egy videós csapat. Azt tudtuk, hogy egyébként nyilván egy erősebb social csapat kell, aki a tartalmainkat népszerűsíti, teríti, vagy dolgozik azokon. És ebben a klasszikus mintában építettük fel mi is a szerkesztőséget, aztán a működésünk során nagyon hamar láttuk azt, hogy melyik formátum vagy téma milyen megoldásban működik. Az nem titok, hogy ezt tudtuk, vagy láttuk előre, hogy a videós tartalmak sokkal népszerűbbek lesznek, mint a cikktartalmak, de azt nem gondoltuk, hogy ennyivel. És a gyakorlatban, amikor már a szerkesztőséggel elkezdtünk dolgozni, akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy ezek a szerepkörök vagy munkakörök gyakorlatilag összefolynak, hogy már úgy beszélünk egy témáról, hogy akkor az cikktartalomként vagy videós tartalomként állná meg jobban a helyét, és akkor ebből kialakult az, hogy egy klasszikus szerkesztő újságíró már nem csak egy cikken kezdett el dolgozni, hanem egy videós interjút készített el. Vagy megjelent a videóban riporterként, vagy szereplőként, tehát nagyon hamar a működésünk során egyébként összemosódtak ezek a feladatkörök. És az is egy fontos aspektus, hogy azért az generációnak már nem annyira idegen, vagy egy klasszikus újságírónak nem annyira idegen kamera elé állni, vagy egy telefon mögé állni, és tartalmat gyártani, mint mondjuk a mi generációnknak volt.
3: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a munkaerőpiaci híreket olvasok, akkor megvan a horror része annak, hogy Z-generációsokat alkalmazni, hiszen egészen más a elképzelésük a munkavilágáról. Milyen egy ilyen szerkesztőségben dolgozni, ahol Z-generációsok készítenek tartalmakat Z-generációsan?
2: Az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy akikkel együtt dolgozok, ők nagyon lojálisak a márka felé, és nagyon szeretnek a márkán dolgozni, és éppen ezért nagyon jó ötletek hoznak be, egy ilyen kreatív műhely munka jellemzi a munkánkat, és igen, és akkor itt jön be az az aspektus, hogy amúgy ők egy kicsit versengenek már azért, hogy mondjuk kamera előtt legyenek, és azt érzik, hogyha mondjuk nem kamera előtti feladatuk van, hogy akkor ők nincsenek eléggé méltányolva, vagy ez nem egy olyan típusú feladat, vagy olyan erősségű feladat, mint hogyha egy klasszikus cikket írnának meg. De egyébként az induláskor nálunk ez egy fontos szempont volt, hogy nem akartuk azt, hogy egy olyan szerkesztőséget hozzunk létre, akik már mondjuk tapasztaltabb szerkesztők, újságírók, és megpróbálnak az generáció nyelvén kommunikálni.
1: Abba csak a baj van,
2: igen. Hanem azt szeretük volna, hogy tényleg fiatalok szóljanak a fiatalokhoz. Nyilván ehhez bele kellett tennünk azt, hogy volt a Refresher indulásokor egy olyan türelmi időszakunk, amikor ezeket a srácokat vagyis a munkatársaimat elkezdtük egy kicsit tréningelni, megkeresni azt, hogy ki mibe erős, mibe kell fejlődnie, milyen témákhoz nyúl szívesen, milyen témákban tud jól szólni a közönségéhez, és ebben a kis türelmi műhelymunkában tudtuk megtalálni azt, azt az egyensúlyt, amivel el tudtunk kezdeni dolgozni a későbbiekben.
3: A branded content, vagy ilyen fizetett tartalom együttműködésekben a márkák mennyire értik ezt a generációt? Mennyire értik meg azt, amiért a filozófiátok, hogy akkor működik jól, hogyha önazonos, hogyha önmagában is értékálló és helytálló, tehát hogy mennyire van nehéz dolgotok ebben?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nehéz, nagyon nehéz helyzetünk van, mert hogy a különböző sales workshopokon együttműködő partnereknek tartott beszélgetéseken szeretjük ezt hangsúlyozni, hogy bízzák ránk magunkat, mert hogy nyilván a célcsoport szól a célcsoporthoz, és mi azt jól tudjuk, vagy jobban tudjuk sok esetben, hogy mi az, ami betalál egy ilyen együttműködés során. Sajnos ezt nagyon nehezen engedik el egyébként az együttműködő partnerek, hogy ezt ők kontrollálják, vagy ők írják, vagy a brief mentén teljesüljenek ezek az együttműködések. Szerintem ebben még nagyon sokat kell puhítanunk, meg nekünk is együttműködőbbek lennünk az együttműködő partnerekkel. Szerintem a nyitottság megvan a részükről, csak nagyon sok olyan márka, cég van, akik szigorúbb briefekkel, elvárásokkal, rendszerrel működnek, vagy állnak hozzá egy ilyen együttműködéshez, és ezekből nem nagyon találnak, vagy tudunk rugalmasabb megoldást hozni.
1: A modern szerkesztőségi életről volt szó az elmúlt percekben. Hering Andrással, a Refresher Magyarország főszerkesztőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönjük a figyelmet is, ez volt a Rebrief mára. Találkozunk egy hét múlva. A viszont hallásra. Rebrief.
4: Folytatódik a Rebrief, és vendégünk dr. Basa Andrea a gazdasági versenyhivataltól. Köszöntünk.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Azért hívtunk el, mert az önszabályozó reklámtestülettel volt egy közös online workshop, ez azért rendszeresen szokott lenni, amikor a hatóság, ti elmondjátok azt, hogy mit tapasztaltatok, hogyan működtek a reklámozók az elmúlt időszakban, mik azok a tipikus hibák, amiket így a reklámozók elkövettek, és amiatt szankcionálni kellett, de mielőtt a konkrét tanulságokra rámennénk, az a gyakoribb, hogy azért kell szankcionálnia a GVH-nak, mert az emberek nem figyelnek oda, nem ismerik eléggé a szabályozást, és nem szándékosan hibáznak, vagy valóban tényleg vannak reklámozók, akik meg akarják téveszteni a fogyasztókat, szándékosan már-már, bármennyire csúnya szó, hazudnak. Mi lett az arány szerinted az ügyetlenek és a ravaszkodók között?
5: Nagyon nehéz erre a kérdésre exakt módon válaszolni. Azt gondolom, hogy a GVH gyakorlatában mindenféle típusú hozzáállás elképzelhető a vállalkozások részéről, tehát sokféle szándékot tudunk felfedezni az egyes eljárásokban. Van olyan, aki szeretne megfelelni. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy aki egy ÖRT-GVH szakmai workshopon részt vesz, és a megfelelés érdekében szeretne tanulni, hogy mik a hibák, mások hibáiból tanulni, azok általában igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelmi versenyjogi szabályoknak, és úgy általában is a jogszabályoknak, de látunk ezzel ellentétes példákat is. Minden esetre azt fontos felidézni, a GVH ilyen elvi döntésként is szokott erre hivatkozni egy-egy reklám megítélésénél, hogy milyen szerepe van a vállalkozás szándékának. Tulajdonképpen semmilyen. Tehát az, hogy a vállalkozás mit szeretett volna mondjuk üzenni az adott kampánnyal, és mi a tényleges üzenet, vagy mi mit látunk a fogyasztói értelmezésnek lehetséges kimenetelének, vagy mi az a lehetséges fogyasztói értelmezés, ami a fogyasztó számára adott lehetett, az két külön dolog, és az, hogy a vállalkozás akart-e megtéveszteni, vagy sem, semmi köze nincs ahhoz, hogy megállapítsuk a jogsértés tényét, vagy annak éppen hiányát. Tehát ez nem szükséges eleme, mondjuk, mint egy büntetőjogi tényállásnak, hogy szándékosan követte el a jogsértést, ez nem számít.
4: Vajon, hogyha egy reklámozó keresi az együttműködő kreátort, vloggert, ügynökséget, akkor a megfelelés szempontjából te hogy látod, biztonságosabb-e ügynökséggel dolgozni, mint közvetlenül egy influencerrel vagy kreátorral? Talán az ügynökség jobban ismeri a szabályokat, jobban odafigyel arra, hogy hogyan lehet elkerülni a legnagyobb buktatókat, vagy azért az influencerek, kreátorok, ők is azért már így eléggé képben vannak, hogy mit lehet és mit nem.
5: Szintén egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz statisztikai számadatokat mondani, de még érzeteket is mondani az eljárásaink tapasztalataiból. Van erre is példa, és van arra is példa. Amikor 2021 májusában elindítottuk az influencerekkel szembeni eljárásokat, 6 influencerrel szemben érintett több reklámozó vállalkozás és több influencer ügynökség is, akkor az volt a feltételezésünk, hogy muszáj beavatkozni a piaci folyamatokba, hiszen a tények azt mutatták, hogy mindössze az influencerek 20%-a tartja be biztosan az erre vonatkozó szabályokat, azaz, hogy föltünteti, hogy reklámozott ellenszolgáltatás ellenében történő reklámozásról van szó. A kérdésre visszatérve, ha egy olyan influencer ügynökséggel állunk szemben, aki egyébként ismeri a GVH elvárásait, és ő a segítségünkre lesz, és egy tartalmi szűrőként segíti a közös munkát, akkor nyilvánvalóan ennek van előnye, de amennyiben maga az influencer ügynökség is bizonytalan, vagy adott esetben nem érti, vagy nem akarja megérteni, vagy elfogadni a szabályokat, abban az esetben pedig hátrányára válhat a vállalkozásnak, hogyha ilyen influencer ügynökséggel
4: kötsz szerződést. Volt ilyen tapasztalatotok, hogy valaki úgy nem akarja megérteni?
5: Nekem az influenceri kommunikációval kapcsolatban kifejezetten ez az érzésem, hogy minthogyha nem akarnák megérteni, hogy mi a szabályozás.
4: Mit tapasztalsz, hogy működnek most, és hogyha egyáltalán egy influencerrel, kreatorral dolgozunk, akkor mire kell figyelni? Hogyha egy márka felmerül egy influencernek a kommunikációjában, akkor kb. Azon automatikusan ki kell tenni a reklám hashtaget?
5: Nem.
4: Vagy ennél bonyolultabb?
5: Nem. De ettől viszont egyszerűbb a válasz a kérdésre az, hogy nem kell feltüntetni, amennyiben megjelenik egy márka. Abban az esetben viszont mindenképpen fel kell tüntetni, ha ezért ellenszolgáltatást kapott az adott influencer. Az ellenszolgáltatás pedig bármi lehet, ez lehet pénzbeni, tehát fizetséget kapott, ajándékba kapta az adott terméket, vagy bármilyen olyan kedvezmény biztosítása az influencer számára, ami pénzét tehető, lehet egy barter megállapodás, tehát bármi lehet, ami ellenszolgáltatásnak számít. Ugye ezt az influencer tájékoztatónkban meghatároztunk.
4: A az szabály... is például, hogyha egy influencer mondjuk egy edzéstervet próbál ki, amit egy alkalommal egy edző, aki szeretné magát reklámozni, állít neki össze. Tehát amikor ilyen sima kipróbálásokról van szó, az is ebbe a kategóriába esik?
5: Hát, hogyha ő ezt azért mondja, mert egyébként ez az edzőt megbízta, és szeretne ezzel reklámértéket prezentálni, akkor ez egy lényeges elem, és ezt fel kell tüntetni.
4: Viszont, hogyha egyszerűen így ő megy oda hozzá, és tényleg egy ilyen tesztelés, összehasonlításról van szó, akkor az nem fog reklámnak.
5: Az nem minősül reklámnak.
4: Térjünk vissza még a gyakoribb hibák fele. A közös online workshopról kiadott tájékoztatótokban az árkommunikációt említettétek meg, hogy azzal kapcsolatban még azért sok hiba és gond történik. Egy picit megértem a reklámozókat, mert nem annyira egyszerű ez a szabály.
5: FTTV, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez megvalósulhat megtévesztéssel, megtévesztő mulasztással vagy agresszív kereskedelmi gyakorlata, és mint például az influenceri kommunikáció fekete listában szereplő tényállással, ahol nem nézzük azt, hogy van az üzleti döntésre befolyásoló hatása az adott reklámnak vagy sem. Ha a tényállási elemek megvalósulnak, akkor a jogsértés megállapítható. Az árkommunikációval kapcsolatban lényeges, hogy egyrészt tudjuk azt vizsgálni, vagyis korábban tudtuk, itt van egy bírósági döntés, amely nyilván ezt árnyalja, ezt a képet. Amennyiben az ár vagy a kedvezmény mértékével kapcsolatban megjelenik ugye egy ár, és az megtévesztő a fogyasztó számára, az a kedvezmény mérték, az nem egy valós kedvezmény mérték, és ezáltal ő olyan ügyleti döntést hozott, amelyet nem hozott volna meg, hogyha egyébként valós ár szerepet volna, akkor ez egy megtévesztő árkommunikáció.
4: Tehát, hogyha csak úgy valaki beírja, hogy az ár, amit ő feltüntet, az éppen kedvezményes, és ez mínusz 20-15% kedvezmény, de igazából az az ár az megfelel korábbi árszinteknek, akkor az nyilván nem elfogadható.
5: Így van. Ezt a fogyasztóvédelmi hatóság fogja vizsgálni. A GVH az újabban kiadott döntéseiben azt fogja vizsgálni, hogy a vállalkozás megtette mindent annak érdekében, hogy az akciótartási gyakorlatában olyan ellenőrzési mechanizmusokat, olyan gyakorlatot alakítson ki, amely által a fogyasztók számára a korábbi ár, a kedvezményes ár, az a kedvezmény mértéke egyértelműen meg van határozva. Azaz, ha én 60 napig, vagy azon túl is adott esetben hirdetek egy terméket, majd utána akciózom ezt a terméket, és az az akció, az egy olyan árból akció, ami tulajdonképpen az az ár mindig is az volt, hát már 60 napja az, akkor azt nem tudjuk akciós árként elfogadni, hiszen az lesz a termék jellemző ára. Valójában azt kell mondani, ami a helyzet, ami a valóság. Tehát ebben nincs kuriózum, vagy nem tudom, tehát a valós üzeneteket, a valós árat kell megjeleníteni. Ugye most mi azt mondtuk ezekben a döntésekben, mind a CCC, az Answer, az About You, illetve most a Mobilred fogsz elleni eljárásainkban, hogy 60 napnál tovább ne legyen akciós egy ár, illetve most a legutóbbi döntésünkben ebben a Mobilred fogsz elleni, amikor telefontokok árazását vizsgáltuk, abban pedig azt is meghatározta a VT, illetve kötelezte a vállalkozást az általa is elvállalt kötelezettségvállalás alapján, de ez egy kötelezés, tehát nem kötelezettségvállalás, hogy adott évben mennyi ideig lehet egy ár akciós, tehát egy terméknek mennyi ideig lehet akciós ár. Ez üzleti titok, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy mi ez az időszak, de nyilvánvalóan aki marketinges, aki reklámkommunikációval foglalkozik, tudja, hogy az akció mit jelent a fogyasztónak, azt, hogy ez egy rövid ideig most igénybe vehető promóció. Tehát ennek szellemében kell az akciókat meghirdetni, hogy ez azt jelenti, hogy oké, most ennyi, tehát nekem vagy cselekednem kell, vagy nem fogom elérni ennyiért, vagy lemaradok. De ha nem maradok le, mert 3 hónapig akciós az a termék, akkor viszont fölöslegesen pusolta a fogyasztót a tekintetben, hogy vegye meg ezt a terméket. Ebben rejlene a helyes akciótartási gyakorlat.
4: Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kiváló termékeket kelljen csak reklámoznia.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: mit mondok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
2: Folytatódik a monitor, délután csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám előttem. A telefonban a másik végén pedig Szigeti Albert Ferenc, aki terület és település fejlesztő és geográfus. Szervusz Ferenc, szép napot neked!
3: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Szeged a napfény városa és a klímaváltozás, ez a cikk címe. Nagyon sok minden előkerül majd, de szerintem induljon a városnézés. Te honnan indítanád?
3: Hát ugye a cikkben is a városnézése a talán leghíresebb épülettől, a Reök palotától indul. Ugye ez a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, sokan ismerik, és hát azért is indul innen, mert egyrészt helyszínileg itt a szomszédos utcában épül Magyarország tudtommal első szivacs utcája, ezt majd mindjárt elmagyarázom, de azért is innen indul, mert ugye ezt a palotát egy vízépítő mérnök hozta létre, és hát a díszítése az ugye mindenféle vízi növényekkel történt, gyönyörűséges, és hát jelzi, hogy a víz az úr, ugye hát a árvíz miatt is, a szegedi nagy árvíz miatt, tehát hogy Szegeden mindig is a víz volt az úr, csak hát sajnos manapság annak a hiánya, leginkább az úr.
2: Igen, 1879 még majd szóba kerül, és ha már mondtad a Szivacs utcát, Szivacs városokról már többször beszélgettünk, a Szivacs utca az nekem is teljesen új volt, de hát a cikkből kiderül, hogy végül is ez egy nem most induló kezdeményezés, de folyamatosan fejlődő koncepció.
3: Ugye a cikk főszereplője itt a palotával szemközti Gogol utca, illetve igazából két másik utca, a Hajnóci utca és a Gutenberg utca. A Gogol utca azért érdekes, és tényleg azt hiszem mondható az, hogy az első szivacsváros utca, vagy Szivacs utca épül itt, mert ha itt tudatosan az történik, hogy hát ugye a zöld infrastruktúra, a városi fák az egyik legjobb hűsítő a városban, és itt tudatosan az történik, hogy az amúgy sokszor kiemelt helyzetben lévő városi fák, tehát ugye kiemelt helyzetben vannak, hogy ne parkoljanak rá, a városi fák brutál mostoha környezetben kész, muszáj, hogy ott éljenek. Ugye nagyon kevés csapadék tud beszivárogni hozzájuk, hiszen burkolt felületek közepén nőnek. Ugye hatalmas a szennyezettség, a légköri asszály fokozottan jelen van a városban, a város levegőjében. Szóval, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények között kell, hogy helytálljanak. Ugyanakkor meg nagyon jót tesznek velük, hiszen a párologtatással hűsítenek, de hát szerintem mindenki tudja, aki át már egy fa alatt a nyári hőségben. Itt tudatosan az fog történni, hogy mind a utcában lévő házak tetejéről, és az utca a járta felületről is a fák gyökérzónájához vezetik ezt a vizet, és így ugye a fák többletvizet kapnak, tehát hogy több csapadékot kapnak akkor, amikor éppen esik, és ezt aktívan fel fogják tudni használni, hiszen nem fog elpárologni, hanem a fák gyökérzónájához lesz vezetve. Tehát ugye ehhez az egész utca végül is felújítása volt szükséges, beleértve azt is, hogyha többletvíz lesz ott a házak előtt a talajban, akkor például a házak pince részét egy extra szigeteléssel is ellátták, hiszen a többlet nedvesség a talajban abban az irányban egy pont problémát jelent.
2: A cigarettás dobozokon levő elrettentő képek jutnak eszembe, ugye sokkolni, hogyan kell sokkolni a fogyasztókat, vagy a lendő fogyasztókat, és ez vajon tán hatásos lesz-e, mert én még nem láttam ilyen klímaváltozás megérkezett című fotód, ahol a halott fák sokkoló kiállítását mutatott be, ilyet én még nem láttam. Nyilván mindenféle módon fel kell az emberek, meg a döntéshozók figyelmét is hívni ezekre a tényekre, és arra, hogy ez fenntarthatatlan. A hőhullámok egyre gyakoribbak, a csapadékhiány szintén most már tény és egyre súlyosabb kérdés. Hogyan lehet egy ilyen koncepciót átvinni egy városon? Honnan kell kezdeni, és mire kell törekedni, vagy hogyan lehet? Apró lépésekben, vagy teljes koncepcióváltásban?
3: Hát szerintem mindkettőt egyszerre, tehát hogy komplexen. Az apró lépések az ugye sokszor a lakosság felé fontos, hiszen itt a megértés, tehát az ismeretterjesztés nagyon fontos, de a dolog komplexitása meg nagyon jelen van, hiszen ugye városi sűrű szövetben, belvárosokban igazából egy fa elültetése és hatalmas feladat a föld alatt terjengő közműhálózat miatt, és ezért tényleg nem csak Magyarországon, hanem egy csomó más országban jelentősen újra gondolják ezt a történetet. Kopenhágát 2010-es években sújtották hatalmas özönvizek, ott inkább a dolognak a másik része volt ugye fontos, hogy a csatornahálózat el se bírja ezeket a hirtelen lezúduló nagy csapadékokat, és megpróbálták a tervezés, a városfejlesztést minden egyes szegmensébe beilleszteni, és ezért van az, hogy nyugat-európai városokban vannak olyan negyedek, ahol ugye a lezúduló csapadékot a tetőn zöld tetők formájában nyeri el a vizet. Vannak zöld homlokzatok, ugye azok is megfognak valamennyi csapadékot, a házak között meg mindenféle esőkertek és egyéb szikasztók és árkok vannak. A cél az, hogy megfogni a vizet egyrészt az aszályosabb időszakokra, másrészt meg a túlterhelt rendszert egy kicsit megsegíteni. De hát, tehát, hogy van radikális és paradigmaváltásszerű gyakorlat is. Berlin például, amit az egyik legismertebb példa, ott nagyon kifejezetten helyi szemmel nézve jelentős összeget kell fizetni a csapadékvíz elvezetéséért, ami persze arra ösztönzi a fejlesztőket és a lakókat, bárkit, hogy zöldtetőt építsenek és mindenféle zöld infrastruktúrát, mert akkor kedvezményt kapnak a tekintetben. Szóval Szegedre visszatérve, itt most indul igazából egy nagyobb projekt, illetve igazából több projekt is, és az általad említett halott fák kiállítása, hát igen, az egy kicsit sokkoló ismeret, vagy hát figyelemfelhívó akció volt, hogy a főutcára kiraktak kiszáradt fákat, mert hát tényleg ez van, tehát hogy muszáj valamit tenni. A lakosság azért is fontos, hiszen egy városban nagyon sokszor a magánterületeken van a legnagyobb zöld felület, tehát az ő bevonásuk is fontos, és hát ugye sokszor ezek az nagyon zöld fű és a túlja, amit például a városi, megváltozott városi klímát nagyon nem bírja, tehát tényleg a lakosság bevonása is szuper fontos.
2: Igen, és ott vannak a tuskók is, a halott fák tuskói, ez is ismeretterjesztés részeként, és az sem mindegy, hogy milyen fák éltek ott, milyen körülmények között, hogy ezért mondtad, 1879-es árvíz, és ugye olvasom a cikkben, hogy vannak olyan területek a városban, ahol 5-6-7 méteres törmelék rétegen kellett ezeknek a fáknak vegetálni, tehát hogy milyen módon, milyen technológiával, milyen féle fajta zöldnövényeket ültetünk a megváltozott körülmények nyomán és ennek a követelményének megfelelően, ez is egy óriási kérdés.
3: Igen, és ugye ott a palotával szemközti három utcából a középső, a Gutenberg utca, ott ugye az az érdekes helyzet van, hogy ott jó pár évvel ezelőtt történt meg az utca felújítása, akkor ezek a klimatikus vagy szivacs utca szempontok kevésbé voltak tudatosan fontosak. Ennek ellenére egy nagyon szép fasor van az utcában, amelyek azért jelentősen több vizet kapnak, de nincsen semmiféle ilyen speciális ültetőréteg. És hát ami kicsit talán sokkoló, hogy a harmadik utcában, a Hajnóci utcában, amit én most újul majd meg, ott hát sajnos elég jelentős mennyiségű, hatalmas japán akácot kellett kivágni, ami ugye tényleg olyan faj, amiről azt gondoltuk, hogy eddig bírja a városi klímát, de hát ott a kivágott fák törzsén is látszik, hogy a belsejük nagyon sok esetben durva mértékben korhadt el mindenféle betegségek miatt, és hát új fák kerülnek új típusú ültetéssel, kiültetésre, de hát itt ugye a város használat is nagyon jelentősen látszik így a kivágott fákkal, hiszen az is látszik, hogy minden talpalatnyi területet bebetonoztak úgy időközben az évtizedek alatt, ami nyilván csak rosszat tesz a fáknak és a talajtömörötöttségének. Szóval, hogy tényleg nagyon érdekes kép bontakozik ki most ott Szeged belvárosában.
2: Hová lehet menekülni, ahogy írod a cikkben, hová lehet elmozdulni, mert kétségkívül el kell mozdulni, és nem csak Szegeden, hanem nagyon sok helyen a világon, Európában és Magyarországon is, de Szeged egy nagyon jó példa, napfényvárosa erre az egész beszélgetésre, meg arra, hogy valóban milyen kitörési pontok, menekülő útvonalak elképzelhetőek.
3: Hát ugye, ahogy beszéltük már, a zöld infrastruktúra, tehát a fák végülis a legjobb barátaink, úgymond a megváltozott városi klímába, de hát nyilván főleg téli városokban nagyon sok más típusú megoldással is operálnak. Például az árnyékolással, akár mesterségesen, ami ugye most már Magyarországon többek között Szegeden is látható, tehát hogy nyáron napvitorlákat helyeznek ki az utcák fölé, de létezik az a műfaj is, ahol mindenféle pergolákra futtatnak fel viszonylag gyorsan ugye kúszó növényeket, szintén az utcák fölé, ezzel is biztosítva egy árnyékolást, és hát vannak nagyon más típusú kezdeményezések is, például, ami szerintem a földgömb hasábjain szintén volt már korábbi cikkben, hogy például Párizs jár élen abban, hogy a iskolaudvarokat radikálisan zöldítik, hiszen azok sokszor ugye egy betonplac az egész, és nem csak zöldítik, hanem elérhetővé teszik mondjuk hőhullámok idején a városi lakosság számára is, és hát vannak olyan megoldások is, van olyan utcatervező, azt hiszem Spanyolországban, de ebben nem vagyok biztos, ami például a lakosoknak segít olyan útvonalat választani a városban, ami a napállásnak megfelelően az árnyékba vezet, gondolva itt mondjuk főleg az idősebb vagy beteg emberekre, akik nyilván érzékenyebben reagálnak mondjuk a hőhullámokra. Szóval nagyon sok fronton igyekszenek a városok tenni a hőhullámok negatív hatásai ellen, de hát egyébként tényleg a zöld infrastruktúra az egy nagyon jelentős segítség számunkra, és ezért nagyon fontos védeni őket, ami szintén egy nagyon komplex kérdés, de például hasonló szivacs utcák kialakításával sokat lehet tenni a fák érdekében.
2: A fák és az emberek meg az élőlények érdekében. És az utolsó dolog, ami nekem eszembe jut, hogy közben kettőt előre lépünk, egyet meg hátra, ugye, mert lebetonozunk, meg parkolni akarunk, meg át akarunk szállítani, a zöld területet az karban kell tartani, az többe kerül, mint ami egyszer le van betonozva. Tehát közben van egy ilyen állandó anyagi kényszer is, ami nyilván ezeknek a koncepcióknak gyakran fékező ereje lehet.
3: Igen, tehát hogy ebben részben, tehát a fák kapcsán nyilván van igazság, tehát hogy mondjuk a fák ültetésének nyilván van egy vonzata, egy anyagi vonzata. A fiatal fákat mai városi klímán Magyarországon már locsolni kell, szinte mindenhol annak is van. De például ugye szintén, ami korábban volt a földgömbben, városi vadvirágos rétek kialakítása, tehát a kaszálás, hát nem teljes elhagyása, de korlátozása mondjuk egy nyárvégi vagy őszi kaszálásra, az meg éppenséggel éppen egy olcsóbb műfaj, úgymond. Úgyhogy nyilván összességében azt gondolom, több anyagi vonzata van, és a városi fák kezelése, fenntartása többbe kerül, de hát ugyanakkor nincsen belekalkulálva az a rengeteg úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás, amelyet nekünk nyújtanak a városi fák, és hát ezeknek a nagy részét, tehát párásítás, hűvösítés, oxigén, stb. Ezeknek egy jelentősen nagy részét ugye főleg a koros idős fák nyújtják, úgyhogy az ő védelmük meg talán különösen fontos.
2: Nagyon szépen köszönöm a cikket is, meg a beszélgetést is, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Szigeti Albert Ference, aki terület és település fejlesztő és geográfus, Szeged a napfényvároson és a klímaváltozása szivacs utcákról. Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, és szép napot.
1: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
0: Időjárás jelentés.
6: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadást mindenkinek, péntek van délután, vagy jó hangulat van, ez a Fintech világa. Szupán Márton, a PEAK alapítója, és Siklós Bence, a PEAK tanácsadója vannak itt. Cash vagy nem cash, ez itt a kérdés. Korai még temetni a készpénz, Bence, volt 2 vagy 3 cikket is olvastam, és erről beszélgettünk is egy marci mentes hónapban, amikor valahol volt éppen, hogy most mi lesz ezzel a készpénzzel, mert már királyságból voltak a hírek évekkel ezelőtt, hogy ott átbillent az 50%, azt fölhoztam neked, még emlékeztem egy marcis műsorból, de most tényleg akkor hogy állunk ezzel a készpénz dologgal? Marad, nem marad?
2: Igen, amúgy egy pár hét ezelőtt volt egy ilyen vitánk, amikor is én meg voltam győződve róla, hogy ez a cashless society felé haladunk, egyre kevesebb készpénzt, meg ugye az ellenkezőjét mondtad, hogy akkor ugye...
1: Hát csak mondtam, vannak jelek, hát azt igen, automaták akkor... mindenhol, akkor vedd ki a készpénzt, meg a készpénzhez való jog, a fizetés, igen, annyi minden történik.
2: És akkor megnéztem, hogy kb. Így a félúton van az igazság, hogy ez nem annyira fekete-fehér, mert hogy a készpénz szerepe változik, de nem tűnik el teljesen. És ugye itt van egy érdekes paradoxon is, hogy annak ellenére, hogy egyre kevesebbszer fizetünk készpénzzel, ugye révén a azonnali fizetések, digitális fizetések miatt a gazdaságban lévő készpénz mennyisége az sok esetben nem csökken, hanem nő bizonyos időszakokban is.
1: Hát ezt szokták azt mondjuk, Amerikában beindul a papírgyár, ugye? Mert a pénzgyár nyomják az ültesüdet.
2: Igen, és itt ugye amik vitáztunk is, pont az volt a lényeg, hogy olyan országokat hoztunk fel, ami egymás igazát alátámasztja, és pont ez a lényeg, hogy ez a készpénzmentesítési folyamat nem egy egységes lineáris folyamat, hanem régiónként eltérő. Tehát például Észak- és Nyugat-Európában ott egészen dominánssá váltak a digitális fizetések, mobil fizetések, szemben például Afrikával, meg ugye Ázsia nagy részével.
1: Ez a két pólus, ezek között
2: hajózunk. Igen, igen. Tehát, hogy azt mutatja, hogy nem egy ilyen cashless világ felé haladunk, hanem egy párhuzamosan létezik ugye az elektronikus pénzben, a készpénz használat is. De ugye a készpénz az még mindig domináns, mert hogyha kizárólag a fizetési tranzakciókat nézzük, akkor a készpénz szerepe valóban csökken. Az IMF kutatása szerint a világ lakosságának körülbelül felénél visszaesett a készpénz használata fizetések során. Ez ugye azonban nem egyenlő azzal, hogy a készpénz el fog tűnni, mert például az LKB, az Európai Központi Bank kimutatta, hogy 2024-ben még mindig a készpénz volt a leggyakrabban használt fizetési mód a fizikai boltokban való vásárlások kapcsán.
1: A világon vagy Európában?
2: A világon, igen. A világon. Tehát, hogy ez egy ilyen lassabb, komplexebb folyamat.
1: Azt mondtad az elején, és ezt a cikkben sem értettem, hogy másra, más funkció. És azon gondolkoztam, mi a fene lehet más funkció, mint hogy fizetek? Milyen más funkcióban kell nekem a készpénz? Ez mondjuk nagyon érdekes. Értettem, amit a végén írt a cikknek, hogy azért, ha fogd a pénzt és fuss, ha baj van, cunami vagy bármi, vagy aranyat, hát látok közben meg az aranynak az ára esett 10-valahány százalékot.
3: Hát jó, de előtte ment rengeteg.
1: Jó, de miért pont márciusban esett 10? De jó, de mindegy. Tehát, hogy akkor mi a másik funkciója?
3: Nagyon érdekes, hogy amit itt a Bence cikkében, tudom, teljesen logikus egyébként, hogy ez a felhalmozási funkció, hogy az emberek ebben tárolgatják a pénzüket, igen. Ami teljesen meglepő egyébként, valahogy szerintem a pénzügyi rendszerbe vetett bizalomnak a csődje, hogy az emberek készpénzben halmozgatnak.
1: Pénzügyi rendszer meg a hatalom. A
3: abszolút, igen, ez a kettő politika együtt. Minden. Nyilván az egyik, az egy sokkal diverzebb kérdés, meg egy időszakosabb kérdés potenciálisan, ahol mondjuk a hatalomba vetett bizalom drasztikusan csökken, és az emberek inkább készpénzben tartanak, azok jellemzően jó hosszan regnáló hatalmak szoktak lenni. Ez egy érdekes ellentét, igen, hogy a tranzakciós forgalomban csökken a készpénzarány, de egyébként meg felhalmozási funkcióban még mindig nagyon kedvelt.
1: Hát ha ez a megfejtés, majd megmondja.
2: Igen, engem, hogy azért is lepett meg engem is ez a dolog, mert ugye az első tény dolog, amit hallunk általában mondjuk befektetések kapcsán, azt, hogy soha se tartsad a pár naciha alatt a pénzedet, mert ugye az infláció megeszi, és ugye én is így próbálok tenni, és azért volt nekem fura, hogy az emberek csak felhalmozzák a pénzt, és ugye hosszú távon az így veszít az értékéből, tehát ugye itt is előjön az edukáció szerepe, hogy ezt azért lehetne jobban is csinálni, vagy az már jó, hogyha mondjuk megtartják, spórolnak, de ezt ugye be is lehetne fektetni, hogy akkor kamatozzon nekik. De igen, itt ez a paradoxon, hogy kevesebbet használjuk, mégis több van belőle amúgy a világon. Ugye a globális fizikai pénzállomány, az úgynevezett M0, ez a bankjegyek és érmék összértéke, ez tavaly év végén meghaladta 8000 milliárd dollárt, és fun fact, amikor még írtam ezt a cikket, akkor anno ebből a pénzből meg lehetett volna venni az Nvidia-t, meg az Apple-t is, a két legértékesebb vállalatot a világon. Akkor ilyen 4000 milliárd volt az Nvidia, 3,65 az Apple.
1: Többi az apró.
2: Igen, azóta már egy kicsit fölmentek, úgyhogy most már nem jönnek ki, most már csak egy Nvidia jönnek ki belőle. De. És akkor a globális pénzállomány, készpénzállomány az alapvetően pár kulcsvalutában koncentrálódik, ugye nem meglepő, hogy dollár és euró ez teszik
1: és nő, a felé. És nő a mennyiség évről évre?
2: Igen.
1: Egyébként ezt Magyarországon is mindig elmondja a Magyar Nemzeti Bank, hogy soha nem látott készpénz hát, van a lakosságnál, igen. És ezért mondják azt, amit hát te
2: hosszú
1: mondasz,
2: távon igen, ugye vannak hiba. Időszakok, igen, amikor igen. Csökkenő, de hosszú távon igen, nő a készpénzállomány.
1: Hát igen, és ahány háború, meg ahány Covid, meg akár bármi probléma, ez a dolog, hiába nyomod az edukációt az egyik oldalon, meg hát olcsóbb, meg egyszerűbb, meg biztonságosabb, és még el is hiszi a társadalom szerte a világon, de elég egy ilyen vihar, és abban a pillanatban visszalépek kettőt, ahogy léptem egyet előre. Amúgy
2: edukáció kapcsán hoztam egy pár fun factet a végére, majd csináltunk egy ilyen gyors villámkvízt a tudásotokról.
1: Na, de figyelj, de kedves vagy egyébként. Na jó, szóval, hogy miért nem tűnik el a készpénz, akkor ezért nem tűnik el a készpénz?
2: Hát ennek több oka is van, ugye egyrészt, ahogy mondtad, ugye a válsághelyzetben utolsó mencsvár biztos pont, igen. És ugye a készpénz az egyetlen olyan fizetési forma, ami nem függ infrastruktúrától, tehát ha lekapcsolják az áramot, kiúzzák a dugóból az internetet, igen. Akkor is tudod használni. Ugye a pszichológiai tényezők sem elhanyagolhatók, ugye anonim, azonnal fizetetünk vele, miért nem kell közvetítő, de ami szerintem az egyik legfontosabb, az a társadalmi funkciója, hogy inkluzív, tehát a digitálisan kevésbé érett, tudatos emberek is tudják használni, tehát a nagymamám is nem tudja használni, amikor mondjuk locsolkodáskor kaptam tőle készpénzt, akkor az egyszerűbb, mint hogyha azt mondtam neki, hogy most utálját egy kis bitcoint.
1: Nagyocska vagy ehhez azért.
2: Egy kis bitcoint. Ez még annó, amikor ja, úgy volt, igen. Tehát, hogy ez csak egy ilyen párhuzam, hogy azért a nagymám nem fog bitcoint küldeni ugye a tárcámba, ellenben tudja, hogy kell a készpénzt használni. Ezt csak így értettem meg, ugye. Hát ugye a készpénz a választás szabadságát is jelenti a felhasználók számára.
1: A jegybankok viszont küzdenek a készpénz használata ellen mindenhol, ugye, vagy nagyon sok helyen a világon. És ugye a digitális lehetőség, a digitális pénz az egy ilyen kitörési pontnak tűnt, mert ugye ez is anonim, meg nem tudom, micsoda, amiket most mondtál a készpénz mellett. Az is egy óriási lehetőség. Igaz, hogyha ha nincs áram, akkor nem tudom használni mondjuk a bankkártyámat vagy a telefonomat feltétlenül.
2: Igen, itt ugye egy hibrid rendszer felé tartunk, hogy azt lehet megállapítani, hogy egymás mellett fog létezni a készpénz, elektronikus pénz, és emellett még ugye egy harmadik, ez a digitális jegybankpénz is, amit egyre több országban fejlesztenek. Ez a Central Bank Digital Currency, CBDC. Ez alapvetően a jegybankok által kiadott és kezelt digitális készpénz, kb. A készpénznek a digitalizáció.
1: Ez a bizalom a köbön, nem? Tehát itt még jobban elszakadunk attól, hogy ott van a zsebemben. Szerintem te például, Marci, nem használsz készpénzt, vagy használsz? Ezt nem. Most sem beszéltük, gondoltam.
3: Nem, de hogy annyira nem, hogy nem tudom, hogy tényleg mikor igen. Fogtam utoljára a készpénzt a kezemben. Gyakorlatilag egyetlen olyan hely van, ahol készpénzzel kell fizetnem, és rendszeresen bajban vagyok, hogyha nincs nálam, van egy darab belvárosi hely, ahol leszoktam parkolni az egyszerűség kedvéért egy hotel előtt, és
1: Ott
3: rendszeresen
1: készpénz cserél a gazdát.
3: A parkoló ja, fiúknak a készpénzt kell odaadni a végén, hogy a kulcsomat visszakapjam, és ott rendszeresen abba a kellemetlen helyzetbe kerülök, hogy meg kell ígérnem, hogy legközelebb majd lesz nálam. Szerencsére ismerek, és ezt elfogadják, de hogy egyébként tök jól lehet létezni készpénz nélkül, én azt látom, de hogy itt a CBDC témát behoztuk a képbe, és igen, azt gondolom egyébként, hogy egy valóban egy ilyen hibrid világ kezd kialakulni, ahol ez a három formája, meg talán még egyébként a bizonyos esetekben a különböző nem CBDC, de decentralizált tokenek is bejönnek a képbe, és ezért ez egyre inkább terjed. A stablecoinoknak a kora az gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy virágzik annak ellenére, hogy egyre kevesebbet lehet erről hallani, de ez általában így szokott lenni, amikor valaki milyen mindennapossá válik,
1: lesz, igen.
3: Akkor már nem megy olyan csoda számba. Tehát én azt mondom számomra a Bence hármas tagolásával, hogy ez valójában inkább egy négyes tagolás, készpénz, a klasszikus számlapénz, a CBDC-k, illetve az egyéb stablecoinok. És igen, ez a második kettő, ez kinyit egy csomó olyan kérdés, hogy valójában kiknek szól ez, meg szerintem, ahogy mondod, ebben sokkal nagyobb bizalmat kell tennünk, hogy bármi ilyet használjunk. Egész egyszerűen azért, mert nem értjük. Tehát, hogy most nyilván mi a peaknél, meg te a fintech világában érted, meg értjük, hogy hogyan épül fel egy CBDC vagy egy stablecoin, de általában akik használják, azok nem azért használják, mert szakértők, nincs is ezzel semmi baj, csak nyilván minél kevésbé értünk valamit, annál jobban kell bíznunk benne. És ez szerintem pontosan ilyen, ami szerintem nagyon izgalmas, akár egy ilyen digitális jegybank pénzben, az, hogy egy csomó extra funkcióval ugye a háttérben húzódó blockchain okos szerződéses rendszer miatt föl lehet ruházni. Ami az első két kategóriára, sem a készpénzre, sem a klasszikus számlapénzre nem igaz, például lehet egy konkrét lejárata. Tud csinálni olyat egy bank, hogy azt mondja, hogy gazdaságélénkítési programot hajt végre, és egy éves lejáratú pénzt ad, ami csak arra jó, nem lehet belőle értékpapírt venni, nem lehet részvény, nem lehet lekötni egy bankban, csak az adott országnak, mondjuk magyar jegybank tudna ilyet csinálni, a Nemzeti Bank, csak Magyarországon kereskedőknél lehet elkölteni. És csak egy évig. Ez miért jó? Olyan furán hangzik, nem? De hogy miért jó?
1: Szavatossága van.
3: Garantáltan berobbantja a
1: mert
3: biztosítást. Mert fel fogják használni, mert tudják, hogy van egy lejárata, és nem arra fogják elkölteni a támogatási pénzt, hogy egyébként meg a magas kamatozású államkötvényt megvegyék, mint ahogy ez történt a Covid alatt nagyon, nem csak itthon, hanem egy csomó helyen. De beszélhetünk itt a KKV hitelezésről, ott is lehet azért most a meleg ágy, ezek a 3%-os hitelek. Ezek tök jók.
1: Csak ne az történjen, hogy fölveszi és máshova világos, mert akkor nem ott hasznosul.
3: A személyi bankár, hogy egyébként tudtad, hogy 7%-on le tudod kötni? Hát tök jó, csak semmi haszna nincsen a gazdaság élénkítése nézve. Ez egy olyan technikát tud, egy olyan lehetőség halmazt tud kinyitni a pénz kibocsátás előtt, ami eddig nem volt, és ez biztosan egy újfajta típusát fogja megteremteni a pénznek, meg a pénzfelhasználásnak. Nyilván nem fogjuk a megtakarításainkat egy év múlva lejáró, csak tejre kenyérre elkölthető pénzben tartani. Tehát nagyon is van helye a klasszikus formának, de gazdaságélénkítés tekintetében én azt gondolom, hogy rövidesen el fog jönni az, hogy széles körben elterjedt módon lehet majd ilyen újfajta a pénznek ezt az új formáját használni.
1: Az agráriumot is behozom, ez olyan a fejtrágyázás. Tehát nem szórod szét, hanem ez ting célzottam, hogy bele injektálod.
3: Sokkal pontosabb, előre meg tudod. És az izgalmas, hogy tényleg itt a blockchain technológiának, egyáltalán az okos szerződés logikájának nagyon meg tud jönni végre az értelme.
1: A Bencénél meg szerintem van készpénz.
2: Hát nem igazán.
1: Nem?
2: Szerintem apró van nálam, de pár száz forint, de ennyi. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor volt nem utoljára egy nagyobb mennyiségű készpénz.
1: Na jó, csak mondjuk gyerekek piacon, Békásmegyeren vagy a Lángosos Pomázon, érted, ez engem segbe rúg, hogyha 1000 forint alatt.
3: Ott tényleg, de jó, hogy mondod, ugye? A Békásmegyeri piacon vásároltam a múltkor, és mindenhol, de legalább ilyen 8-10 helyen itt a kis körutamat ott lejártam, mindenhol tudtam fizetni. Egy helyen nem tudtam fizetni, és akkor ki kellett ugranom.
1: Úgy néznek rád, mert hát jó, te a parkos fiúnak se adsz pénzt, de mondjuk mindez. Én nem tudom megtenni azt az árusa, hogy 500 forintért vagy 700-ért, ha csak, hát mondjuk nem tudsz ennyire venni, de mondjuk csak egy dolgot veszel, hát akkor azonnal tényleg felé kerül.
3: De tök érdekes, hogy egy másik piac, egyébként ott nem messze a Nánási úton, a római parton.
1: Az egy úri piac, igen.
3: Képzeld el, hogy ott a kis őstermelő nénik bácsik Revolut, meg Vice QR kóddal.
1: Meg ott eurós automata is ott van a sarkon, majd nézd meg. Tehát az egy...
3: Jó, ezért attól az, a jó Isten óvjon mindenkit, hogy abból ilyen 10%-os költséggel pénzt jön ki. De hogy igen, egyébként azért a piacok azok egy más világ, de jellemzően azért lehet egyébként ott is valahogy hogy elektronikus módon, mondom, akár itt egy ilyen revolutos, vájzos módszerrel.
1: Rumbak utcai parkolóház, jó, akkor tessék, csak készpénz. Ekkora ki van írva, azt 6000-et fizetsz, 8000-et, cash, különben nem mész ki az autóval. Szóval én nem temetem még a készpénzt.
3: Szerintem nem szabad temetni, szerintem van
2: jövője.
1: Nagyon szépen köszönöm Siklós Bence, Szuppán Márton, a cikkek, az érdekességek arról, hogy korai még temetni a készpénzt a fintech.hu-t. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Orlai Tibor van itt a stúdióban, az Orlai Produkciós Iroda, Magyarország legjelentősebb magánszínháza, ennek vagy te az alapítója és tulajdonosa. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a nézőket, mondom, a hallgatókat. Ugye ez...
1: Van, amikor nézők is vannak, igen, vagy nálad igen, nézők vannak.
2: Igen, ugye ez a Friday elszólás is. Nekem ugye a nézők vannak mindig a szemem előtt, de természetesen a hallgatókból lesznek a nézők, és a nézőkből lesznek a hallgatók, úgyhogy mindenkit szeretettel köszöntök. Aki kíváncsi a színházra, kíváncsi a mi életünkre ebben a mai világban, április vége fele.
1: Néztem most három bemutatót. Február, március, április volt a Csengetett Milord, volt a Művészet, volt az Éjféltájt. És aztán látom, hogy jön a Könnyű nekem a föld, május 10-e, ugye? Igen.
2: Május 10, igen, a Szkénébe.
1: Azt néztem, hogy szinte periódikusan havonta van bemutatód. Ez tervezett, vagy ez most így jött?
2: Ez most így jött ki. Tulajdonképpen igazából ez azzal függ össze, hogy az évad első felében különböző egyeztetési okokból kifolyólag kevesebb bemutatónk volt, és nem oszlott el a évadra a bemutató szám, hanem ott tulajdonképpen csak két bemutató volt egészen december végéig, és hirtelen besűrűsödött, és most lettek a bemutatók. Ilyen az én bevallom nagyon rég volt, hogy január 1 és április vége között 5 bemutatónk volt, mert ugye volt még az említetteken kívül még volt egy nagyon fontos bemutatónk, a Hosszú virágzás a Jurányiba, ami egy monodráma volt, ami folytatja azt a női témáknak a kibontását, amivel mi tudatosan foglalkozunk a Jurányiban, a monodrámákban, a Mély levegő, az Egyasszony, az Apád előtt, tehát ezek a témák folytatódott, és most egy meddőnő történetéről szól ez az előadás. Hosszú virágzás, májusban is fogjuk kétszer játszani, Radnai Csilla csodálatos alakításában. Czech Júlia írta darabot, ezt most pont erre nem kérdeztél, ezért beszélek erről. Jó. Tudod, ez mindig így van.
1: Amit nem láttam, hát jó, van ilyen.
2: Pontos. Tehát mindegy, nagyon fontos, tehát ugye ezt mindenki tudja, hogy nekünk ezek a monodrámák, a női témák a Jurányiban nagyon fontosak, és ezért fontos volt erről is beszélnünk.
1: Ez jó, hogy ezt így felhoztad, mert zsonglőrködnöd kell a színészekkel, a játszóhelyekkel, és valamilyen szinten akkor ezek szerint a témákkal is, és erre én így nem gondoltam, vagy nem kérdeztem volna rá. Tehát nem tudom, most már 4 vagy 5 játszóhely, ezek szerint valamilyen módon célzottan, tematikusan tervezel oda előadásokat?
2: Hát igazából ugye nekünk a 3 alapjátszóhelyünk az a Belvárosi Színház, a Hadszín és a Jurányi. Tehát ez az alapjátszóhelyünk, és most nagy örömünkre a Szkéné is belépett ebbe a történetbe, és a Szkéné újra indul egy kicsit ilyen alvó időszak után, amelyik...
1: Nagyon jó játszó.
2: Ami egy csodálatos játszó, és azt hiszem egy időben nagyon fontos helyszíne, játszó helyszíne volt a Magyar Színházi Palettának, és ennek keretében én nekem ez a kimondottan öröm, hogy ott fogunk egy darabot most bemutatni. Bíró Zsombor Aranyának a Könnyű nekem a Föld című előadását. Igen, ez egy teljesen jogos kérdés. Valóban zsonglőrködni kell abban, hogy hol mit, melyik befogadó helyszínnek, melyik, milyen közönségréteget ott milyen előadással lehet megszólítani. Van olyan helyzet, amikor én saját magam is ebbe hibázom, hisz a hiba lehetőség mindenkinek az életében benne van, nekünk is, színháziaknak bőven, hogy úgy gondolom, hogy ez arra a helyszínre tökéletes előadás, és bebizonyosodik, hogy nem. De azért a döntő többségében reálisan találjuk meg a helyszínek, a témák és a szereposztásoknak a egyenlegét.
1: Igen, mert meg lehet a helyszín, meg lehet akár a darab is már, ugye erre a Csengetett Milorddal kapcsolatban beszélgetünk, de akkor még utána még a rendező, meg
2: hát
1: a
2: ez mind, szereplő. Mind, épp igen. Ki ér rá, mikor ér rá, én ekkor szeretném bemutatni, de azt, akit rendezőt szeretnék, igen. Vagy főszereplőt szeretnék, akkor nem. Hát ekkor kell kompromisszumokat kötni, az optimálisat megtalálni. Ez egy bizonyos értelemben kicsit sakjátszma. És ahogy ugye ez az egész színházi struktúra alakul, pláne most, amikor nyilvánvalóan földrengésszerű változások lesznek szerencsére, akkor ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a mi útunk, mert honnan, hova szeretnénk eljutni, és úgy próbáljuk abba az új struktúrába, új rendszerbe ennek a helyét megtalálni. A lényeg az, hogy tudjam, hogy mit szeretnék, és onnan, hova akarunk jutni.
1: Ha nem álmodod azt, hogy rossz helyre mentél? Valami rossz játszó helyre mentél? Mert azt akartam mondani, hogy azt figyeltem meg, hogy én, amikor látom, akkor szinte minden bemutatón ott vagy, akkor ott ülsz, és szerintem, nagyon sok előadásnál is ott vagy.
2: Ez valahogy eddig talán nem fordult elő, mert ugye az akkor, amikor a főpróba hét van, akkor annyira centrumban van egy helyszín, egy előadás, hogy akkor evidens, hogy hova megyek. Ez általában nem szokott. Nyilván ez egy nehéz kérdés, mert ugye mi irodánk az Óbudán van, és hogy mit, hova, hogy jutunk el, melyik útvonalon a városba, és ilyen szempontból a szkéné az egy nehéz meccs lesz, mert gyakorlatilag az Dél-Buda, és az egész városon át kell menni. Igen, tehát ezzel még úgy gondolkoztam, úgyhogy ugyanúgy, ahogy mindig úgy szoktam megbeszélni riportokat is, meg találkozókat is, hogy lehetőleg vagy kora reggel, vagy pedig olyan időbe, amikor pont a városban a forgalom egy kicsit kisebb.
1: Jó, azt kérdezted tőlem az éjféltárt szünetében, hogy tudom, hogy ki a gyilkos, mondtam, hogy nem. Nem. Ezt feladtam, de nem is tudtam.
2: Ez a jó és volt. Én nagyon örülök neki, mert tulajdonképpen most már négy előadás ment le, és akikkel beszéltünk, és ez mindenki kiment a szünetbe, és érdeklődött, vagy sokan kimentünk, és nem találják el az emberek, hogy ki a gyilkos. Ez természetesen dicséri a írónőt, Agatha Christie-t.
1: De ez át lett gyúrva.
2: Hát természetesen. Dicséri Agatha Christie-t, dicséri a rendezőt, a fordító Zöldi Gergelyt, és dicséri a színészeket, hogy nagyon pontosan, nagyon finoman játszanak, és abban a formában, hogy ezt Agatha Christie megírta. Tehát magára felhívják a figyelmet, gyanúsá teszik saját magukat, és ezáltal terelik el az igazi gyilkosról a figyelmet.
1: Olvastam a Csengetett Millernek a kritikáik, az is nagyon jók voltak.
2: Az volt, hát ugye szerencsére februárban. Igen, ugye ez egy nagy vállalásunk volt, talán az eddigi legnagyobbak egyike. Nagy szereposztás, sok színész, nagy díszlet, szóval egy komoly világpremiér volt, és én úgy érzem, hogy sikerült egy olyan előadást létrehozni, amelyik szakmai és közönség értelemben is sikert aratott. Tehát egy nagy hírű, kultikus filmsorozatból sikerült, annak egy részéből, ugye itt az első évadról van szó, annak egy részéből sikerült egy olyan színpadi adaptációt készíteni, amely önmagában hiteles, és önmagában érvényes. És ez a legtöbb, én azt gondolom, amit egy színházban adott esetben, egy színházi előadásról adott esetben el lehet mondani.
1: Na, beszélgessünk a jövőről, jó? Nem lesz könnyű, a könnyű nekem a Föld, Máté Gábor rendezi.
2: Igen. Bíró Zsombor Aurél szerintem a mai fiatal író nemzedéknek egyik legkiválóbb alkotója. Rendkívül fiatal, 30 év alatt van, már jelentős színpadi és könyvsikerei voltak, forgatókönyvekben is dolgozott, és nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor a felkérésünkre tulajdonképpen elvállalta, hogy ír nekünk egy darabot. Ugye ez az olvasópróba április 1-én volt, a bemutató az május 10-én lesz. Könnyű nekem a Föld, ez egy abszolút mai tárgyú, a mai Magyarországról, illetve a mai magyar emberek problémáiról szóló előadás. Nagyon érdekes pillanat volt az, amikor az olvasó próbán Péterfi Bori, elolvastuk a darabot, mindenki nagyon fontos és súlyos anyagnak érezte, azt mondta, hogy milyen érdekes, ezt most olvassuk április 1-én, és május 10-én mutatjuk be. És igen, a történelem végül is előttünk járt, vagy meg így alakult, és ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ez a darab pont erről szól, hogy miért van az, hogy ennyi ember vándorol ki? Miért van az, hogy ennyi fiatal ember nem Magyarországon kereste a boldogulását? Miért van az, hogy családok politika mentén milyen mértékben esnek szét és fordulnak egymás ellen? Ezek borzasztóan fontos kérdések. Miért van az, hogy a tolerancia egymás iránt, a másság iránt, bármilyen vallási kérdésben, bármilyen
1: nemi kérdésben,
2: gender kérdésben, bármilyen
1: közlekedési boltban bármilyen kérdésben.
2: Minimálisra csökkent, és el kell, hogy mondjam, hogy az április 12-i éjszaka, az utcabál hangulat, én, aki tulajdonképpen már két rendszerváltást éltem meg, hisz ugye elég öreg vagyok ahhoz, hogy az előzőt is megéltem, én ezt még soha nem éreztem. És ami nagyon lényeges, és én ezről szól is kicsit ez a darab, hogy talán most érzem életemben először azt, hogy ez most sikerülhet. Ez most elvezethet minket oda, hogy megvalósítjuk István álmát, István király álmát, hogy egy európai ország leszünk, ahol a baloldali, a jobboldali, a liberális értékek egyaránt helyet kapnak, és annak egyáltalán helye van, és egyik se kerül a másik által üldözésre vagy elnyomásra. És ez részben azért van, mert most felnőtt egy olyan fiatal generáció, akiben nincsenek meg már azok a szorongások, megalkuváskészség,
1: reflex,
2: ami a mi korosztályunkban benne volt. És ezért tartom rendkívül fontos előadásnak a Könnyű nekem a földet, és ez egy hihetetlen dolog, hogy egy fiatal, 20 éves író ezt ennyire erőre látta, hogy miről kell egy ilyen darabot megírni. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki kíváncsi egy családi történetre, amely nagyon mai, amelyben a kivándorlás kérdés, a migráns kérdés, a gender kérdés minden napi rendre kerül, a gazdasági összefonódástól kezdve, az nézze meg ezt az előadást. Szórakoztató, és egyben nagyon mély is.
1: Ez is klassz, még csak ezt már tényleg nagyon röviden, hogy nem még akarlak kérdezni arról, hogy hogyan lehet ma színházat csinálni. Lehet habkönnyűt, kell közepeset, és ez is most érdekes volt, és ez új volt nekem, mert nyilván a Csengetett Milord, meg az Éjfél, tehát az nem így született, de akkor ez kifejezetten felkéréssel jött.
2: Ez abszolút igen, felkérés.
1: Tehát, hogy ilyen, tehát, hogy akkor még ezzel is kell játszani a sok minden, amit...
2: Abszolút, azt, hát hogy... volt ilyen, mert Tasnád István is írt már nekünk darabot, tehát először is következett, én mint magánszínház, vagy az Orlai Produkció, mint magánszínház, tulajdonképpen egy népszínházi modellt kell, egy mai, modern, 2000, tehát a mai időben érvényes népszínházi modellt
1: ez
2: kell,
1: érdekes, mert ezt Rudolf Péter is mondta, amikor kinevezték a Víg Színházi igazgatót.
2: Igen, hát pontosan erről van szó, hisz ezt kell követnem. Igen. A társadalomban van igény az igényes, vagy minőségi szórakoztatásra, van igény az elmélyült rétegszínházra, és mindarra, ami a kettő között van. De az, hogy mindez minőség legyen, hogy mindez hiteles legyen, hogy igazi munka és igazi mondani való legyen benne. Lehet, hogy az egyikben ez mélyebben kifejtve, a másikban egy kicsit felszínesen, de a színház az a társadalomnak szól, a nézőnek szól, nem egy szakmai elitnek szól. Tehát nekünk mindenről kell beszélni, nem beszélve arról, hogy ez nem vitás, hogy én egy súlyos rétegszínházi előadást, legyen az például az X, ami egyik legizgalmasabb bemutatónk volt ebben az évadban, Marius von Mayenburg darabja, amit a Hadszínben játszunk, hogy azt csak a Milord, az Agatha Christie darabból keresztfinanszírozással tudom megvalósítani. Mi soha semmilyen állami pénzt nem kaptunk, semmilyen pályázatokon mi soha nem vettünk részt, tehát ezzel összefüggésben abból tudok finanszírozni, abból ami tudok főzni, amit mi saját magunknak megtermelünk. Ezt. El kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból most ez az elmúlt időszak azért nagyon nehéz, és a mai napig nagyon nehéz. Tehát ilyet még soha mi nem éltünk meg, és ez nem csak nálunk van az Orlai Produkciónál, hanem az egész szakmában, vidéken ugyanúgy, mint Pesten, hogy gyakorlatilag március 15-ét követően elfogytak a nézők. Rendkívül nagy árengedménnyel is abszolút nem telt ház.

0: a napi hírekbe, mindenütt jött szembe velünk, aminek mi vagyunk a részese. Nyilvánvalóan ez most háttérbe szorult. De én bízom benne, hogy ez rendeződni fog, és ahogy bízom abban, hogy az egész gazdasági, társadalmi élet Magyarországon egy új mederben, egy nyugodtabb, békésebb mederbe kerül, akkor természetesen ugyanezek a dolgok vissza fognak rendeződni.
1: De azért zsonglőrködni kell itt, azt láttam azzal, hogy most így páros jegy, úgy engedményt, ez egy óriási
0: ez mindig is ez volt. Nem véletlen például, hogy most mi nagyon korán jöttünk ki a jövő évados bérlettel, már most kaphatók a jövő évados bérletek tetejébe, akcióba, hogy még az idei bérletáron lehet július 31-ig a jövő évados bérletet megvenni. Ez egy teljesen tudatos döntés volt, mert úgy gondoltam, hogy a nézőknek, annak a törzsközönségnek, aki hozzánk évtizedek óta jár, nekik meg kell adni azt a biztonságot, azt a kronológiát, azt a folyamatosságot, hogy ránk számíthat, mi ott vagyunk, és még megpróbálunk nekik a régi áron, a régi feltételekkel színházi lehetőséget biztosítani.
1: És akkor ebben az évben, vagy most ebben a fél évben, akkor még tervezel valamilyen bemutatást?
0: Hát ebben a fél évben most már nem.
1: Ugye? Akkor ez a
0: tehát június végéig ez a könnyű nekem a földcímű előadásunk lesz, de természetesen elindulnak munkák, elindulnak új dolgok, lesz egy nyári bemutatónk az Óbudai Társaskörben.
1: Ez megint egy új helyszín, akkor a végén jól mondom.
0: Nem, hát az Óbudai Társaskörben sokszor volt már, a Gyógyi Északi Szél, a Szívhídjai, a párterápia, tehát már sok előadásunknak volt ott a bemutatója. Tehát ez is most az, ez egy négy személyes darab, két házaspárnak a története. Még nincs meg a végleges címe, egyelőre az a cím, hogy Plafonon túli élvezet. Egy spanyol darab, spanyol film is készült belőle, Járos Zsuzsa, Péter Kata, Száraz Dénes és Ruf Milán főszereplésével igazi szórakoztató vígjáték.
1: Nyárra van.
0: Nem, kicsit bajba vagyok ezzel, hogy nyárra való, mert ez télen is szeret az ember szórakozni, de valóban egy könnyed, de van, és ez nekünk mindig fontos, hogy van azért üzenete is, különösebben a midlife generáció számára.
1: Hány forgatókönyvet, vagy filmet, vagy könyvet, vagy szinopszist olvasol egy héten, hónapban? Az tényleg még érdekel.
0: Rengeteget. Sokszor sajnos kevesebbet tudok, mint amennyit kellene. Tehát igazából úgy hetente 8-10 anyag kerül elém, és nem tudom mind a 8-10-et végigolvasni. Egyszerűen nem fér bele, és akkor ezért valóban van, hogy szinopszis kérek, karakterleírásokkal, stb., amit főleg Zöldi Gergőtől, illetve a többi kollégámtól, akik ebben segítenek. Ősztőlük szoktam ezeket kérni, hogy a döntést előkészítő anyagokat csináljanak. Nagyon nehéz. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy változás van egyáltalán a világirodalomba, a színházi irodalomba. Először is az angol szász irodalom kezd nagyon eltávolodni attól, ami minket érint. Tehát ugye Amerika most már nagyon más világ. Angliai, angol szász anyagokban meg az a probléma, hogy a Brexit az annyira más irány, tehát annyira mások az alapproblémáik a ma Angliában élő embereknek, mint a mi problémáink, hogy ha csak nem egy általános családi történet, azért ez nehézséget okoz. Vagy például, ami mostanában nagyon, ugye főleg a MeToo történetek óta a férfi-nő kapcsolatok dinamikája, hogy próbálnak egymással ismerkedni a fiatalok, ami nem rögtön a szexuális élethez vezet, hanem tényleg ismerkedni, egymásra találni. Ebben például bemutattunk egy nagyon jó darab ott két remek színésszel, a Ha lenne valakim, amit a hat színben játszunk, Bartági és Mészáros Martin főszereplésével. Ez a darab szerintem nagyon izgalmas, és nagyon a mai, de még mindig távol van tőlünk. Tehát ez pont egy olyan volt, hogy mi látjuk, de ez még nagyon távol van. Tehát, hogy ennyire mások az ismerkedési szokások, ezek nagyon amerikai történet még, és nálunk a MeToo itt van, benne van az emberekbe, de másképp van benne az emberekbe.
1: Hát jó, akkor könnyű nekem a föld. Jó, május 10-e és Máté Gábor rendezésében.
0: Máté Gábor rendezés, igen, Péter Fibori, Pataki Feri, Bíró Panna Dominika, Gellér Dorottya, Márfi

0: Remek, és a főszereplő Katona Péter.
1: Orlai Tibor, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitás. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
0: Időjárás jelentés.
3: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutatócég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
2: Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
1: És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában. Amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
2: Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
1: Azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adat halmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
2: Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és
1: itt
2: hogy
1: a kulcs,
2: tudom.
1: Hogy oda menni, igen, az emberekhez. Tehát, hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
2: Olyan is van.
1: De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel.
2: Igen. Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni, nem azért, mert mikromenedzser lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet, táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni, úgyhogy ez most már nálam az innováció kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás, alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs, ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és a szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
1: Tehát értéket teremtsetek.
2: Értéket igyekszünk ebből, igen. Nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy ez legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja továbbvinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
1: és
2: vele.
1: És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
2: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz már egy év múlva, vagy két év múlva.
1: Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek ki.
2: Kérdőívek most is vannak, azok is vannak.
1: De akkor kizárólagosan talán ezzel lehetett.
2: Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel veszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
1: Ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
2: Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
1: Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
2: Akkor újra megcsinálom.
1: Újra?
2: Addig, amíg nem lesz olyan.
1: Tehát maximalista
2: Abszolút.
1: Vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni. Mit mutatnak az adatok, hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
2: Hát a kép az gondolom senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészség mutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok ti segíteni.
2: Nagyon sok olyan kutatásunk van, ami amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg, szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg, legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat, ez közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
1: És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
2: Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás, a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé, akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek, alapvetően ugye a mozgásszegény életmód, de leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslan rosszak az eredményei.
1: Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
2: Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
1: Hogy valamelyik ezek közül.
2: Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
1: stresszelsz, te dohányzol.
2: Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy ez mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor ez már azért a határértéken túl van.
1: Hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepcióid?
2: A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is, mint kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba, tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
1: nincs egy képetek arról,
2: amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozástudósként vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében. Nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
1: De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
2: Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy igazán nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan. és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake news-okra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni, és akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
1: Hát ez rengeteg munka.
2: De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
1: Említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit. Ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát. Mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
2: 18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
1: Is akartam kérdezni, igen, hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerinti szeleteket.
2: Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat, a betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
1: Mi változott?
2: Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük el, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi idős korunkban mi voltunk.
2: Igen.
1: Tudatosabbnak tűnnek.
2: Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik veled.
1: Azaz rákeres.
2: Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen, de az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
1: De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
2: Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, vannak, de ugye megjelent de ugye az energiaital ezzel szemben.
1: Dohányoznak, ahogy említettem.
2: Többet mozognak, de közben többet dohányoznak, uh-huh. Úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Van teendőnk, van egy nyitottság, ez egyértelmű.
1: És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
2: Abszolút. Igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészségmegőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről. Tehát egyértelmű, hogy most már nem ugyanazt szeretnénk megtartani 5 év múlva, ahogy most vagyunk, hanem globális adatok is mutatják, hogy arra vágyunk, hogy egészségesebbek legyünk 5 év múlva, mint most vagyunk. Úgyhogy szerintem a fiataloknak információ kell, hiteles információ, tanítás, olyan csatornán és olyan módon, ahogy ők azt be tudják fogadni, nem fog 600 oldalas könyvet elolvasni, már mi se, tegyük hozzá. Fontos, hogy olyan szóljon hozzá, akivel ő tud rezonálni, mert fiatalabb, jó fej, úgy érzem, hogy érti azt, amiben én élek, mondjuk ki, nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak. És hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitala mi van, valóban abból a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
1: Van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
2: Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és uh-huh. termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség, magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszítse el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, uh-huh. hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
1: Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, uh-huh. hamarosan a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. HSK stratégiai igazgatója és társtulajdonosa. Hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
2: Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért, ha már az egészségmagatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkulális érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltást támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
1: Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik még le ezeket kevésbé, a mobil applikációkat.
2: Még kevésbé, igen. Tehát még nem hasznosíthatjuk, még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy ezek milyenek ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
1: Milyen alapján döntenek?
2: Szerintem ajánlás.
1: Mennyibe kerül?
2: Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, meg megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
1: Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg magunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak piackutatóként, te ezt biztosan látod, ha valamit ezt biztosan tudod.
2: Nincs. Tehát szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat. Tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
1: És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
2: Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges intelligenciával kapcsolatban
1: ezt is behoztam,
2: a verziója igen. van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván tele van. Így van, az... így van. Szerintem azért ebben még szerintem a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
1: Tehát tudáshiány van.
2: Abszolút.
1: És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
2: Pontosan.
1: Meg. És akkor ezt igen. nagyon hosszasan igen. sorolhatnánk, igen. és ez már nagyon messzire
2: Szerint,
1: vezet.
2: Igen, messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttérés felépítésében. Tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni
1: tehát
2: az életünkhöz,
1: de
2: sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk.
1: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugyan, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
2: Hát, ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
1: Edukáltabb betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
2: Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment.
1: Célzottabbak a kérdések.
2: Célzottabbak a kérdések, nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen olyan felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
1: Egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
2: Nagyon érdekes felvetés az a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gendersemleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de talán se feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg ebből.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörben mennyire könnyen nőttél bele?
2: Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
1: Nálad ez hol van ez a határ?
2: Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagyvállalati, ugye a KKV-szektorban
1: működők. Ezért is akartam kérdezni,
2: úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon, nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt régiben.
1: Alakult el, fejlődtél?
2: Abszolút, abszolút. Hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek, a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség van. Nagy szerencsém van, mert fantasztikus vezető kollégám van az üzletágban, aki nagyon jól kiegészíti a Bunyi Zsolt, aki nagyon jól kiegészíti a működést. de az biztos, hogy ez egy folyamatos önreflexiót igényel. Én nem vagyok egy autoriter vezető, ez fontos, nem is hiszek az autoritásban, a vállalati szinten sem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberekből kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
1: Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
2: Abszolút.
1: Ebben rettető nagy különbségek
2: vannak. És ebben nagyon nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alaphigiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellől próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégse érzi magát, meg közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be ebbe a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrületes hatékonyságot, meg az átlátó képességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem, a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
1: Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
2: A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
1: Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
2: Nem,
1: nyilván, mert... Nyilván tudtok távolról dolgozni.
2: Igen, mi előtte is dolgoztunk távolról, volt kollégám, aki Amerikában ült, volt, miután a mi csapatunknál nagyon

0: felelősség egyrészt, nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás.
1: De ott a saját cég...
0: irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például a Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen...
1: Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
0: Nem, összességében nem, igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt. Amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája, úgyhogy ez mindenki érdemet. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségiparban való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok. És nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza, mutassuk meg. Nyilván azt a része, ami nem kompetitív intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, az viszont tud mozgatni és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
1: És azt nem is, csak a nagy cégeknek van felelőssége.
0: Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél, alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
1: De a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten?
0: A helyi közösség, ez én egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon. Kulturálisan. Ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
1: Vannak-e közös belefér a társadalmi munka, igen, akár egy céges
0: azt működésbe? Nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
1: Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
0: Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
1: én
0: napi
1: szinten.
0: Én azt
1: gondolom, hogy nem is az a cél.
0: Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudjon lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani,

0: hogy semmi ne essen áldozatul.
1: Tehát sem, ne sérüljön olyan szinten, igen, ami már...
0: Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, a családom, a háztartásom, mert nyilván az is van.
1: És a céged.
0: Vállalkozás, igen. Így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm. Tehát amennyire lehet, integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóban működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. Uh-huh. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
1: Mesélj néhány szót a doktoridról.
0: Az egészségmagatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészségmagatartás változás. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.
1: Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
0: Inspirálódni minden.
1: Mert a kíváncsiságtól indultunk.
0: Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, hogy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymás kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
1: És tanulni
0: mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző területek, az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
1: Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
0: Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember, mert mondjuk egy háziorvos sem feltétlenül ért egy onkológiához, de hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősségvállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
1: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, egyben a Healthcare üzletág stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiányán 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Roses.
1: Különleges zenei válogatás.
0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellar egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellar Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellar elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
0: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellartól is meghallgatunk egy dalt.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Idén június 13-án, immár 14. alkalommal járhatjuk be a Mátra lenyűgöző térségét, a Decathlon saját szervezésű túraversenyén. 7 táv, 1 cél, meg annyi látnivaló. A túra egyik legnagyobb erőssége, hogy 7 útvonal közül is választhatunk, felkészültségünknek megfelelően. A rövidebb körök például a Kölyök túra, a Farkaskút 7, vagy a Sástó 13 elnevezésű útvonalak könnyen teljesíthető terepen vezetnek, ideálisak családoknak és kezdőknek. A középtávokon már komolyabb, akár 1000 méter körüli szintkülönbségre is számítanunk kell. Cserébe olyan ikonikus látnivalókat érintenek az útvonalak, mint a Kékestető vagy a Gajatető, ahonnan páratlan panoráma nyílik a környező hegyvidékre. A Kékestető 25, az Ilona-völgy 30, valamint a Gajatető 50. A 14. Decathlon Mátra túra 3 leghosszabb távja. Ezek a szakaszok már komolyabb próbatételt jelenthetnek, helyenként 1500-2000 métert is meghaladó szintemelkedéssel. Fontos továbbá, hogy helyszíni nevezésre nincs lehetőség. A részvétel előzetes a regisztrációhoz kötött.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének, olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gór Nagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni, Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Gainsbourg, Jane Birkin, bébé à Saint-Tropez, la magie des mers du Sud, plein de poésie et mystère, Sainte-Marie de la mer. Comme Josephine Baker chantait, j'ai deux amours dans mon village, aux revues nègres, au bal à jour, le bal du Moulin Rouge, Balenciaga, Schiaparelli, les ballets russes, Tchaïkovski, le sacre du printemps, Dali, Diaghilev, Nijinsky, flamboyante, somptueux, imité, les monstres de la mode, les monstres de la variété, les monstres sacrés. Flamboyante, somptueux, imité. Flamboyante, somptueux, imité.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
1: Időjárás jelentés.
2: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű prog-rock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Rádiója,
1: Juhász Attila.
2: Különleges zenei válogatás.
3: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
4: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
3: Trend Night.
4: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolt szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólevezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.
3: A field

This is probably the most challenging

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, ekként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A kórista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Olaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami

Dult, amikor Bály Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Sztárban Sztár műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lórend zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most Valami Zsuzsi.

0: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búsanzónok fényét.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolt szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Nights.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi Eszter gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,